0: legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 28 fok között valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait. Méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják jól, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre. Serbán Attilát köszöntöm a legnagyobb szeretettel.
2: Hát én meg a legnagyobb szeretettel örülök, hogy itt vagyok veled újra.
1: Találkoztunk, de mindig örülök.
2: Hát én is nagyon.
1: Te mondtad ki, hogy 25 év? Hát azóta ismerjük egymást?
2: Én szerintem igen.
1: Az évtizedeket tudtam, ennyi. Csak nem tudtam volna megmondani, hogy pontosan mennyi.
2: Andris, ne haragudj, ez ennyi.
1: Na jó. Okay.
2: De ebből letagadhatunk fél évet, olyan jól tartjuk magunkat.
1: Hát te biztos. Téged a színpad konzervál.
2: Szerintem mindenkit amúgy a színészet vagy a színpad az konzervál szerintem. Ha az ember jól érzi magát a bőrében, vagy olyan dolgot csinál, ami a hobbija, vagy amiben szerelmes, mert mondhatom ezt, hogy azért ebben valamilyen szinten most már ennyi idő után ki lehet jelenteni, hogy szerelmes vagyok, akkor az ember jól érzi magát. Vannak nehéz pillanatok, vannak nehéz időszakok, persze, mint mindig, meg összecsúsznak dolgok, próbafolyamatok, felkérések, stb., de hát alapjában véve ez egy jó dolog, amit csinálok.
1: No, és hogyha akkor 25 év van, ennyi hazabeszélést engedjen meg a kedves hallgatóság, hogy én ugye időről időre időnként találkozunk itt a szakmában, de hogy valahogy sose láttam mélypontokat nálad, vagy nem találkoztunk olyan korszakban, amikor neked mélypontod lett volna, vagy csak jól palástoltam.
2: Nem szoktam palástolni semmit. Igazából szerintem te sem, meg nagyon sokan nem találkozhatnak ezzel, mert az ember ezt a magánéletében valahol otthon, ilyen esetben Szentendrén ezt lerendezem egy kerti főzéssel, a gyerekekkel hozzám bújnak, nem tudom, beszélgetünk, olvasok nekik, nem tudom, tehát az ember számos olyan ponton le tudja ezeket a mélypontokat vezetni, ami esetleg át tud lendíteni, és én ezeket általában így szoktam, nem szoktam dühöngeni, vagy elsírni magam, hanem találok valami olyasmit, ami boldoggá tesz. Tehát igazából a boldogság, vagy a család, most nem akarok ennyire közhelyes lenni, azt szokott kihúzni ezekből a dolgokból, és aztán az ember szépen ezt levezeti otthon.
1: Uh-huh. No, de azért örülök annak, hogy erről egyáltalán most beszélgetünk, mert neked az imádott hivatásoddal szerintem az egyik fő, ha nem is tudatosan, de valahol tudat alatt biztosan a csapás irány az, hogy kihúzd őket a napi őrületből, ugye, a közönséget.
2: Igen.
1: A hatással, igen, az élménnyel, azzal, amit kap tőled, a produktummal a színpadon. Tehát te feltöltöd a közönséget, de téged ők is feltöltenek ezek szerint? Ez egy oda-vissza alapon működő dolog?
2: Én azt biztosan ki tudom jelenteni, hogy ez így van, mert én ezt szó szerint érzem, hogy engem szeretnek. Mint ahogy, bocsánat, hogy egy kicsit így hazabeszélek, de ide jövök hozzád, és találkozunk ilyen x havonta, és érzem azt, hogy kedvel szeretsz,
1: ja,
2: engem.
1: Abszolút, abszolút.
2: Tehát, hogy ez az ember ugye ez nagyon-nagyon megérzi, tehát szenzitívek vagyunk alapvetően mi színházi emberek is, meg akik ezzel a szakmával foglalkozunk, és én azt érzem, hogy engem úgy szeretnek, és érzem azt, hogy a nézőknek ez átmegy.
1: De azért hogy te teszel, hogy szeressenek.
2: Persze, de hát nekem ez a feladatom, szoktam mondani, hogy ez egy hivatás, ugyanúgy, mint egy orvosnál, hogy nem lehet félgőzzel egy színpadon megcsinálni egy főszerepet, erről már beszéltünk számtalanszor, hogy a néző azért nem hülye, nem lehet őt lebecsülni. Tehát mindenképpen látja azt, hogy mennyire vagy benne, mennyire adott hozzá a lelked, szíved, és akkor ezek a dolgok átjönnek, és szerintem azok az emberek, akik engem szeretnek, vagy követnek és jönnek engem nézni, azok szerintem ezt látják, hogy én milyen szerelemmel vagy odaadással csinálom ezt. Szerintem ezt nem is lehet másképp. Én őszintén hiszem, hogy nem lehet.
1: Azzal egyébként mi járunk a legjobban, hogyha ezt te így
2: igen, igen, de ez nekem nem munka, hanem tényleg egy ilyen hivatásszerű valami. Nekem ez a feladatom, én tényleg egyébként tök őszintén, ha én ezt nem szeretném csinálni, nem csinálnám. Tehát én akkor nem tudom, téglát pakolnék valahol, vagy valamilyen teljesen más szakmát csinálnék, de én ezt szeretem csinálni, szeretem a kihívásokat, és legfőképp azt, hogy ugye így közel 50 évesen is már azt tudom mondani, hogy még mindig vannak olyan felkéréseim, még mindig vannak olyan feladataim, gondolnak rám, szeretnek a színházi igazgatók, számos olyan helyen, színházban dolgozom, ahol ez a dolog, ez a görbe, ez nem lefelé megy, hanem, és nem is stagnál, hanem hát szépen emelkedik.
1: Igen, meg állandó. Van egy állandóság, igen, egy stabil alap, amire építkezel, színházilag is, Madács Játékszín, Katona József Színház, Kecskemét.
2: Vagy operett, igen, igen, abszolút.
1: Merkel Színház is ott, igen, van, tehát, hogy mert azt látom a pályatársaidnál, hogy persze vannak időszakok, aztán megjön a lejtmenet. Vagy valami tök más.
2: Valami tök más,
1: kezdődik.
2: Igen.
1: De
2: igen,
1: hogy igen. Neked azért stabilak a...
2: Hála Istennek, igen, de nem tudom ez miért van. Ez talán a pozitív hozzáállás miatt. Erről is beszélgettünk, hogy Én semmit sem tekintek egyértelműnek. Tehát én mindig azt a hitvallást vallottam, hogy ugye az embernek a belépője az a teljesítménye, és igazából az emberi mi volt az, hogy hogyan lehet vele együtt dolgozni, szeretnek-e vele együtt dolgozni, mennyire konfliktusos, mennyire konfliktuskerülő, mennyire balhés, nem balhés, felkészült, nem készült, nem tudom. Tehát és én próbálok úgy...
1: Te balhéztál valaha?
2: Soha az életemben nem. Markáns véleményem van egyébként egy pohár bor mellett otthon a nappaliban, de egyébként bizonyos dolgokba természetesen, hogyha úgy kívánja a helyzet, akkor bele szoktam szólni, vagy ha kikérik a véleményemet, akkor igen, de amúgy nem. Tehát én bemegyek, szétröhögtetek mindenkit, aki él és mozog körülöttem.
1: Balhékat már kellett egyébként átvészelned?
2: Balhékat?
1: Vagy csak itt a szemtanúként ott lenni?
2: Volt ilyen persze, hogy nehéz helyzeteket végignéz az ember. Meg hát azért volt persze egy-két helyzet, amikor ugye színház igazgatókkal, vagy tárgyalásokon, anyagi kérdésekben, vagy bármi másban az emberek azért markánsan kell képviselnie magát, és ott nem szoktam engedni például.
1: Fontos témák ezek, még ha elsőre nem is annak hallatszik a hallgatóknak, de nem véletlenül kezdtem ezzel, mert az Oltári srácok is egy régi, hát nem tudom, szerelem,
2: igen.
1: Vagy mi szövetség a ti
2: életetekben? A fiúkkal. Igen. Nekem ez volt az első munkám a Budapesti Operett Színházban, ilyen 2007-8 környékén, és nagyon örültem a megkeresésnek, egy teljesen új platform, egy új lehetőség, nyilván akkor még Kerényi Miklós Gábor volt az igazgató, Somogyi Szilárd rendezte, és ugye én az Attilával kezdtem annak idején a szakmát 97-ben Nyíregyházán a Jézusban, Dolhai Attilával, együtt hédereltünk egy 10 négyzetméteres szobában, ketten ő volt az Annás, én pedig a Simon, és lényegében onnantól kezdve ismerjük egymást, az Árpival is nagyon jóba lettem, a Mészáros Árpival, és az összes fiúval, tényleg a Mátéval is, és a Szabó Dáviddal. Nekünk az egy óriási nagy lehetőség volt akkor, elképesztő mértékű siker, nagyon szerettek minket a nézők, összes teltházas előadás a Thália Színházban, aztán csináltunk, voltunk a Poszton Pécset vele, óriási sikerrel, és csináltunk belőle egy turnét tavaly, és most ugye, ahogy említetted, visszatérünk tényleg most már így utoljára, mindenki szépen betölti a kis maga életkorát, és sem rejtem véka alá, hogy augusztus 6-án 50 leszek, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és egyáltalán nem zavar a dolog, sőt, rettentően büszke vagyok rá. És,
1: igen, valahogy így jött át.
2: Igen. Tehát ez szerintem egy tök jó dolog. Vagány. Tehát én azt érzem, hogy ez egy abszolút, vagány dolog férfiként ezt a dolgot megélni. Pláne ilyen szempontból és ilyen kontextusban, hogy az embernek hála Istennek ilyen színes munkapalettája van, meg azt mondhatom, hogy tényleg otthon is a gyerekekkel rendben vagyunk, és tényleg a család is szuper. Úgyhogy nagyon várjuk ezt az arénát majd 27-én hétvégén, és a srácokkal ezerrel készülünk. Természetesen ez egy másik helyszín, egy sokkal nagyobb helyszín, izgulunk is, meg hát azért ennek lesz egy lelki vonzata az, hogy most tényleg így örökre ezt a dolgot letesszük.
1: Ja, hogy most akkor tényleg ez a...
2: Ez lesz a vége, igen. Aha. Bár de a Mészáros Árpi poénkodott, hogy majd ilyen járókerettel 70 évesen vagy 80 évesen visszatérünk, de hát persze legyen így, éljük meg és éljük meg együtt, de most úgy néz ki, hogy a fiúkkal ez tényleg így a záró
1: koncert. De az egyértelmű volt, hogy lesz ebből aréna is?
2: Nem. Ezt képzeld el, úgy történt, hogy annyira nagy sikere volt a Dupla Erkel színházas koncertünknek, igen, meg az azt követő 8 sportcsarnokos koncertnek, hogy egyszer csak a nézők és a kedves rajongók, akik szeretik ezt az előadást meg minket, azok így követelték, hogy legyen még, és akkor a Kerényi Miklós Mátinak volt egy ötlete, hogy ebbe ráncsunk be egy szolnoki szimfonikus zenekart, a Bojkiék lesznek a kórus, tehát Balbaliék, nem akárkik, azért nagyon komoly áthangszerelések készülnek, és hát élő nagy zenekar és mi a fiúk, tehát ez tényleg egy ilyen különleges zenei élmény is lesz egyben, jó lesz szerintem a színpadkép, a látvány, úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, tökre izgulunk a fiúkkal, mert azért ez mindig az Oltári srácok egy nagy kihívás, azért 20 évvel ezelőtt mi erre próbáltunk közel 4 hónapot. Tényleg. Tele van táncokkal, minden egyes szám nagyon nehéz, rengeteg próza van benne, komoly szólamokat, tehát hogy abszolút egy ilyen Backstreet Boys, NSYNC típusú, igen, dolog, igen, tehát igen. Mindenkinek nagyon észnél kell lenni. Tehát nehéz az anyag, úgyhogy most ezt megpróbáljuk egy hét próbával gyorsan földobálni, miközben nekem is számos dolgom van, meg hát ugye a Dolhai Attila igazgató lett Székesfehérváron, tehát el tudják képzelni a hallgatók, hogy mennyi dolga van, tehát mindenkinek megvan a kis saját élete, a Mészáros Árpi is készül egy premierre a Magyar Színházba, tehát megpróbáljuk ezt a dolgot tényleg nagyon, nagyon szépen összerántani, és a lehető legjobb minőségben letolni.
1: Egyébként az a turné és az a két Erkel színház, az tényleg olyan volt? Brutális. Ami emlékezetes?
2: Andris brutális volt. Brutális.
1: De hogy számotokra?
2: Számunkra is. Tehát annyira mi összefonódtunk a fiúkkal a darab kapcsán akkor, és annyira nagy élmény volt, és annyira újszerű volt az a dolog akkor. Tehát nem volt még arra példa, hogy ilyen fiú zenekaros témájú, bármilyen féle színpadi történet született volna, és akkor ez egy nagy durranás volt.
1: Na jó, de ez az ős korszak.
2: Ez az ős korszak, és a mostani is. A mostani meg azért volt ugye ez a nosztalgia, meg az, hogy azok a nézők, akik esetleg még akkor fiatalabbak voltak, de nem voltak szülők, de most már van gyerekük, és a gyerekükkel jöttek el, szóval ezek óriási dolgok voltak, meg hát nagyon szerettek minket. Tehát, hát figyelj, az Erkel Színház az darabokra esett. Tehát ott a dupla előadás csurig, tehát minden jegyet eladtunk, és minden egyes szám után ilyen 31 perces, másodperces, tehát óriás tapsok. Tehát egyszerűen nem tudtunk kijönni a teremből, mert hát az én nagy dalom után, az Epifani után, a második felvonásban konkrétan leállt az egész koncert egy 3 percet. Tehát ott álltam egy végpuszba, a kollégáim sírtak, nyilván mindenkinek van benne, azt azért el kell mondani, és a nézők tudja, vagy a hallgatók tudják, hogy mindenkinek van a dala előtt, a fő dala előtt van egy pici visszatekintés, egy pici monológ, amit elmond az elmúlt, hát közel 20 évéről. Uh-huh. És azért az szívbe markoló. Uh-huh.
1: De az, hogy kivel mi történt?
2: Kivel mi történt? Például a Kené Miklós Máté ugye elveszítette az anyukáját nem oly régen, és ő például az anyukája elvesztés

0: Vannak, hogy is mondjam, negatívumok, vagy egy kicsit az ember a háttérből indul, de hogy az ember bízik a képességeiben, és hisz magában, és pozitív, és megy előre, és csak azzal kizárólag magával foglalkozik, akkor sok mindent el lehet érni.
1: Mennyivel, ugye meglett férfi emberek vagytok mindannyian.
0: Így van.
1: Szóval mennyire volt ez, vagy lesz ez elegáns lezárás, akkor így kérdezem az arénában.
0: Én nagyon remélem.
1: Ugyanúgy tudtok, mint régen?
0: Nézd,
1: vagy nem is kell úgy táncolni?
0: Őszinte leszek, úgy kell táncolni. Igen? Nagyon nehéz az anyag, igen, úgy kell táncolni. Természetesen mindannyian változtunk, mindannyian cipelünk plusz 5-6-8 kilót pluszban, meglett férfi emberek vagyunk alapvetően, tehát hogy is mondjam neked, optikailag persze az ember nem úgy néz ki, mint 20 évvel ezelőtt, de én azt érzem.
1: Közben nem is kell.
0: Hát közben nem is kell, mert az ember önazonos ebben a történetben, tehát nem azt akarjuk eljátszani, hogy 20 évesek vagyunk, hanem azt akarjuk ugye eljátszani, és inkább átadni a nézőknek egy utolsó olyan élményt, hogy itt van 5 fiú, aki nagyon szereti egymást, van egy élettörténete, van mögöttünk egy darab, ami minket összekovácsolt, és együtt is leszünk szerintem nagyon sokáig még így, de ebben a formában utoljára lehet minket így együtt látni.
1: Uh-huh. Na most ez, ami az arénában lesz, még egyszer a
0: igen.
1: Június
0: 27-én este, okay. Igen, az arénában.
1: Az mennyire támaszkodik az eredeti darabra?
0: Teljes mértékben.
1: Teljesen.
0: Teljes mértékben.
1: Csak ez újra lett szabva.
0: Újra lett szabva, picit olyan köntösbe, zenei köntösbe lett helyezve, ami talán egy picit újszerűbb tud lenni, de a darab az tükrözi azt, amit egyébként a nézők láthattak tavaly a tavalyi turnén, de azért vannak a Bojki Baliék, azért van a szimfonikus zenekar, azért van egy csomó olyan gag, még pluszba betéve, hogy ez adjon egy az arénában ugye zenei élményt pluszba.
1: Igen,
0: még.
1: Igen. Hát maibb, meg
0: egy picit maibb,
1: meg méltó.
0: Méltó, igen, tehát egy kicsit szintre van emelve ez a történet, és remélhetőleg tényleg a nézőknek ez egy különleges élmény lesz.
1: Azért idézzük fel egy picit még a múltat, kérlek, hogy akik nem látták ezt annak idején az operetben, ez mennyi szériát futott egyáltalán?
0: Ez a budapesti operett, szerintem úgy emlékszem, 100 fölötti előadás volt. Ami, igen, tehát akkor ez nagy játszásnak számított, miközben ugye dupla szereposztásban játszottuk. Tehát nekünk volt ez a csapatunk, amit egyébként az akkori vezetés nem igazán szeretett összekeverni. Voltak persze helyzetek, amikor betegség volt, de volt egy B-szereposztás, tehát volt egy A, meg volt egy B-szereposztás, és ugye folyamatosan játszottunk. Úgyhogy,
1: de ez az álszereposztás?
0: Ez az álszereposztás, ez a mi eredeti Dolhai Attila, Keri Miklós Máté, Szabó Dávid, Mészáros Árpád Zsolt és én. Tehát ez volt az eredeti, úgymond álszereposztás, és akkor mellette volt egy még egy szereposztás. Abban szintén voltak kollégák, akik operettszínházasok is voltak, és voltak benne külsősök is.
1: Ott nincs sértődés? Abból, hogy ők
0: dehogy is nem, szerintem nem. Meg hát az ugye nagyon sok év eltelt, tehát igazából most bocsánat, hogy ezt mondom, de ezt valahol velünk azonosították ezzel a szereposztással, és ezzel futottunk mi nagyon sokat. Ezért is tudtunk a tavalyi évben egyébként, hát ugye 2 Erkel színházat, meg 8 sportcsarnokot majdnem megtölteni. Tehát voltak nyilván teljesen telt házasok, voltak kevésbé olyan helyszínek, ahol 3-4 ház volt, de nagyon sokan eljöttek. Tehát azért ez egy óriási érzés volt még pluszban látni, hogy ennyi év után még ennyire nagy az érdeklődés, és ennyire szeretnek
1: minket. Abszolút. Ugye, akik ismernek téged színészi, énekesi kvalitásaidban, pontosan tudják, hogy mire vagy képes, hogy miket tudsz kiénekelni, nem véletlenül leszel ott a Margit szigeten is a Queen.
0: Igen, köszönöm, hogy említed, igen, hát hétvégén ugye Queen koncert a Margit szigeten. Hát a budafoki Doknányi zenekarral, Guido Mancusi karmester vezényletével, ugye Szemenyei Jánossal, Baksa Andrissal hárman, és egy tényleg nagy szimfonikus zenekar, óriási kórus, egy crossover, és itt is a Queen dalok egy olyan köntösbe szólalnak meg, ami szerintem egy nem mindennapi élményt nyújt majd. Ugye szombat este remélem, hogy az idő kegyes lesz hozzánk, mert most azt látom, hogy azért hogy lesznek mostanában esők, úgyhogy mindenkit várunk a Margit-szigetre. Nagyon örülök, hogy Bán Teodóra meghívta ezt a koncertet. Egyébként tavaly a Tokai Fesztiválkatlanban mi már ebből csináltunk egy verziót, nagyon szerették a nézők. Hát a Queen örökérvényű, tudod, hát ezen nem lehet túllépni, tehát a Queen az mindig létezni fog. Úgyhogy Freddie Mercury egy nagyon komoly tétel volt az
1: elmúlt. De hogy ezt a komoly tételt te ki tudod énekelni?
0: Legalábbis igyekszünk.
1: El tudod énekelni.
0: De azt mindig hangsúlyoznám, ugye, hogy emlékezünk vissza a Wembley koncertre, amikor George Michael odaállt a Somebody to Love-val, és azért nem próbálta meg lekopírozni a Freddie Mercury-t, mert ezt nem lehet. Ezt azt mondom, én ott voltam az Adam Lambertnél, amikor itt volt a Queen az arénában, és nyilván az Adam Lambert, arra nem tudok szavakat találni. Tehát az a csávó, az nem létezik. Tehát

0: korlátlan hangi teljesítmény, hangi kapacitás, tehát az úgy énekelte a Who Wants to Live Forever-t, mint én a Boci-Boci Tarkát. Tehát az mondjuk egy eléggé letaglózó volt, de hát erre szoktam azt mondani, hogy nem véletlenül egy világsztár. Tehát ő tényleg egy olyan top A++ pluszos kategóriát képvisel, ami tényleg egy isteni adottság, ami után nem tudsz menni. Tehát, és én mindig ezt vallom, hogy én megpróbálkoztam az évek során ugye Freddy-t énekelni, meg ugye a Csináljuk a Fesztivált is megnyertem a Who Wants to Live Forever-rel, tehát elég jól eltoltam a dalt, de soha nem próbáltam meg Freddy lenni, mert az egy tévút, az egy zsákutca. Egyszerűen nem tudsz. Tehát ő egy fantasztikus zeneszerző, egy elképesztő karakter, személyiség, mögöttes tartalom, egy akkora ember, hogy azt, Michael Jackson 2. Ja, tehát okay, nem, okay. Tehát ezekben nem lehet, és most ugye megpróbáljuk ezt majd egy olyan önazonos köntösbe helyezni ezeket a dalokat, ami remélem sikerülni fog, és egy jó zenei élményt tudunk
1: adni. Biztos vagyok benne.
2: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak, Serbán Attilának még inkább örülök, mert ritkán tudunk beszélgetni, de akkor mindig mélyre megyünk, meg szakmázni is tudunk ilyenkor.
2: Azért. Mindenről tudunk, azért veled, jó, veled mindenről
1: köszönöm,
2: tudunk.
1: Azért jó, hogy itt vagy. Egy icipicit térjünk vissza, szakmailag kérdezem, hogy te anno ezeket a fiú zenekarokat követted, szeretted egyáltalán?
2: Hogyne, persze.
1: Tehát te egy Backstreet Boys-t...
2: Nem azt mondom, hogy napi szinten hallgattam őket, de tisztában voltam a dalokkal. Inkább én azt mondom, hogy Boys to Men. Tehát aha, nekem jó, az a világ. Igen. Okay, tehát ez kicsit okay. az a Rhythm az Blues, R&B, az album, meg egy csomó minden más. Tehát én nagyon sok ilyen típusú zenét hallgattam, és hát bocsánat, hogy ezt kimerem mondani, de én azért is vagyok egy picit sokszínűbb ilyen szempontból, tehát eltérek a tipikus musical vagy a színházi énekléstől, mert én ilyen zenéken szocializálódtam. Uh-huh. Tehát nekem becsípődött, nem tudom, ki 10 évesen a Stevie Wonder, aztán becsípődött az Aretha Franklin, utána becsípődött Máté Péter, becsípődött nem tudom kicsoda, a Queen, aztán Metallicát hallgattam, tehát én mindenevő voltam. Aztán
1: azért 10 évesen egy Stevie Wonder becsípődés, az
2: igen, tehát nagyon érdekelt, nagyon vonzott a zene, és emlékszem a kis szobámba, a szüleimnek ezeket végig kellett hallgatni, amíg én a Superstition-t, meg a nem tudom, tényleg a Who Wants to Live Forever-t, meg a Show Must Go-t üvöltöttem otthon, ameddig csak bírtam, lerekedtem nem tudom hányszor. Nyilván egy ilyen kisgyerek az nincs felkészülve arra, ugye anatómiailag, hogy ezeket a nagyon szélsőséges magas énekléseket bírja, de én megpróbálkoztam ezzel, és nagyon érdekelt ez a zenei világ. Úgyhogy abszolút a kérdésedre válaszolva, képben voltam egy Backstreet Boys-a, meg az NSYNC-el is.
1: Na, képzeld el, mert itt a rádióban tudják, hogy én nagy Backstreet, ha nem is fenn vagyok, de követem őket, és például most már lassan több, mint egy éve történelmet írnak egyébként Las Vegasban.
2: Tényleg? Ja, a show-val.
1: Igen.
2: Aha, a show-val kapcsolatban, igen.
1: De olyan show, ugye, ami a világ legnagyobb szórakoztató, a Gömbben vannak, érted? És ahova fiú zenekar az életben nem fog bejutni.
2: Nem.
1: Rajtuk kívül 5 előadást terveztek, már talán az 50-nél járnak egy év alatt.
2: Igen, ez olyan, mint a Celine Dion, emlékszel, amikor Las Vegasban neki volt egy ilyen hosszú nagy show koncertsorozata, az is telt háza, nem lehetett jegyet kapni.
1: No, de ezt csak azért mondom, hogy gondoltad volna, vagy a hallgatók, hogy egy fiú zenekar 33 év után, 33 éve van állítólag Backstreet Boys. Sőt, hát ha visszaszámolunk, meg visszanézünk, akkor is a dalok a mai napig szólnak, és akkor most megint az oltári srácokra próbálok visszamenni. Nekem egyébként a Backstreetnél mindig az volt a legszimpatikusabb, hogy ezek öten emberként is egy komoly egységet képviseltek. Egyrészt testvéreknek hívják magukat. Az, hogy mindent túléltek, az összes létező botrány, balhét, mindenkinek megvolt a maga őrülete, de itt vannak.
2: Igen.
1: És a mai napig a legsikeresebb fiú zenekar, és amikor azt mondjuk, hogy a legendás Hungária, hú, az mekkora nagy dolog volt itt a magyar popzenében, igen, 2,5 évig tartott. Uh-huh. Nem bírták tovább egymással.
2: Igen.
1: És ezért nagy dolog az, hogy ti akár az oltári srácokkal vissza tudtok jönni időről időre.
2: Igen.
1: Tehát, hogy ez a fajta szövetség, az megmarad bennetek. De ebben a szakmában, vagy közöttetek, de ebben a szakmában mennyire időtállók ezek a szövetségek? Úgy általában, mit tapasztalsz?
2: Én azt látom, hogy nagyon ritka. Szerintem
1: ráadásul 6 fiú.
2: Emberi kapcsolatokban
1: 6 fiú, férfi, bocs, hát most már meg lehet
2: férfi, igen.
1: És nem volt soha féltékenység köztetek?
2: Nem. Az igazság, tényleg nem. Tehát őszintén mondom, hogy nem, mert valamiért mindenkinek megvan a saját pályaíve, mindenkinek megvan a saját uta, megvannak a saját sikerei, és valahogy mi tényleg őszintén büszkék vagyunk egymásra. Hát tavaly is ott álltunk, mindenki mondta a monológiát, és 5-ször sírtunk. Uh-huh. Tehát volt 5 monológ, és minden monológ után sírtunk. Szabó Dávid is ugye elment Amerikába, kint él, Los Angelesben próbálgatja magát, saját dalokat ír, stb. De ő is elköltözött lényegében itthonról, és nagyon hiányzik a szakmából, és alig várjuk, hogy találkozzunk és megöleljük egymást. Tehát mi tényleg őszintén ez, amit mondtál, ez a típusú szövetség, mert valószínűleg a Backstreet Boys-nál is él, emiatt tud működni ez a dolog. Mert igazából nem zavarjuk mi egymást. Kicsike ország, kicsike szakma, de nem arról szól, hogy mi ott könyököljünk és letaszítsuk egymást a trónról, mert nincs honnan letaszítani. Mindig szoktam mondani, kicsit csúnya hasonló, de ez egy pocsoly, amiben mi ott páran állunk. Tehát azért nem szabad ezt összekeverni. Az nyilván a külföldi dolgok, azok nagy terek, azok nagy platformok, de azért Magyarország egy picike hely. Tehát itt szerintem az első lépés az, hogy ember maradsz, és örülsz a másiknak.
1: Jogos.
2: Örülsz a másiknak, és kész, mert azzal csak te leszel több. Az, hogy másiknak keresztbe teszel, vagy irigykedsz, vagy nem tudom micsoda, hát és annyira büszke vagyok az Attilára, hogy igazgató lett. Hát ki gondolta volna ezt Nyíregyházán 99-ben? Ez egy tök jó dolog, és büszke vagyok rá, hogy
1: és
2: ő ott van.
1: És beszélgettek, és ugyanúgy mély dolgokról?
2: Hát most is játszottunk Monte Cristo-t az Operettszínházban, és rohanunk egymással szembe a folyosón, és megöleljük egymást. Mert örülök neki.
1: És mennyi maradt például benne a régi koliszoba társból?
2: Szerintem ugyanaz. Tényleg? Ugyanaz. Azért, mert ő is egy szabolcsi fiú.
1: Igen, igen, igen.
2: Igen, és valahogy nem tudom, mi valahogy nem felejtettük el, hogy honnan jöttünk. Aha. És ennyire.
1: Na majd, ha itt lesz, megkérdezem
2: jó,
1: rólad
2: mindenképpen.
1: Is.
2: Jó.
1: Mit
2: jó.
1: Mond erre?
2: Nagyon szeretem.
1: Benned megmaradt a régi
2: Attila, kisfiú, aki a Beregszázból? Szerintem igen. Nem is tudok másképp, tehát nem vagyok hajlandó megjátszani magam semmilyen tekintetben, hanem egyszerűen csak jól érezni magam, dolgozni, adni az embereknek, ez a munkám, ez a hivatásom, és leginkább annyit kívánni magamnak, hogy jó sokáig egészséges legyek, és ezt tudjam sokáig csinálni.
1: Azt én is kívánom
2: igen,
1: neked.
2: Igen.
1: No, mondtál egy nagyon fontos hát hívó szót, ezt a hangot, hogy ott voltam az Edem Lemberten, és azt igen. mondod, hogy úgy énekelte ki ezeket hát, a hatalmas nagyívű dalokat, mint a Boci-Boci tarkát.
2: Igen.
1: Na de téged is egyébként pont, hogy a hangi kvalitásokról ismernek, aki ki tud énekelni dalokat, igen. és én erről szoktam beszélgetni itt estéről estére művész emberek, hogy árulják már el, hogy ez hogy van. De azt hiszem legutóbb Szulák Andrea ült itt, és vele beszélgettem erről, mert mondja, hogy pont ő is a Margit szigeten, hogy majd egy nagyívű dallal jön be. De mondom, az első percben? Azt mondja, igen. De hát mondom, az hogy van? Tehát hogy képzeljük el, hogy ti tudtok nagyívűen énekelni, de az kell edzenetek? Vagy tényleg úgy, hogy ami nekünk a Boci-Boci tarka, az nektek egy nagyívű dal?
2: Uh-huh. Hát nézd, ez ugye... picit megpróbálok nem szakmai lenni, de ugye mindenkinek
1: de
2: megvan a
1: most
2: saját...
1: Most egy olyan ember kérdezek, aki operát is énekel.
2: Igen. Figyelj, ez egy állandó kihívás, és egy állandó lekövetése a te fizimiskádnak, az életkorodnak, az éppen aktuális lelkiállapotodnak, tehát ez nagyon nehéz. Az éneklés az szerintem egy nagyon őszinte dolog alapvetően, és ha nem vagy jó paszban magaddal, nem fognak menni a dolgok, tehát jó paszban kell lenni lelkileg is elsősorban, plusz egészségileg. Nézd, ezek csak visszatérve, ha már a szélsőségek, akkor a Queen dalok, azok tényleg nagyon nehezek. Tehát nem mondom azt, hogy 20 évesen vagy 25 évesen nem ment könnyebben, sokkal könnyebben ment, tehát be se kellett hozzá énekelnem, nem kellett hozzá gyakorolnom, bementem és szólt. Azért, mert nekem ez a hang lágén van, ilyen a torkom, ide születtem, ezt kaptam a Jóistentől, és ez az ott szól. Na most az már más kérdés, hogy 25 év után, közel 30 év után, te ugyanúgy megpróbálod azt a dalt elénekelni, úgyhogy megváltoztál, van rajtad, nem tudom, plusz, nem tudom, x kiló, tehát megférfiasodtál, és ugye ez egy anatómia, tehát változik a hangszálad is. Tehát minden változik. Van olyan énekes, akinek, mit tudom én, 20 év után egy kvintel lejjebb, 3-4-5 hanggal lejjebb szól a torka. De ez teljesen normális. Ott van a probléma, amikor valaki ezt nem ismeri föl és nem követi le, és már valamire nem tudja azt mondani, hogy figyelj, én ezt már nem vállalom. Vagy esetleg azt mondja, hogy én ezt letranszponálom magamnak, de ugyanazzal a művészi értékkel és ugyanazzal az elánnal, ugyanazzal a minőséggel megcsinálom ugyanazt a dalt. Hát ezért nem énekelte úgy egyébként a Somebody to Love című dalt a Wembley-be, George Michael, mint ahogy énekelte Freddie, mert ő nem az a hangtónus volt. Uh-huh. Itt ehhez kell egy szakmai intelligencia, hogy ezt lekövesd. És ugye ez a nehéz ebben a szakmában, amikor az ember belüvi magát egy polcra, elkövmerik azt, hogy a Serbán Attila fönt kukorékol, nem tudom, 25 éve, és még 30 év után is elvárják tőle ugyanazt. El lehet, csak az a kérdés, hogy ott te vagy-e olyan lelki, pszichés, fizikai állapotban, mindennel kapcsolatban, hogy azt abban a minőségben ugyanúgy le tudod hozni. Ez itt a kérdés. És ez mindig egy önkontroll, ez mindig egy külsős, hogy is mondjam neked, én szeretem nagyon...
1: Ez elképesztő fegyelem.
2: Fegyelem, ez full fegyelem, ez full kockaság. Én ezért állok a szakmához úgy, mint egy kocka, mert nekem ez így működik. Uh-huh. Ha elkezdem tépni magam, elmegyek bulizni, nem alszom, most nem akarom sorolni, mit csinálok még mellette, uh-huh. akkor valószínűleg nem ilyen állapotban lennék most. Tehát ez egy nagyon komoly, tudatos, hogy is mondjam neked, életforma.
1: Hát és ahhoz, milyen jó, hogy ezt felfogtad.
2: Hát ezt figyelj, nem tudod másképp csinálni.
1: Na de ez kell a családi... életharmóniája is.
2: Egyrészt igen, ez nagyon fontos, amit mondasz, másrészt pedig neked kell, hogy legyen egy belső önkontrollod, hogyha te olyan színvonalon akarsz teljesíteni, és te Kecskeméten a Katona József Színházban el akarsz énekelni egy bánkbánt, akkor neked ezeket a játékszabályokat be kell tartani, különben nem fog menni. Uh-huh. Legalábbis én nem tudom ezt megcsinálni.
1: És kell még külön edzened is a hangoddal? Vagy maga az edzés az a millió fellépés meg próba?
2: Az nyilván ad egy alap pillért ennek a dolognak, a következő az a pihenés, az alvás. Rendkívül egyre többet számít az, hogy ma például tudtam 10-ig aludni. Ez egy nem aludtam 10-ig, nem tudom, több hónapja. ugye a gyerekekkel is kelek, ugye szeretem ugye kivenni a részem, elvinni a kicsit bölcsödébe.
1: Már mennyi idősek, ezt mondjuk már el.
2: Ja, igen, a kicsi ő 2,5, Odett, a Hanka, a nagyobbik, ő pedig 9 lett május 5-én.
1: Na, tehát
2: ő
1: más,
2: köszönöm szépen, már ő most lesz második osztály, ugye most lesz mindjárt második osztálynak vége, úgyhogy harmadikos lesz majd szeptembertől. Szóval így na, szeretek a gyereke érte menni, elvinni őt edzésre, fűzni nekik valamit, este még együtt vacsorázni.
1: Akkor még ez is van.
2: Igen. Okay. Hát hogy ne? Hát mi értelme van ennek az egésznek? Hát miért csinálom?
1: Oké, tisztában.
2: Tehát most is például nagyon büszke leszek magamra egyébként, mert úgy néz ki, hogy most bocsánat, hogy bekeverek egy másik produkciót, de újra indítjuk a Szécsi Pál koncertünket a srácokkal, és ami ugye volt az arénában 3 évvel ezelőtt, a Szécsi Pál emlékkoncert, és most lesz 3 állomásunk nyáron, és egy koncert keverbe abba csak, hogy nekem legyen 1 hónapos szünetem. Tehát 1 hónapig nem csinálok semmit.
1: Na, ilyen létezik?
2: Ilyet, ezt tavaly is meg tudtam csinálni.
1: Aha, de jó.
2: Akkor voltunk Amalfi parton, meg kettesben is a feleségemmel tudtunk 1 hetet Olaszországban még pluszban, és most is ugye ezt tervezem, hogy a gyerekekkel leszünk 1 hónapot.
1: Na, hát akkor sok ilyen örömteli, meg élményteli pillanatot.
2: Nagyon kívánok. Köszönöm.
1: Tényleg igazad van, ezért érdemes, de még nem köszönök el teljesen, még pár percünk van, és akkor azt kihasználom.
2: Jó.
1: Szóval Szécsi Pál.
2: Szécsi Pál, igen.
1: Ott milyen dalokat énekelsz Szécsitől? A Szécsi dalok nehezek?
2: Hát nekem hangfajban nem, ott a megformálása, ugye a Szécsi Pál ugye...
1: Na de voltak szinte, neki is ilyen nagy ívű dalai.
2: Nagy ívű, például éneklem nem annyira volt ismert.
1: Himnusz a nyárhoz, meg ezek.
2: Himnusz a nyárhoz, az is az enyém.
1: Hát gondoltam.
2: A Boldogság című dal is az enyém, amit rettentően megszerettem. Az Én édes Katinkám az enyém. Meg vannak még sok-sok közös dal, úgyhogy Pál Dénessel, Nagy Sándorral és Miller Zoltánnal visszatérünk, és hát 10-én, július 10-én vagyunk a Tokaji Fesztivál Katlonban, aztán augusztus 1-én vagyunk Egerben, az Egri Várban, és utána, úristen, hol vagyunk még, meg vagyunk a Mézesvölgyi nyár keretein belül is. Szóval nagy szeretettel várunk mindenkit, minden információ megtalálható a neten, úgyhogy ezt is felélesztjük, és most tervezünk ugye, majd most alakulnak az időpontok egy ilyen sportcsanokos turnét vidékre, mert én azt gondolom, hogy a Szécsi Pál dalai megérdemlik azt, hogy a vidéki nézők is hallják.
1: Na, őket. Elhiszed, hogy van Szécsi Pál eredeti autogramma?
2: Nem.
1: 72.
2: Hát figyelj, az...
1: És úgyhogy 79-ben születtem, és akkor már rég nem ért.
2: Ez honnan sikerült beszerezni?
1: A testvérétől kaptam.
2: A testvérétől.
1: Képzeld el, hogy amikor a Cserháti Zsuzsa életéről szóló könyv készült, akkor meg kellett, hogy keressem a testvérét. Hát hiszen a Szécsi fedezte fel a Cserhátit egy étteremben. És annyira megszeretett a Szécsi Kati, hogy hozott nekem borítékba egy eredeti autogramkártyát, egy zöld filccel aláírt, majd át fogom neked küldeni.
2: Nagyon jó.
1: És a hátára odaírt pár sort, hogy neki fontos volt a kettőnk találkozása.
2: Komoly gesztus azért.
1: Igen, úgyhogy...
2: Megtisztelő.
1: Úgyhogy Szécsi Pál.
2: Tök jó,
1: autogrammal.
2: Igen.
1: Ja, jövök, megyek, de az egy... Én szeretem a Szécsi dalokat egyébként is.
2: Én is nagyon megszerettem, és nagyon sok egyébként kiesett az én látókörömből. Tehát a legnagyobbakat nyilván az ember ismerte, tisztában voltam vele, de ez a például a Boldogság című dal, vagy a Himnusz a nyárhoz, ez elképesztő.
1: Igen.
2: Elképesztő.
1: Jó, aztán az élet egy sorstragédia, de
2: sorstragédia.
1: És pont azért jó, igen, hogy veled lehet ilyenekről, és most a hallgatók is hallják, hogy tényleg egy fegyelmezett, tudatos ember, aki felfogta, hogy akkor marad a hangja ilyen, hogyha vigyázz rá.
2: Igen,
1: mert a művészekre minden jellemző csak ez, ne.
2: Igen, azért nekem is vannak estéim a barátaimmal, tehát hogy ezt azért a hallgatók ne gondolják azt, hogy én nem szoktam megtépni magam, mert én vannak ilyen helyzet, nekem is ki kell kapcsolódnom, vagy ugye le kell eresztenem, és vannak ilyen esteink a barátaimmal, úgyhogy de igen, ez a polc, ez mindig van, tudod. Serban Attila, ezt gondoljuk róla, nagyon jól énekel, magasan énekel, meddig? És ehhez az kell, hogy az ember tudatosan tényleg nagyon tisztán lássa önmagát, lekövesse önmagát, és betartsa a játékszabályokat, és akkor működni fog.
1: Sokat tanultunk ma is tőled.
2: Jaj,
1: köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm a meghívást.
1: Lesz sok hely most, meg helyszín, ahol találkozni tudunk veled, úgyhogy kövessék, az oldaladon minden ott van?
2: Igen, igyekszem, minden? Persze, mindent időben felrakni, tájékoztatni, és természetesen, ha beírják ezeket a hívószavakat, hogy akár Oltári Srácok Aréna, vagy akár Queen Koncert Margit Sziget, vagy Szécsi Pál, vagy Evita, majd szeptemberben Madách Színház, mindent megtalálnak fent.
1: Oké, Serben Attilát szeressék, kövessék, azt a sok energiát, ami beletesz imádott hivatásába, a figyelmükkel. viszonozzák, az előre a legtöbb, amit adhatnak. Sok csillogó szempárt neked.
2: Köszönöm, Andi is. Köszönöm.
1: Ugyanígy fog csillogni, örültem neked. Serbán Attilával beszélgetem, és Attilától elköszönök. Önöktől még nem, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult. Mi van, ha már

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a Slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Serbán Attilának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A vasútnak a fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a vezérigazgató. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. Elaludhattak a sofőrök az M1-esen történt baleseteknél. Molnár Róbert vagyok. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyakiműtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet pénteken hajnalban az M1-es autópályán, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, hogy az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között vélhetően elalvás miatt egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben a tereléssel elzárt úton leállított munkagépnek ütközött és kigyulladt. A sofőr a balesetben életét vesztette. A helyszínen már több rendőri egység is intézkedett, amikor 5 óra 15 perc körül valószínűleg a lassuló forgalom következtében újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterre az előző balesettől. Ennek során egy moldáv honosságú kisbusz feltehetően elalvás miatt nekiütközött az előtte haladó ukrán jármű szerelvény hátuljának, tették hozzá. A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül 7 elhunytak, 2 embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak. Új buszsávok segítik a közösségi közlekedést Budapesten, közölte a BKK. A 13. kerületben a Róbert Károly körúti felüljárónál az Árpád híd felül az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtó elején jelölnek ki rövid besoroló sávot az autóbuszoknak. A cél az, hogy a járatok elkerülhessék a külső sávban kialakuló torlódást, így az utasok gyorsabban juthassanak el úti céljukhoz. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. A nap második felében erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Csupán zivatarok környezetében fordulhatnak elő erős, viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 30 fok között alakulhat.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM.
1: Minden, amit szeretünk.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, nyáresti koncertek a folytatásban, mind a kettő a Városmajori szabadtéri színpadon, pár nap eltéréssel. Július 26-án vasárnap este 20 órától jön a Budapest Klezmer Band, amelynek ezúttal Gubik Petra lesz a vendége. Ők már több mint 35 éve szórakoztatják a közönséget. A zenekar alapítója Jávori Ferenc Fegye, akinek szerzeményeit, átiratait minden koncertján hallhatja a közönség, ezzel is népszerűsítve a közép-kelet-európából származó tradicionális zsidó zenét. A produkció egy igazi zenei utazás, ahol az átiratok mellett felcsendülnek Fegye musicaljaiből is részletek, 100 percben. Jávor Ferenc, Kohán István, Nagy Anna, Gazda Bence, Barbinek Gábor, Máté László és Vég Balázs sok szeretettel várják a közönséget július 26-án, vasárnap este 20 órától. Aztán néhány nappal később, július 31-én érkezik Zséda, szintén egy nyáresti koncerttel, Signo címmel, amely egy különleges zenei csemege, hiszen a Városmajori szabadtéri színpadon egy hatalmas bulira hívják a rajongókat, ahol a legújabb dalok mellett természetesen a régi nagy kedvencek is felcsendülnek majd. Egy felejthetetlen energiával teli sodró hangulatú nyári estére kell készülni. Zséda, aki a magyar popszcéna egyik legeredetibb és legkarizmatikusabb előadója, július végén egy vibráló szenvedéllyel teli showban mutatja meg minden arcát, a finom balladáktól a táncoltatós lágerekig. Ez a koncert valódi élményt ígért, mondják ők. Zséda jellegzetes, különleges hangja, mély érzelmei és színpadi jelenléte magával ragadja a közönséget. A legnagyobb slágereken túl, köztük azok is, amik már fogalommá váltak, valamint izgalmas új dalok is lesznek. Egy dinamikus, lendületes műsort készített, ami egyszerre ad mélységet és buli hangulatot, tehát Zséda Signója, július 31-én pénteken este 20 órától a Városmajorin.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Kivezetik a pedagógus képzést a közszolgálati egyetemről, gyorsabb eljutást kínál a megújuló éjszakai buszhálózat. Biztosította kerozinellátás a nyári szezonra a reptéren. Molnár Róbert vagyok. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter pénteken Facebook oldalán. Lannár Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy ott nincs megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem ér. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhet. Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Emlékeztettek, az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel 20 évvel ezelőtt került sor, ezért a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését. A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint biztosította kerozinellátás a nyári szezonra. A magasabb ár nem jelent hiányt. A gyorsabb utasáramlás érdekében új, szélesebb biztonsági folyosókat is kialakítottak. A magasabb ár nem jelenti azt, hogy hiány lenne, mondta a Budapest Airport vezérigazgatója. A beszállítóktól be tudják szerezni a kellő kerozin mennyiséget, a drágulást pedig végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, a kerozinnak csak egy kisebb része származik a közel-keletről, ami az árakra van hatással, de nem az ellátás biztonságára, írja a Telex. A repülőtér a nyári csúcsforgalomra is készül, ahol idén is növekedésre számítanak, miután 2025-ben 19,5 millió utast szolgáltak ki. Különleges régi tűzoltóeszközökkel, füstsátorral és interaktív programokkal várja a látogatókat a Katasztrófa Védelem Központi Múzeuma Kőbányán, a Múzeumok Éjszakáján. A Tűzoltó Múzeum június 20-án délután 5 órától évfélig tart nyitva. A programok között lesz tárlatvezetés, koncert, jármű bemutató és tűzoltó fecskendő szimulátor is. A látogatók megismerhetik a régi tűzoltók egyenruháját, az ugróponyvát, a horoglétrát, valamint a magyar tűzoltó találmányokat is. A 12 évnél idősebbek bemehetnek a füstsátorba is, ahol megtapasztalják, milyen érzés füstelteli helyiségbe lépni. Lesz mentőkutyás bemutató, tűzmegelőzési játék és habképző bemutató is. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében is. Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős tagja, az X közösségi oldalon üdvözölte Szlovénia döntését. Változóan felhős, napos időben lesz részünk. Elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: szerelem, a szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon augusztus 4-én, kedden este 20 órától jön az Egy Életem sorozat Szinetár Dórával. Dóri mesél az életéről, a számára meghatározó pillanatokról és a történetekről. A forgatókönyvet itt valóban az élet írja. Ő azt mondja, izgatottan várja, hogy a nézők szeretnének-e igazán, mármint hogy szeretnék-e őt igazán megismerni és megtudni, mi van a látszólag jól ismert történetei mögött. Őt már annyit elemezték az elmúlt 4 évtizedben, hogy elege lett. Most ő fogja saját magát elemezni. Aztán meglátják, mire jut. Mondta Dóra, aki a legkedvesebb projektként hivatkozott, és hivatkozik a róla szóló estre, augusztus 4-én tehát ott egyébként a Városmajori Szabadtéri Színpadon megtekinthetik. Aztán augusztus 7-én pénteken érkezik Falusi Marian túl az Operencián című előadásával. Sőt, egyenesen koncertjével, mert van-e unalmasabb mások utazási élményeinél? Jönnek, pörgetik a képeket a telefonon, itt jártam, ott voltam, ez is csoda, az is csoda. Ha már jártunk ott, azért nem érdekes, ha még nem, akkor meg azért. Kivétel persze van, zenés kivétel, mert ha valaki dalban mondja el, merre járt, mit látott, milyen volt, akkor az más. New York, Kairó, Pireusz gyermekei, Los Angeles zsebemben lesz, van London, van Nápoly, van Konstantinápoly, és ott az örök visszatérés és végállomás, a Pest, a drága, bűnös, bűzös, poros és elegáns Budapest. Falusi Marian jön az utazási élményeivel, és sok mindent el fog árulni egyébként magáról a Padödő együttes egykori sztárja, aki rendszeresen dolgozott és dolgozik is együtt Presser Gáborral, szólóestjein pedig gyakran jazz átiratokat és saját feldolgozásokat is ad elő. Ez a koncert túl az Operencián címmel egészen különleges lesz augusztus 7-én, pénteken este 20 órától.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a miniszterelnök, megtelt élettel a főváros az ünnepi könyvhétre, már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatón mutatta be, hogyan akart menekült tábort létrehozni az Orbán kormány Vidnyéden. Magyar Péter részletesen ismertette, hogy a magyar-osztrák határ mellé egy nyílt migráns tábort terveztek létrehozni. Mint mondta, a kormány arról is döntött, hogyan bonyolítják le az eljárásokat a migránsokkal kapcsolatban. Elhangzott, a Győri Széchenyi Egyetem kekvájának tulajdonában állt a terület, a terv pedig az volt, hogy átadják az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak azt. A tábor 500 fősre tervezték. A táborra 5 milliárd forint közpénzt szánt az Orbán kormány, ennek költségeit is részletezte Magyar Péter. Budapest célja, hogy Európa egyik vezető sportfővárosa legyen, jelentette ki Pósfai Gábor, sportért is felelős belügyminiszter pénteken az Európai Olimpiai Bizottság budapesti közgyűlésén. Beszédében hangsúlyozta, hogy az Európai Olimpiai Bizottság budapesti közgyűlése több mint protokoll esemény. Kiváló lehetőség is egyben megmutatni a sport erejét, erősíteni a nemzetközi együttműködést és megerősíteni az olimpiai mozgalom melletti elkötelezettséget. Felhívta a figyelmet arra, hogy a sport speciális helyet foglal el a magyarok szívében. A sport sikerek nem csak a sport eredményeket jelentik, hanem a nemzeti identitás részét képzik, és generációkat kötnek össze, hangsúlyozta. Könyvek, szerzők, dedikálások és hömpölygő tömeg. Ismét megtelt élettel Budapest belvárosa az ünnepi könyvhét alkalmából. Az idén 97. alkalommal megrendezett esemény a magyar könyvkultúra legnagyobb szabadtéri ünnepe, amely 4 napon át várja az olvasókat és az irodalom szerelmeseit. A rendezvény központi helyszínei idén is a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Dunakorzó, ahol a hazai könyvkiadók standjai mellett író-olvasó találkozók, dedikálások, beszélgetések, kerekasztalprogramok és esti kulturális események színesítik a kínálatot. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a magyar vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használható biztonság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A táborfigyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnus foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ottalvós programokat részesíti előnyben. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. Észak felől szakadozott felhőzet érkezik, egyre több helyen várható zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatar is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 28 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait. Méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy hatással vannak a kulturális életre. Grillus Vilmos köszöntöm nagy szeretettel. Nem először, nem is utoljára. Mindig gondolkodom, amikor, hát hagyd mondjam így, hogy benneteket várlak, a testvéred is tulajdonképpen visszajáró vendég ebben a műsorban, és mindig mondom, hogy ezért nagyon nagy megtiszteltetés, amikor az ember Kossuth Díjas művésszel beszélgethet, hát az meg még inkább, aki, amikor kétszeres.
2: Hát...
1: Kossuth Díjasokkal. Ez közös, ugye?
2: Ez közös, igen. A legtöbb díjunkat így közösen kaptuk, a Prima Primissimát is, meg a Kossuth Díjat
1: is. De
2: az
1: nem kisebbíti, ugye?
2: Jaj, nem, dehogy is. Hát végül is, amit tettünk, annak egy jelentős részét a Kalákával csináltuk, tehát ez így teljesen rendben van, és talán nagyobb öröm is közösen
1: tele vagy
2: kapni
1: díjakkal. Tele vagy
2: valami, de hát az talán a legfontosabb, hogy sokan szeretik a mi muzsikánkat, és ez talán még a Kossuth Díjnál is fontosabb.
1: Az biztos. Pont azon gondolkodtam, amíg vártalak ide a stúdióba, hogy szerintem nálatok több eseményt ember nem szervez. Vagy nem az, hogy szervez, mert ti is szerveztek, és ezért jöttél, hogy majd arról mesélj.
2: Igen.
1: A Kaláka hát már évtizedes hagyományokkal rendelkező fesztiváljáról, és azért is adunk ennek nagyon szívesen meg szeretettel itt teret, mert Budapestet is elárasztjátok, hát ha csak a Marcibányi téri.
2: Hát állandó klubatokra gondolom. Ott mindig meg lehet minket találni.
1: Hát az volt a legelső klub, ugye?
2: Igen.
1: A Marcibányiban.
2: Nem, a legelső az a Vízivárosi Pince klubban volt 1970-ben.
1: Na várjál, Kaláka szinten.
2: Kaláka, nem? Igen.
1: Igen, de mintha azt hallottam volna, hogy a Marcin volt a legelső klub a tiétek, és az azóta van.
2: Ja, az azóta van, persze,
1: ahogy
2: felépült, mi játszottunk a megnyitón, és onnantól aztán átköltöztünk a Marcibányi térre, de hát mindig is második kerületiek voltunk, ott is születtünk, ott is lakunk, azóta is részben nem mindenki együttesből, de mindenki onnan indult.
1: No, és... de egy olyan alkotóval beszélgetek most, aki itt van, itt él, rengeteget léptek fel a fővárosi közönségnek is.
2: Hát nézd,
1: hát, ha összeadjuk az éves szinten, hát próbáltam, rengeteg. Rengeteg.
2: Tulajdonképpen legalábbis az én fellépéseim többsége az azért mégis a gyerekeknek szól. Ugye a Kaláka, ha valaki nem tudná, ugye úgy működik, hogy többféle felállása van.
1: Igen.
2: Van egy alapfelállás, ahol négyen vagyunk, természetesen én a testvéremmel, meg Radványi Balázs, Bece Gábor, és van egy olyan felállás, ami nélkülem van, ami a gyerekműsorokra specializálódott, és van egy olyan felállás, ami én vagyok nélkülük, ami szintén gyerekműsor, és akkor van még egy olyan felállás, ahol Major Gabi muzsikál velük, ez a karácsonyi műsor, ami hát egész decemberben terítéken van, és sokat játsszák. Úgyhogy mindenkinek hát kicsit más. De ez nagyon-nagyon jó változatosság, hogy ilyen is van, olyan is van, amolyan is van. Hát biztos, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az ember mindig frissen és lendületesen tudja
1: csinálni. Én is azt mondom, hogy az alkotás konzerválja az ember. No, azért ez a felvezetés, mert itt van ez a Kaláka Fesztivál, ami tényleg évtizedek óta tart, nincs olyan nagyon messze Pesttől. Úgyhogy autóba lehet ülni, és gondolom sokan autóba is ülnek.
2: Igen. Minden bizonnyal nem csak egriek jönnek, mert ugye most már vagy 15 éve, igazán nem tudom pontosan, de mondjuk, hogy 15
1: régóta
2: éve
1: ott van, igen.
2: Egerbe költözött a Kaláka Fesztivál.
1: Miskolcról mentetek át?
2: Hát körülbelül 15 éve, mert 46 éve, ez a 46. fesztivál, ugye Miskolcon volt, vagy 30, 25, 30, nem tudom, és aztán, amikor a Diósgyőri várat elkezdték tönkretenni, akkor, és azóta is folyik ez a tönkretétel, akkor átköltöztünk Egerbe, egy darabig a várban volt, ott is a fesztivál, és aztán leköltöztünk az Érsekkertbe, ami egy nagyon barátságos helyszín, jól elfér két nagy színpad, az áthallást is lehet úgy korlátozni, hogy ne zavarjon senkit, és sokan elférnek, és remélem sokan is jönnek, van mindenféle gyerekprogram, felnőtt program, két színpadon felváltva. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire részletezzem ennek a programját.
1: Neked
2: minden
1: szabad.
2: Esetre mindig úgy kezdődik csütörtöki napon, hogy van egy verskoncert. Hát ennek a verskoncertnek most van némi szomorú aktualitása, mert hogy azt hirdettük meg, amit április 11-én a Marci Bány téren is játszottunk, hogy a Sebő Együttes, a Kaláka Együttes és Jordán igen. Tamás József Attila estje, és ez fantasztikusan jó sikerült a Marci Bányi téren, ugye költészet napján, és ezt fogjuk, vagy terveztük eljátszani Egerben is, a Gárdonyi Géza színházban, de ugye Sebő Feri, Isten nyugosztalja, közben meghalt, és ezt már csak az ő emlékére tudjuk elmuzsikálni a Sebő Együttesnek a tagjaival, akik vállalták, hogy így négyen is eljátsszák azokat a dalokat, amiket a Marci Bányi téren még öten játszottak, és hát nyilván Ferire fogunk emlékezni ebben a műsorban. Aztán jön péntek, szombat, vasárnap az Érsekkerti Fesztivál, mindenféle, most minden nem sorolom fel, a kalákafesztivál.hu oldalon meg lehet nézni, itt lesznek Ferenci Gyuriék is, ugye akik hát így fél lábbal vers megzenésítők is, már egy jó ideje, igen. Közös műsorunk is van, aztán Söndörgő játszik majd, Szalonna és a bandája, na, érdemes sokan. Utána nézni, mert jó a program, nagyon jó a Fecsík Jani, és itt lesz a Mezzóval, ugye ez az, most már az ő új élete, miközben a Csík zenekar szintén remek utánpótlással, ugye nélkül a muzsikál, úgyhogy fura, de a nevüket ezt megtartották. Szóval sok minden lesz, amiért érdemes ott lenni, és hát természetesen gyerekprogramok is lesznek, szombat, vasárnap délelőtt, vannak mindenféle vásárosok, mutatványosok, és mindenféle környezetvédelmi programok a gyerekeknek, és a Kaláka is játszik, én is játszom egyik nap így, másik nap úgy, sőt még egy érdekessége is lesz a dolognak, hogy Huzella Julival fogunk a műsor egy részét fogunk együtt játszani, ő mesét olvas, én pedig a vízről, van egy mese, amit én írtam, a vízcseppről, és én pedig vízes dalokat játszom közben, de egyébként ezt most itt Budapesten is meg lehet majd hallgatni, mert könyvhét lesz ugye a hétvégén.
1: Igen, egy fontos hétvége a mostani.
2: És elég, én kétszer is fogok dedikálni a könyvhéten, nem tudom, szabad ezt erről beszélni.
1: Minden szabad,
2: remek. Tehát a könyvheti program pedig most vasárnap, ugye az úgy néz ki, hogy én délelőtt a Centrálnál, ahol az én könyveim, mert az én dalos könyveimet adták ki, és hát adják most is. 10 órakor Julival, Huzella Julival kicsit muzsikálunk, énekelünk, mesélünk, és utána dedikálás lesz, és aztán majd délután 1 órától pedig a Zenemese kiadónál az új könyvemet fogom dedikálni. Hát ez is úgy új, hogy már tavaly jelent meg, tavaly igen. tavasszal, igen. De hát elég nagy siker lett, és elég nagy példányszámban elfogyott már, és remélem még fog is. Ez most már egy új generációs dolog, ugye ez a nyomkodós mesekönyv, ami muzsikál saját magától, nem kell bele CD, meg nem kell bele QR kód, illetve hát QR kód kell bele, mert az egész dal nem fér bele egy könyvbe, hanem részletek férnek bele, de benne vannak a szövegek, nagyon szép rajzok, úgyhogy már ebből készül majd a következő is, és ez is kint lesz a könyvhéten, tehát én két helyen is érdekelt leszek.
1: Nyilván teljesen más a kettő, a könyvhét is, meg a Kaláka Fesztivál, de ugyanarról szól, hogy emberekkel találkoztok. És azonos érdeklődésű emberek összegyűlnek, ami a mai világban, pont te mondtad, a nyomkodós világban,
2: igen.
1: Azért az egy óriási érték.
2: Nagyon.
1: Hogy nálatok lehet találkozni.
2: Nagyon, és azt hiszem, hogy ezt az emberek ki is használják, hát persze sok régi ismerős van, és mindig lesznek újabbak is, és mivel ugye dedikálás is van, ezért az egy külön lehetőség arra, hogy az ember a közönség soraiból megismerjen olyanokat, akikkel még nem találkozott. Ők is örülnek, hogy elmondhatják, hogy mit szeretnek, mit nem, bár ez ritkán van, hogy valamit nem szeretnek, de volt már olyan, természetesen. és mi is ugye megismerhetjük őket. Egy ilyen találkozás, ez egy ilyen találkozás sorozat, egy ilyen dedikálásnál, egy koncert után, az nagyon-nagyon erőt adó tud lenni.
1: Meddig tölt fel egy ilyen találkozás?
2: Hogy időben, mikor járok le aztán?
1: Vagy... Igen, hogy meddig tart ez a jó érzés?
2: Aha. Hát...
1: A következőig?
2: Igen, ez általában kitart, vagy hát könnyen felidézhető újra, hiszen elég sok ilyen élményben volt már részem. Emlékszem sok olyan apróságra, amikor egy gyerek odajött, és azt mondta, hogy megölelhetlek. Hát ezek
1: másra potolni.
2: Ez mindent visz. Vagy egy komoly férfi elsírja magát, amikor azt mondja, hogy hát a gyerekkoromban én is azt hallgattam. Szóval ezek hát nagyon megérik.
1: De tényleg ezért ennek komoly lélektana van, hogy generációk nőttek fel. Rajtad,
2: hát
1: rajtatok.
2: Igen. Hát most ugye, hogyha a gyerek dalaimat veszem, ami tényleg azért, mert ugye ezek énekelni való dalok, ezek tényleg sok családban jelen vannak, ezek 1980-tól kezdtek megszületni, hát az is már 40-46.
1: 79-ben születtem, úgyhogy 79-ben én abszolút születtél, átéltem ezt.
2: De amikor elkezdek lemezen is megjelenni, mert egy darabig ezek csak a színházban voltak, akkor az 92-ben volt. Uh-huh. 92-ben jelent meg az első olyan lemezem, amin ezek a óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló énekelni való dalok rajta voltak, és azóta hát jó néhány. Aztán ugye már nem lemezen, hanem máshogy, most ugye ez a Centrál kiadónál könyvformában, kottákkal, gitárakordokkal, nagyon szép rajzokkal, amiket majd ugye vasárnap dedikálni is fogok. Szóval
1: hát nagy
2: elég régóta van már olyan család, ahol már a nagymama is azt mondja, hogy hát már gyerekkorában is ezt hallgatta, és most az unokája, és néha még olyan is van.

0: dolgoztok. Persze. Folyamatosan. No, de kérdezgettem már itt alkotó társaidat, hogy változik-e a közönség, és szerintem, ha valakinek, akkor neked fölteltem azt a kérdést, hogy változnak a gyerekek is? Tehát más volt a 90-es évek elején énekelni nekik, és szórakoztatni őket?
1: Talán lehet, hogy türelmesebbek voltak egy kicsit. Most mindig van gyerek, aki esetleg mindjárt felpattan, táncra perdül, mert az szokott, hogy...
0: Téged?
1: Hát nem is az érdekes, hogy engem zavar-e, hanem hogy a többieket zavar-e.
0: Ja, értem.
1: Mert
0: jogos.
1: Én ki tudom ezt magamnak kiszöbölni, meg is tudom magyarázni, és még... De ugye akkor aztán, ha egy valaki felpattan, akkor lehet, hogy mindjárt az akkor ő is, és akkor táncoljunk. De ez még mind nem baj, hogyha úgy csinálja egy gyerek, hogy közben az előadással együtt él, akkor tökéletesen rendben van. De amikor már esetleg fárad, és eltelt már fél óra, vagy nem tudom, és most már függetleníti magát a dolgoktól, és most már csak buli van, az már ugye nyilván sokkal jobban zavar, pláne ha esetleg többen is ott összejönnek, és akkor elkezdik megbeszélni. Most azt csináljuk, hogy nem tudom, de. Szóval de ehhez nekem nincs igazán hatékony eszközöm, mert ugye hát én ott a színpadról fegyelmezni, hogy így mondjam, nyilván. Hát amikor előveszem a csellót például, akkor tudom azt mondani, hogy na most mindenki üljön le, akár itt a földre is levet, mert a cselló egy olyan hangszer, akire figyelni kell, és ő csak akkor muzsikál, mindenki őt hallgatja. Tehát mit tudom én, például ez egy alkalom, egy pillanat, amikor meg tudom nyugtatni a közönséget, utána eljátszom egy nagyon szép álmodozós dallamot, és akkor érzem, hogy most ez ül, vagy esetleg nem ül.
0: Mert hát ez már szakértelmed. Hát, ez kell hozzá az elmúlt évtizedek. Sok-sok élmény anyaga.
1: Igen.
0: No, de ha már élményeket mondtál, egyébként nektek a Kaláka Fesztivál szervezésileg is nagy élmény, vagy azért az meló?
1: Az meló, és az igazság, hogy én ebben nem vagyok benne. Szóval a Kaláka együttesnek a életének a szervezése, az gyakorlatilag a testvérem kezében van. Neki ugye van egy irodája, van titkárnője, meg más
0: alkalmazottai.
1: És akik ezzel foglalkoznak, és ezzel törődnek, ők pályáznak, ők szerveznek koncerteket, vagy hát elfogadják a meghívásokat, és hozzám már csak az jut el, hogy akkor lenne itt, akkor lenne ott, akkor meg amott, és akkor, hogy egyeztessünk. Szerencsére az egyeztetés az könnyen megy, mert ugye mióta az ember a telefonban hordja a naptárját, és az napra kész, ez nagyon nagy segítség az ilyen dolgokban, mert mindenkinek megvan a maga színe, és amit én most beírok, ha most valamit megbeszélünk, azt rögtön mindenki látja. Tehát mindenki tudja, hogy ott nekem valami dolgom van. Tehát oda nem szervez egy másikat. Vagy világos. Pedig lehet egyeztetni természetesen, de minden esetre mindig mindenki napra kész a többiek programjából is. És ez hát nyilván alapvetően fontos. Tehát így ez jól tud működni.
0: No, egy-két kulisszatitkot árulj el, kérlek. Most maradunk még a Kaláka Fesztiválnál. Például ti olyankor ott vagytok végig a városban?
1: Mi ott vagyunk végig a városban, mert ugye mi fellépünk a verskoncerten is az első nap, akkor mindig van egy templomi program. Régen a Kalákánál volt ugye mindig ökumenikus istentisztelet is vasárnap délelőtt. Most is van, de ez a Fatemplom Fesztiválon van, meg Kapolcson. A Kaláka Fesztivál nincs, mert ott a vasárnap délelőtt nem tudtunk úgy megállapodni az egyházakkal, hogy vasárnap, mert mindenkinek megvan akkor a maga saját dolga, és ezért aztán Egerben nincsen ökumenikus istentiszteletünk, de hát vannak ugye mindenféle bibliai témájú programjaink, ugye ez a testvérem vonala elsősorban, amihez én is sokszor csatlakozom a hegyi beszéddel, a 15 Zsoltárral, de ő ugye a Pál apostol leveleivel, vagy még több ilyen bibliai témájú műsora is van, tehát ez is lesz. Aztán lesz ugye két gyerekműsor mindkét délelőtt, ilyenkor én is beszállok a Kaláka mellé, mert úgyis ott vagyok, hát akkor miért nem muzsikáljak velük. Meg van egy csomó gyerekdal is nyilván, amit együtt is tudunk, és az mégiscsak gazdagítja a hangzást. Aztán van az esti koncert, ez hagyományosan mindig vasárnap este van, tehát...

ott vagyunk, és másrészt meg itt tényleg a műfajból nagyon sokan fellépnek, akár a nagyöregek, akár a induló fiatalok, stb. És ez egy remek alkalom, hogy az ember megnézze őket, és na, végre most látom őket is, róluk is hallottam már, de még sose hallottam, most beülök és meghallgatom, hogy mégiscsak tudjam, hogy kik tartoznak abba a táborba, mondjuk így, akikkel én is közösséget tudok vállalni. Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének szombaton, átadták a felújított városházát Esztergomban, engedélyezték a fürdőzést a római parti plázson. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének szombaton a párt 32. tisztújító kongresszusán Budapesten. A küldöttek megszavazták a négy alelnök jelöltet is. Orbán Viktorra 729-en szavaztak, 8-an nem voksoltak. Gál Kinga 701 szavazattal, Bóka János 711-el, Gyopáros Alpár 717 szavazattal, Krejcsi Bálint pedig 701-el lett alelnök. Gál Kingát újra választották, mivel korábban is alelnök volt Kubatov Gábor, Kúsa Lajos és Németh Szilárd mellett. A demokratikus koalíció is tisztújítást tartott szombaton, miután április 12-én a választási eredmények fényében a teljes elnökség lemondott, derült ki a párt közleményéből. A párt tagjai online szavaztak, és június 8-án Varjú Lászlót választották meg a DK elnökének, június 13-án pedig az alelnöki és elnökségi pozíciókról döntöttek. A Jobbik Magyarországért mozgalom Adorján Bélát választotta meg újra elnökévé a következő két évre, közölte a párt. A párt alelnökei Baucsek Rajmond, Gyüre Csaba, Révi Attila és Kesztyűs Attila lettek, tették hozzá. Átadták a felújított városházát szombaton Esztergomban. Az épület 1723 óta tölti be a városháza szerepét, közölte az önkormányzat. Korábbi tájékoztatás szerint a fejlesztésre az önkormányzat 1,5 milliárd forintos támogatást nyert el a Kisfaludi Turisztikai Fejlesztési Programban, 300 millió forintos önerő mellett. A közlemény szerint a 3 évig tartó felújítást teljes körű műemléki állapot felmérés előzte meg. A munkálatok során a legapróbb részletekig ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékek. A régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. Budapest főváros önkormányzata 2026-os szezonra is engedélyezte a fürdőzést a 3. kerületi római parti plázson. Az ingyenes Dunai fürdőhely június 19-e és augusztus 23-a között minden nap 10 és 19 óra között várja a látogatókat, miután a terület és a vízminőség is megfelelt az összes egészségügyi és biztonsági előírásnak, írta meg Óbuda honlapja. A hatósági szemle és a benyújtott dokumentumok alapján a fürdőhely állapota a 2025-ös évhez képest nem változott. Így semmi akadálya a szabadtéri fürdőzésnek. A biztonságos üzemeltetés érdekében a szervezőknek szigorúan be kell tartaniuk a vízirendészet és a katasztrófavédelem előírásait. A vízminőséget a szezon előtt és alatt összesen 4 alkalommal, június 2-án, június 30-án, július 21-én és augusztus 11-én ellenőrzik. A magyar férfi kajak 4-es aranyérmet szerzett szombaton Portugáliában az olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságon. Ebben a számban 2017 után született ismét magyar győzelem az EB-n. Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású férfi kajak 4-es 1-1 világkupa arany és ezüstéremmel a háta mögött érkezett az EB-re. A németek lettek a másodikak, a spanyolok pedig a harmadikak. Kőholmi Emese aranyérmet szerzett szombaton a kajak 1-es 1000 méteren a portugáliai olimpiai kvalifikációs EB-n. A szintén kajakos Varga Ádám és a vegyes kenu 4-es bronzérmes lett 500 méteren. Észak felől szakadozott felhőzet érkezik, egyre több helyen várható zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatar is lehet. Zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 28 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak. Grillusz Vilmos köszöntöm nagy szeretettel. Vilmos, ha már megkérdeztem tőled, hogy a közönség változik-e az évek során, akkor az alkotási folyamat benned, vagy az alkotás iránt érzett bármi folyamat, vagy a kapcsolatod hozzá az változik az évek során?
2: Nem igazán. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból én ugyanazokat az elveket vallom, és ugyanazt a gyakorlatot követem, mint amit elkezdtünk ezelőtt lassan 57 évvel, vagy amit ugye a gyerekeknél is folytatok. Van többféle szempont, hogy az ember énekelni való dalt ír, vagy hallgatni való dalt ír, de a vers megzenésítés az semmit se változott nálunk. Ugye mi akkor úgy kezdtük el a muzsikálást, hogy a vers az alap, mindig abból indulunk ki, a verset akarjuk eljuttatni a közönséghez, és ehhez nekünk eszközünk a zene. Hát persze van, amikor népdalt énekelünk, és van, amikor na, sokféleképpen lehet ezt csinálni.
1: Igen, igen,
2: tehát
1: igen.
2: Lehet úgy is, hogy szigorúan csak a szöveget követem, lehet úgy is, hogy most akkor jön egy nagyobb zenei betét, ami abban a hangulatban megy, amit a vers számunkra adott. Szóval sokféle útja, módja van, de alapvetően ezt mi egyszer így elkezdtük, és ez azóta se változott. Ami változott, mondjuk részben az, hogy ugye megszűnt, nem egészen szűnt meg, de azért nagyjából megszűnt a CD, ami annyiban egészen más, mint a Spotify-re feltölteni dolgokat, hogy a CD mégiscsak egy összeállítás van. Eleje van, vége van, íve. Az ember elgondolja, hogy ugye pár éve én is kiadtam a összegyűlt dalaimból egy felnőtteknek szóló CD-t, a Lassan tűnődve címmel, ami kimondottan egy ívet rajzol a születéstől a halálig, az örökké valóságtól az örökké valóságig. És ezt, hogyha az ember csak úgy feltöltögeti a dalokat, akkor nincsen, mert ki erre kattan rá, ki arra, akkor ezt hallgatja, de azt háromszor. Persze ezt a CD-n is meg lehet tenni, de a CD-t mégiscsak beteszi az ember, és akkor szól és végigmegy, és valami módon kifejezi azt, amit én gondoltam. A Spotify az már nem így működik, meg a YouTube, meg ezek a mindenféle.
1: Hát a pendrive-ra kellene ráállni, és azt ilyen díszdobozban volt már olyan, aki hozott ilyen díszdoboz, persze hozzátette, hogy nagyon drága.
2: Hát lehet, hogy ez lenne. Most ugye mi kiadtuk ezt a Kupak Tanás című lemezt, mégiscsak CD-n, meg ugye van valamiféle reneszánsz a vinil, amit régen bakelitnek hívtunk, most vinilnek hívjuk neki is, de hát azért ez nem egy nagy példányszám. És hát azért mégis gondolom az emberek zöme az a felhőből hallgatja ezeket a zenéket, de egyébként ez egy érdekes történet, ez a Kupak Tanács, mert ugye ez a Kalákának egy olyan lemeze, amit ezelőtt nem tudom, 30 évvel csinált, és valamiért dobozba maradt, és aztán a téma nyilván aktuális, mert egy ilyen környezetvédelmi dalgyűjteményről van szó, és Dani most úgy döntött, hogy hát most miért ne adjuk ki, hát érdekes is, hogy 30 éve ezelőtt készült, meg dolgoztunk vele, és hát ezt most Egerben is fogjuk muzsikálni természetesen, mert ez a legfrissebb, és egyben egy nagyon régi anyag, szóval mindesetre érdekes. De alapjában véve nem változott a hozzáállásunk ezekhez a dolgokhoz.
1: Addig jó. Nekünk, a közönségnek. Mennyi dal van a fejedben?
2: Hát 300-400 biztos van benne, de most nem tudom, mert ha most el kéne kezdeni ezt, vagy azt, hát nézd, van vagy 150 gyerekdal legalább, amit állandóan játszom, hol egyiket, hol másikat, ezek biztos benne vannak, a Kalákából is van, Kisanna lemezemről is, vagy erről a Lassan tűnődve, arról is van elég sok Kalákából is. Hát, szóval 400 biztos van.
1: Annyi biztos.
2: Annyi egész biztos van, de hát lehet, hogy 600 vagy 800, nem tudom. Hát,
1: nem tesztelni akarnak.
2: Yeah.
1: De az új ötletekből is van? Bőven?
2: Azért...
1: Vagy ahhoz kell állapot?
2: Ahhoz talán igen. Nem tudom, az ember mindig ír új dalokat is, de azért talán ez a lendület már egy kicsit nálunk lábhagyott. Azért minden nyáron, ugye például a Kapolcsi Fesztiválon, ahol mi most ugye Vigánt Petendre költöztünk, ott azért megvan ez a Vers Impro című műsor minden délután, ahol egy zenész és egy költő, meg egy moderátor van fenn a színpadon 2 órán keresztül, és ilyenkor ez is egy jó alkalom arra, hogy az ember átnézze jobban annak a költőnek az életművét, akivel egy színpadra kerül, és akkor 2-3 verset elővegyen, átgondoljon, megzenésítsen, és el tudjon énekelni, hogy na hát én ezt most erre az alkalomra készítettem. Úgyhogy azért születnek mindig új dolgok is.
1: Hát és addig jó, ez konzervál, ezt már mondtam a beszélgetés során. És tényleg ezzel a közönség jár a legjobban, hogy amíg ti alkottok, addig nekünk jó.
2: Hát
1: egy állandóság azért...
2: Mondjuk azt, hogy nektek is jó, mert azért nekünk is jó.
1: A Rilusz név, a Kaláka név, a te neved külön, ezek mind az állandóságot jelzik. És itt a generációkról beszélünk, egy állandó, hogy ti vagytok. Hát, belétek igen, lehet igen. Kapaszkodni. És hát egy nagyon komoly hidat képeztek ugye a mai napig, hát mert ki, ha nem ti? Ki viszi tovább így ennyi évtizedet? Tehát egy csomó olyan költemény, vers, mindenfajta alkotás megmarad, mert átviszitek a múltat, kötitek össze a jelenlel. Úgyhogy a jövőt is építitek.
2: Hát ez biztos, hogy sokan úgy kerülnek közel a vershez, a versekhez, hogy minket már hallgatnak, és akkor aztán utána néznek ennek is, annak is. Szóval biztos, hogy van ilyen.
1: Arra vagyok még kíváncsi, hogy amikor el kell indulni, mert el kell indulni a közönséggel találkozni, akár itt Budapesten, akár vidékre, akkor még megvan ugyanaz a jó lelkület? Tehát van kedved elindulni?
2: Van, ezt határozottan állíthatom, hogy van kedvem. Amihez nincs kedvem, hogyha az ember nagyon messzire megy, akkor beülni az autóba és vezetni. Aha. Ehhez már sokkal kevesebb kedvem van, de ez is inkább hazafelé érdekes, mert odafelé még az embernek jár a fejem, hogy na majd itt, hogy is volt, mikor volt, amit utoljára, akkor mit játszottam, most hogy fogom, stb.
1: Egy eszembe jutnak, hogy mit játszottál?
2: Hát, ugye, hát azért vannak címei a műsoroknak, aha, azért vannak okay. Mondjuk okay. Többféle összeállításban, úgyhogy azért valamennyire igen. De amikor hazajövök, akkor már csak arra emlékszem, hogy na milyen jó volt, na milyen jó volt, ez meg ilyen unalmas fogni a kormányt és nyomni akár ezt. Okay. De hát ezt persze ki lehet küszöbölni, mert az ember tud sofőrt fogadni, meg nem tudom, tehát van erre megoldás. Szerencsére a koncerteknél nincs semmi ilyen probléma, és igen, hát ez mindenképpen megvan, hogy amikor az ember még vár a függöny mögött, és akkor hallja, hogy és akkor elindul, 3-at lép, és abban a pillanatban ott van, ahogy tehát ez annyira alapvető,
1: van a varázsa a mai
2: alapvető reflex, hogy akkor már az emberben kialakul, rögtön ott van az az érzés, ami jó ahhoz, hogy át tudjam adni, amit szeretnék.
1: De színpad és színpad között számodra van különbség? Tehát az, hogy hol vagy, az befolyásol?
2: Hát biztosan, mert nagyon sokszor vannak mindenféle szabadtéri programok, ahol azért mégiscsak kicsit máshogy kell belevágni az egészbe, és vannak színpadi vagy színházi alkalmak, amikor nem kell megteremteni a figyelmet, mert már eleve megvan. Tehát máshogy működik sokszor ez a dolog. Az is máshogy működik, ha az ember elmegy egy óvodába, és akkor ott leül a gyerekek elé, vagy köré gyűlnek a gyerekek, az is nyilván valamennyire más. Szóval vannak természetesen különbségek ebben a dologban. A Kalákával is, de mondjuk azért keverem ezt a kettőt természetesen, mert nekem mind a kettő a szívem csücske egyformán, több csücske van a szívemnek, hál' Istennek, és ugye, ha gyerekműsor van, akkor én vagyok az egyetlen, aki meg tudja mondani, hogy mi lesz ebből, és hogy ezt most hogy csináljam, mert egyedül játszom. Amikor meg ugye a Kaláka, akkor négyen vagyunk, és különben se én vagyok az, aki konferál, és legalábbis nagyon ritkán néha előfordul, ugye én is beleszólok, de az nem az én vállamom van, hogy,
1: világos,
2: hogy most
1: világos.
2: Mit mondjunk, hogy csináljuk. Ez azért mégiscsak egy másfajta dolog.
1: Jártadban, keltedben, amikor éppen nem koncertszituáció van, vagy találkozás a közönsége, nem a klasszikus, mondjuk akár egy ilyen, ami a hétvégén lesz a közönség találkozó, vagy a dedikálás, megállítanak?
2: Előfordul, persze.
1: És mit énekelnek a legtöbbször a füledbe?
2: Hát egyértelműen a legnépszerűbb dalom az a Tigris, nem tudom miért, de ugye mindig, vagy hát nem mindig, de sokszor van, ugye még látom, hogy van 10 perc a műsorból, és akkor megkérdezem, hogy na mi az, amit kihagytam, és mégiscsak szeretnétek. Amit leggyakrabban kérnek, az a Tigris. Sárga, fekete, az valahogy egy... A mostani kedvenc, ami az új könyvről való, az a Földi kutya. Az is elég egyértelműen az lett a legnagyobb kedvenc ezekből a vadonleső dalokból. Ugye ezek ilyen természetvédő dalok, vagy környezetvédelemmel.
1: Én egyébként nagyon szerettem a te felnőtteknek szóló dalaidat is. Uh-huh. Ez zseniális. Ahogy a gyerekdalok is természetesen. No, de nem véletlenül kérdeztem ezt, hogy bedúdolnak-e a füledbe legendás sorokat, tehát a Tágas égen Andorok.
2: Hát, ezt akartam mondani éppen, hogy ez a másik, amit, hogyha felnőttek állítanak meg, akkor sokszor mondják.
1: Na jó, mert hadd mondjam, mert jó, itt ugye tudták a kollégáim, hogy te fogsz jönni, és hárman énekelték nekem előtted, amíg be nem lépte, hogy Tágas égen Andorok. No, igen.
2: Igen, hát végül is az én életemben is ez volt az a sláger.
1: Ha már itt ülünk a slágerben.
2: Igen, ami hát némiképpen megalapozta az én karrieremet a gyerekek között, az ismertségemet, ugye hát akkor egész máshogy működtek a dolgok, volt egy darab televízió, aki abban minden héten fellépett, azt az emberek előbb-utóbb ismerték. Igen. Hát most ugye ez egyáltalán nem így van. És ez nyilván jó volt. Péter, minden dal, elénekeltem ezt a Tágas égen Andorok. Vilmos, hol vagy? Itt igen. vagyok, ugye ez volt a, ez volt a szlogán, hát ezt mindenki tudta. Ezt akkoriban sokszor utánam kiabálták az utcán. Vilmos, hol vagy? Ez így benne volt az emberek fejében.
1: De milyen jó, hogy megvoltak ezek az időszakok.
2: Hát persze.
1: Erre lehet építkezni.
2: Persze, hogyne. Szóval igen, a legnépszerűbb dal talán a Tigris, hogyha tényleg, ha egyet kéne választani, akkor mostanában legtöbben ezt kérik. De hát azért a Banyát is elég sokan kérik, meg a Szúrós Gombócot is, meg...
1: Jó, van itt sok. Azért az életmű az...
2: Nem akarom felsorolni.
1: Igen, gazdag az életmű. Igen. De még egyszer mondom, ezzel azért mi, a közönség járunk a legjobban.
2: Hát én nagyon remélem, hogy így van.
1: Úgyhogy én azt kívánom így a beszélgetés végén, mert a jó társaságban repül az idő, és sajnos a végén vagyunk, hogy legyen kedved sokáig alkotni.
2: Köszönöm, ez fontos.
1: Bővüljön a kincstár, ami már így is egész gazdag, és sok olyan élményt kívánok neked is, amit ti adtál, vagy te és ti adtatok nekünk, mert akkor nagy baj nem lesz. Csillogjon a szeme mindenkinek.
2: Én meg azt kívánom mindenkinek, hogy énekeljen minél többet, mert énekelni jó is, és azt hiszem, hogy nagyon jó dolgokat mozdít meg az emberben az éneklés és a közös éneklés.
1: Még gyógyít is, azt mondják.
2: Talán.
1: Úgyhogy ezzel köszönök el tőled. Kaláka? .hu, vagy kalákafesztivál.hu?
2: Melyik van kalákafesztivál.hu, ott meg lehet nézni a kaláka programokat, van grillusfilmos.hu, ahol az enyémeket lehet megnézni, okay. És van kalákafesztivál.hu, ahol pedig a Kaláka Fesztiválnak a projekt. Minden fesztiválnak
1: haladtok
2: ugye van.
1: Haladtok a korral, és igen. Ott van minden. Megtalálják igen, az
2: így
1: interneten.
2: Van, meg,
1: de Grilloszt, Vilmost külön keressék, azt a sok-sok energiát, amit az imádott hivatásába beletesz a figyelmükkel. viszonozzák. Ez a legtöbb, amit adhatunk. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm, én is.
1: Kedves hallgatóink, igen, a kétszeres Kossuth Díjas Gérusz Ilmossal beszélgettem, és most folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de az ő slágereit is lehet hallgatni természetesen. És egy elbúcsúzás erejéig még fogunk találkozni. Jó egészséget kívánok!
2: Köszönöm szépen! Ez a Slágerkult!

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Grillusz Vilmosnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Országosan megállt az albérletárak emelkedése, forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport. Soron kívüli vizsgálatot rendeltek el a péntek hajnali tragikus baleset miatt. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Országosan megállt az albérletárak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195.000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérretett Év kerékpárútja szavazást idén az Alavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél, a megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak. A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt. Az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről. Határozatlan időre lezárták a Dandár gyógyfürdő merülő medencéjét, miközben az intézmény szauna világához közeli falak a szó legszorosabb értelmében förtelmes állapotban vannak, írja az Index. A Dandár gyógyfürdő törzsvendégei számos fotóval illusztrálták az intézmény felújítás utáni, újdonsült állapotát. Szerintük a szauna világ közelében található falakon olykor ismét búrjánzik a penész, rohad a plafon már több mint fél éve. Az intézmény kiírása szerint a lezárásra technikai okok miatt van szükség. A törzs vendégek szerint az ott dolgozók azzal indokolták a merülő medence lezárását, hogy biztonsági szabályok, a medence mélysége miatt van szükség a lezárásra. Azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán pénteken hajnalban történt tragikus baleset kapcsán. Vitézi Dávid azt írta a Facebookon, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott, és jelenleg is érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. Egyúttal szeretném őszinte részvétemet kifejezni az elhunytak családjának, fogalmazott a miniszter. Változóan felhős, napos időben lesz részünk, a délnyugati tájak kivételével élénk, erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
3: Vezessenek óvatosan, buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felé egy rövidebb szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni út és a Péterhegy út között egy rövid szakaszon. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megállították a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Vízszoronnál csak egy sáv járható burkolat javítása miatt. A 6. kerületben az Aladi utcában, a Szinyei Mersa utcán, illetve a Lövöldö téren a Király utca felé útszűkületre számítsanak a vízvezeték javítása miatt. Hétvégén az 51 a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223-el, valamint a 224-es és a 224 autóbusz igénybevételét ajánlják. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: 6 óra után pár perccel indul már is a Sláger hétvégét, a Sláger FM-en. Jó reggelt kívánok mindenkinek, én Csák Attila vagyok, és ébredezzünk együtt, így vasárnap reggel, és érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Katy Perry és a Firework, ez szó már is elsőként. Tartsanak velem, jó reggelt! Sláger.

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Jó reggelt, jó hétvégét és jó pihenést mindenkinek! Budapest Airport több fejlesztéssel készült a nyári utasforgalomra. Rengeteg új parkolóhely létesült többek között. A repülőtére már több mint 7000 parkolóhely és közel 90 elektromos töltő érhető el. Június 1-én megnyílt az új Relax parkoló, amely 2000 új férőhelyet és 50 töltőpontot biztosít. A terminálhoz pedig 15 percenként indul a busz, körülbelül 8 perces menetidővel. A terminálhoz közeli terminálparkoló továbbra is gyors ki- és beszállítást kínál. A reptér támogatja a 130 Airport Express járat sűrítését, és több projektet készít elő a hatékonyabb kiszolgálás érdekében, köztük az új beszállítási zónát és új jegyérvényesítő rendszert is, úgyhogy szuper dolgokkal készül a Budapest Airport tehát a nyári szezonra. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan az ébredés mellé. Dua Lipa után itt van már is Peter Gabriel slágere, itt a Sláger hétvégében, ennyiben ébredezzünk együtt. Jó

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Ez volt Olivia Dean slágereit a Sláger hétvégében, a So Easy szólt nálunk az ébredés mellé. Ha pedig útnak indulnának, jó utat és vigyázzanak magukra, itt a Sláger FM-en mindjárt mondom majd a közlekedési információkat, illetve helytünk egy pár szót a várható időjárásról is, úgyhogy csak óvatosan az utakon, illetve játszunk is, majd úgy érdemes figyelni és fülelni a Sláger FM-et. Most pedig nézzük az időjárást. A mai nap folyamán gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Most nagyjából 9 és 17 fokot mérhetünk majd, a legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Vezessenek óvatosan, buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felé egy rövidebb szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni út és a Péterhegy út között egy rövid szakaszon. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megállították a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a vízszoronnál csak egy sáv járható burkolat javítása miatt. A 6. kerületben az Aladi utcában, a Szinyei Mersa utcán, illetve a Lövöldö téren a Király utca felé útszűkületre számítsanak a vízvezeték javítása miatt. Hétvégén az 51-je a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223-e, valamint a 221-es és a 224-es autóbusz igénybevételét ajánlják. 0630-30-30-95-8-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez

Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, Shakira slágerét, az Objection-t hallgattuk meg az előző percekben. Ez rázta most fel a vasárnap reggelünket. 8-szor majd érkezik a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, úgyhogy tartsanak velünk. Nem sokára kezdünk, most pedig a Unique slágere, az Angyal jön az óra zárásaként, hiszen nem sokára reggel 7 óra lesz majd. Jó reggelt kívánok mindenkinek, tartsanak vele majd a következő órában is, én Csáke Attila vagyok.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Osan Tip Natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
3: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
4: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
5: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
6: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
7: Tisztől a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
8: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
9: Székre állok.
10: A Sláger FM műsora.
11: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
12: A kicsik pedig
13: elmondják.
14: Ki a főszereplő?
15: A piroska és a farkas mesében.
16: Piroska.
17: És a farkas.
18: És a farkas.
19: Tehát, hogy a kettő közül ki a főszereplő ilyenkor? A pozitív szereplő vagy a negatív?
16: Pozitív.
19: A pozitív.
18: Akkor a farkas nem lehet.
17: Hát benne van a címében, hogy piroska és a farkas.
18: Jó, de a Romeo és Júlia.
17: Abban is kettő főszereplő van.
18: Akkor a bűn és bűhődés.
17: Abban a bűn és a bűnődés a főszereplő.
18: Aha. 1001 éjszaka meséje. Abban tényleg 1001 éjszaka van?
17: Nem. Vagy lehet, hogy 1001 éjszakáig kell olvasnod, hogy kiolvast.
9: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
10: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
20: Májusban újra élénkült a kereslet az ingatlanpiacon, a főváros október 15-éig kapott haladékot a fizetésre. Újabb KAF villamossal bővült Budapest. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett. Pest megyében is szűrik az autósokat. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Míg a jelenlegi hőmérséklet leginkább a májust idézi, a jövő héten megérkezik az első tartósabb kánikula, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt közölték, a következő napokban még kitart a változékony, az átlagosnál kissé hűvösebb idő. Szombaton meleg front érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hideg front alakítja a Kárpát-medence időjárását. Hozzátették, eközben azonban délnyugat-Európa felett magas nyomású zóna épül ki. A jövő hét második felében a napi csúcsérték egyre nagyobb területen meghaladják a 30, a hétvége felé pedig akár már a 35 Celsius fokot is. Észak felől szakadozott felhőzet érkezik, egyre több helyen várható zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatar is lehet. Zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 28 fok között valószínű.
12: Vezessenek óvatosan, buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felé egy rövidebb szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni út és a Péterhegy út között egy rövid szakaszon. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megállították a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a vízszoronnál csak egy sáv járható burkolat javítása miatt. A 6. kerületben az Aladi utcában, a Szinyei Mersa utcán, illetve a Lövöldö téren a Király utca felé útszűkületre számítsanak a vízvezeték javítása miatt. Hétvégén az 51 a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223-e, valamint a 224-es és a 224 autóbusz igénybevételét ajánlják. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: 7 óra után pár perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, én Csáki Attila vagyok, és indítunk egy újabb órát. Ebben az órában is érkeznek nálunk az ébredés mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van elsőként Taylor Swift sláger, a Summer és az Opalite. Tartsanak velem és ébredezzünk együtt.
13: Ez...
14: Hey guys, it's Taylor.
16: And that's when I told you it's alright. Schlager FM.
13: A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, és nagyon szuper kikapcsolódási tippet hoztam, méghozzá múzeumok éjszakájára, hiszen megnyílnak a Teve utcai rendőrpalota kapui. A látogatók olyan helyekre is bejuthatnak, amelyek egyébként nem látogathatóak. Az érdeklődők betekinthetnek a segélyhívásokat fogadó tevékenységirányítási központ munkájába, kipróbálhatnak drónokat, fülkamerákat és szimulációs lézerlövészetet is. A programok között szerepelnek rendőrkutya bemutatók, bűnügyi helyszínelési bemutatók, vezetéstechnikai szimulátorok és kiberbiztonsági előadások is. A látogatók megismerhetik a poligráf működését, valamint a nyomozók és helyszínelők munkájának kulisszatitkait is. A legtöbb beltéri program egyébként előzetes regisztrációhoz kötött, melyhez tehát mindenkinek nagyon jó szórakozást és kikapcsolást kívánok. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé, illetve a vasárnap reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Life Ray és a The Heat Is On, ez jön már is most nálunk az ébredés mellé. Jó reggelt!

0: a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Jó reggelt kívánok mindenkinek, bízom benne, hogy jól indul a vasárnap reggelük. Itt a Sláger FM-en pedig játszunk. Van egy páros belépő egyem a Scorpions budapesti koncertjére. Hogyha meghallják adásban a Scorpions dalt, akkor harmadikként kell telefonálni. A hívható számunk 06303030958-as. Két kérdésre kell helyesen válaszolni, hogyha pedig a válaszok helyesek, akkor már is önöki a páros belépő, tehát a budapesti Scorpions koncertre. Itt a Sláger FM-en pedig most az ébredés mellé mindjárt hozom majd Golden című slágert, előtte pedig ejtünk egy pár szót az időjárásról. A mai nap folyamán gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Most nagyjából 9 és 17 fokot mérhetünk majd, a legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Vezessenek óvatosan, buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felé egy rövidebb szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni út és a Péterhegy út között egy rövid szakaszon. Hétfigyére lezárták a Pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között mellátották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a vízszoronnál csak egy sáv járható burkolat javítása miatt. A 6. kerületben az Aladi utcában, a Szinyei Mersa utcán, illetve a Lövöldö téren a Király utca felé útszűkületre számítsanak a vízvezeték javítása miatt. Hétvégén az 51-je a villamos helyett pótlóbuszra utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223-e, valamint a 221-es és a 224 autóbusz igénybevételét ajánlják. 06303030958-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Nem sokára majd reggel 8 óra lesz érkezik a Kóstoljuk meg gasztroműsorú Mautner Zsófival és mai vendégével, méghozzá Geri Ádámmal, úgyhogy kezdünk nem sokára, tartsanak velünk. Most pedig hozom az AHA slágerét, Take On Me, ez szólít a Sláger hétvégében. Én Csáka Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
3: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
6: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
7: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelemvár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
8: Cipóval dicsérd a napot! Keresd az érték és minőség nagydíjas Ceres napi cipótermék családot, melyet 4 féle ízben találhatsz meg a boltok polcain. Mert mindenkinek van egy kenyerünk és cipónk. www.ceressütő.hu.
9: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
10: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Supergrass díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
11: Sláger FM.
12: A reklám után.
13: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: A vasútnak a fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a vezérigazgató. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. Elaludhattak a sofőrök az M1-esen történt baleseteknél. Molnár Róbert vagyok. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek aki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet pénteken hajnalban az M1-es autópályán, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, hogy az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között vélhetően elalvás miatt egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben a tereléssel elzárt úton leállított munkagépnek ütközött és kigyulladt. A sofőr a balesetben életét vesztette. A helyszínen már több rendőri egység is intézkedett, amikor 5 óra 15 perc körül valószínűleg a lassuló forgalom következtében újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterre az előző balesettől. Ennek során egy moldáv honosságú kisbusz feltehetően elalvás miatt nekiütközött az előtte haladó ukrán jármű szerelvény hátuljának, tették hozzá. A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül 7 elhunytak, 2 embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak. Új buszsávok segítik a közösségi közlekedést Budapesten, közölte a BKK. A 13. kerületben a Róbert Károly körúti felüljárónál az Árpád híd felül az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtó elején jelölnek ki rövid besoroló sávot az autóbuszoknak. A cél az, hogy a járatok elkerülhessék a külső sávban kialakuló torródást, így az utasok gyorsabban juthassanak el úti céljukhoz. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. A nap második felében erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Csupán zivatarok környezetében fordulhatnak elő erős, viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 30 fok között alakulhat.
15: A folyamán az Örs vezérterén a Füredi utcától a Nagy Lajos Király útjáig lezárják a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek ma 10 és 14 óra között, méghozzá 8. kerületben a Bóka János utca, Üllői út, Baross utca, Vlasis Gyula utca, Vasvári Pál utca, Szélmalom utca útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Várhatóan a mai napon majd 15 óra 30-tól szakaszos és időszakos korlátozásra készülnek a Városháza parttól a Károly körút, Múzeum körút útvonalon a Szabadság híd felé vonulásos rendezvény miatt egészen 16 óra. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert itt gázvezetéket javítanak. Az első kerületben a Hunyadi János úton a Donát utca előtt a forgalom a parkolósában halad, mert itt gázvezetéket javítanak. Tart a felújítás a második kerületben, a Széher úton lezárták a Kuruc utca és a Bundes utca közötti szakaszt, a 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szélkálmán tér felé, nem érinti a Széher út, 16 és a Bundes út megállót. A negyedik kerületben a Hovogtövis utcában a külső Szilágyi út felé az iskolánál útszűkületre számítsanak, mert itt vízvezetéket javítanak. Jó utat mindenkinek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: 10 és 8 óra után pár perccel. Köszönöm szépen a legfontosabb híreket és információkat. Indul már is a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk itt a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, és érkeznek az ébredés mellé a legnagyobb slágerek. Változatosan Capital Cities és a Safe and Sound. Ezt a már is már nem tartson.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstoljuk meg Gasztró műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, Geri Ádámmal.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések ízekről, emberekről és élményekről.
2: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak és mindenki másnak, aki a YouTube csatornán néz vagy hallgat bennünket. Ez itt a Kóstoljuk meg legfrissebb epizódja. Én Mautner Zsófi vagyok, és mint minden reggel most is egy újabb gasztrobeszélgetést hozok önöknek. Talán éppen a reggeli kávézásnál tartanak, vagy lehet, hogy már az ebédet főzik. Remélem, hogy néhány inspiráló gondolattal meg tudjuk fűszerezni ezt a ma reggeli rítust is. A mai vendégem a gasztrorégész, azaz Geri Ádám, aki újságíró, borász és társasjáték tervező. Először főleg gazdasági újságírással foglalkozott, de beleszeretett a gasztronómia világába, amit nagyon meg tudok érteni, és különösen a történetek felkutatásába. Egy évek óta meglepő sztorikkal ajándékoz meg bennünket, és a mostani beszélgetésünknek pedig az az apropója, hogy frissen, ropogósan megjelent a gasztrorégész a Gulyás kommunizmus konyhája című könyve, amiben 28 a szocializmushoz kötődő ikonikus étel, ital és vendéglátóhely eddig el nem mesélt történetét írta meg. Úgyhogy nagy izgalommal vártalak, mert én is nagyon szeretem ezeket a gasztronómiai történeteket. Te hogyan keveredtél legalább az újságírással azért közel állsz ehhez a szakmához, de hát mondjuk a fogyasztóvédelem, műszaki ügyek és gazdasági ügyektől azért kell egy kis kanyarra a gasztronómia felé.
3: Szia Zsófi, jó reggelt kívánok a hallgatóknak, én is. Hát igen, ez tulajdonképpen idáig tartott, mire ez egy könyvben tudott kifejeződni, ez az két irányból érkező szerelem. Az újságírás jött előbb, valóban ezzel párhuzamosan volt a bor szeretete, egy ideig ők tényleg egymással párhuzamosan és egymástól függetlenül működtek. Aztán 2017-ben volt egy állás lehetőség, borújságírót keresett egy internetes oldal, és akkor ott találkozott a vagyis ott először tulajdonképpen a bor és az újságírás találkozott, de aztán ez kibővült a gasztronómiával. És a munkám során alapvetően a jelennel foglalkozom, a gasztronómia jelenével, viszont mindig volt bennem egy érdeklődés a múlt iránt, úgyhogy azt meg tulajdonképpen ebben a szerelem projektben, a gasztrorégész blogban és a könyvben élem ki.
2: Ez olyan érdekes nekem mindig nyomon követni, a saját magamon is egyébként, hogy aki elindul a gasztronómiai szakírásból, és nyilvánvalóan séfekkel, ételekkel, receptekkel is foglalkozol, de valahogy utána tényleg az van, hogy kinyílik egy világ, és rájössz, hogy minden mögött történetek állnak, akár emberi, családi történetek, akár történelem, tehát hogy az úgy elég hamar be tudja szippantani az embert. Neked mi volt az első pár olyan téma, ahol tényleg az volt, hogy úgy fejest ugrottál, és akkor rájöttél, hogy aha, hogy akkor ebben sokkal mélyebben bele kell menni, mint hogy most egy étterem vagy egy receptnek a története hogyan indult.
3: Azt hiszem, ez a blog induláshoz kötődik talán. A gasztrorégész blog az egészen biztosan akkoriban a Márvány Mennyasszony Budán, az egy 220 éves étterem, ami már akkor ott nagyon küzdött, vagy az utolsókat rúgta, talán már pont be is zárták. Közel is laktam hozzá, Budához kötődöm alapvetően én, úgyhogy akkor elkezdtem foglalkozni a történetével. Tehát ugye ott már jelenről nem igazán volt szó, úgyhogy belástam magam az újság korabeli vagy régebbi újságcikkekbe.
2: És akkor egy ilyen kutatási folyamat nálad hogy néz ki, hogy így beszippant a dolog, és utána hajnali 5-kor ott ülsz, és már nézegeted a 1500-as dokumentációkat, meg mindent, amit találsz?
3: Hát 1500-ig nem, hajnali 5-ig talán nem volt még, de igen, egyébként tényleg úgy kezdődik, hogy valami felkelti az érdeklődésemet. Először meg szoktam nézni, hogy mit írtak erről, mi a jelenlegi tudásunk a dologról, aztán utána legelőször újságarchívumban, mert az a legkényelmesebb, az még hajnali 5-kor is nyitva van, ugye nem kell megvárni a nyitást vele. Megnézem a korabeli újságokat, dokumentumokat. Igazán akkor kezd izgalmasan válni a dolog, ha a jelenlegi tudásunk nem egyezik azzal, amit a korabeli újságokban olvasok vagy találok, mert akkor tudok róla újat mondani. Azt nem szeretném megírni századszor is, hogy Jókai bableves az hogyan keletkezett. Egyébként annak is utána néztem, mert mindig bennem van egy egészséges kétkedés, hogy valóban úgy történt-e, ahogy mi azt ma tudjuk, tehát ezen átesett ezen a próbán a Jókai bableves is, de ott bárhogy erőlködtem, úgy tűnik, hogy valóban Jókai Mór hathatós közreműködésével született meg, de volt olyan például az Újházi Fröccs, ami ma úgy tudunk, hogy kovászos uborka levet kell beleadni víz helyett, szódavíz helyett. Ez eredetileg nem így volt, ezt én találtam meg, a Rákóczi túrós szerintem nem Rákóczi János találmánya, tehát számomra valóban ott kezd izgalmassá válni a dolog, hogy valami turpisság. Így van.
2: És akkor amikor valami turpisságot felfedezel, akkor utána hogyan ugrasz bele tovább? Tehát akkor tényleg belemész, akár nem tudom, levéltári nyomtatott dolgokba, tehát akkor hogyan kutatsz?
3: Igen, akkor még mindig a legelső az tényleg az újságarchívum, és hát nyilván, ahogy mondom, eljöhet az a pont, hogy az már nem elegendő, és akkor tényleg könyvtárba megyek, adott esetben levéltárba megyek, próbálok felkutatni még élő szemtanúkat, vagy akik bármilyen módon érintettek voltak ebben az ügyben, és esetleg tudnak olyat mesélni, ami leírva még nincsen, tehát ha maradunk a Rákóczi túros példájánál, akkor Rákóczi János leszármazottaival beszéltem, és kiderült, hogy például ő otthon, azt hiszem, az unokával beszéltem, hogy nagypapa büdös életben nem csinálta a Rákóczi túrost, már ez egy kicsit gyanús volt, nem is dicsekedett vele, úgyhogy a könyv kapcsán beszéltem a Farkas Bertalannal, a Pilóta Kex kapcsán beszéltem a Győri Kex és Ostyagyárnak volt munkatársával.
2: Tehát akkor próbálsz olyat, ha van még olyan élő generáció, aki tud erről mesélni, akkor elindulsz azon a vonalon.
3: Abszolút.
2: Na majd mindjárt itt a könyv bugyraiba azért elmélyedünk azonnal, de egy kicsit még hadd lépjek vissza, és lecsapnék erre az Újházi Fröccsre, amiről én nem tudtam, azt légy szíves, akkor kicsit göngyölítsd vissza, hogy akkor honnan indultunk, mit gondolunk róla, és ahhoz képest mi derült ki.
3: Jó, azt gondoljuk róla, hogy ez az egyik legkülönlegesebb, vagy legbizarabb fröccs, mert hogy az arányokat nem tudom, bevallom, most már nem emlékszem rá, de hogy teljesen biztos, hogy a bor fölé kovászos uborka levét kérte állítólag Újházi Ede, de a 20. század elejének ünnepelt színésze, művésze. És amikor megnéztem a korabeli újságot, akkor kovászos uborkaléről, meg semmilyen uborkaléről egy szó nem esett. És akkor eljutottam oda, hogy igazándiból ez a recept, ez az uborkaleves recept, ez nagyjából a 80-as években, 1980-as években, tehát Újházi Ede után több mint fél évszázaddal bukkant fel. És vissza lehetett keresni a korabeli újságokban, hogy Újházi Edének tényleg volt egy receptje, de az nem volt ekkora különlegesség, egyszerűen ő vörösborral itt a fröccsöt, és egyébként valóban szinte már ilyen eposzi, tehát megkapta az nagyjából az Újházi Fröccs eposzi nevet, mert hogy őt egyébként mindenhol nagyon szívesen látták, ő egy nagy-nagy gurmé volt a Gundel elődje, a Van Petisben állandó vendég volt, és az Újházi tyúklevest is valaki az ő kedvéért fejlesztette ki azért, hogy odaédesgesse az ő éttermébe. Szóval tényleg Újházi Fröccs néven keringett ez a dolog, de az annál sokkal egyszerűbb volt, egy vörösboros fröccs volt.
0: Mindjárt folytatódik a Kóstoljuk meg Gasztronómia műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, Geri Ádámmal itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: Szabó András, aki ráadásul a szerkesztője volt, igen, ha jól értem, azért elég menő azért. Cserna Szabó András szerkeszti valakinek a könyvét, az egy elismerés, nem?
1: Hát meg boldogság, szóval, hogy tényleg nagyon-nagyon hálás voltam neki, meg egyáltalán az egész történet is úgy volt, hogy úgy valahogy a látóterembe került az oldala is, hogy ő is foglalkozik asztronómiával, gasztrotörténettel, és egyszerűen írtam neki egy e-mailt, hogy szia, itt van egy ilyen gasztrorégész nevű valami, ami egy kicsit hasonlít arra, amit te csinálsz, és hát elképesztő volt az a fajta pozitív visszajelzés, hogy megkérdezte, hogy te ezek tök jók, ezek a kis fejezetek, mert a blog akkor még csak blogként létezett, hogy nem akarod-e, hogy ez könyvben megjelenjen. Hát mondom, de. És akkor a Cser kiadóval is ő kötött össze. Aha, és hát szinte. Szerintem az, hogy ő vitt oda, vagy ő ajánlott be, vagy ő hívta, azt gondolom, hogy az nyom.
0: Igen, szóval van egy Cserna Szabó András, meg van egy Sali Noémi ajánlás, ugye, akit mi is nagyon kedvelünk, volt itt a Kóstoljuk Megben is, egyébként a karácsonyi adásnak volt a vendége, hogyha valakinek van kedve, akkor vissza is tudja nézni, és hallgatni, hiszen tudják, hogy az összes adást vissza lehet nézni, a Sláger FM YouTube csatornáján kell keresni, beírják, hogy Kóstoljuk Meg, és ott feladja az összes, hát most már majdnem egy évnyi, majdnem 50 beszélgetést, és Sali Noémi szuper jó beszélgető partner volt, nagyon szerettem én is, meg a hallgatók is. Két sort felolvasok a Cserna Szabó András ajánlójából, mert nagyon kifejezi azt, amit én is itt hirtelen a könyv megjelenése kapcsán első gondolatokban gondoltam. A gasztroforradalom minden rosszért a kádárkori konyhát teszi felelőssé. Venice Lucifer és a rántás Mephisto, a tiszai hallé pedig maga a kárhozat. Ez persze buta leegyszerűsítés, mint minden általánosítás. Egyet sose feledjünk. A gulyás kommunizmus volt Magyarország 1000 éves történetében az első olyan korszak, amikor egyetlen ember sem éhezett, minden gyerek és felnőtt jól tudott lakni az iskolai és a munkahelyi menzákon, ez nem vörös nosztalgia, de tény. Érdemes innen is nézni azt a történetet, amit ez a remek könyv elmesél. Azt érdekel, hogy miért pont ezt az időszakot választottad egyébként egy ilyen debütáló könyvnek?
1: Hát ez például azt hiszem, hogy András választotta, Cserna Szabó Bandi. Azt hiszem, ő volt az, aki kb. Meglátta, hogy mondjuk ez egy olyan blokk, eleve, hogy ebből van egy kötetre való nagyjából, bár nem volt, mert hogy vannak abszolút történetek, amiket kifejezetten a könyvkedvéért írtam meg, de hogy ebből úgy összeáll egyrészt egy jó korra, és tulajdonképpen ilyen praktikus megfontolás. Az, hogy miért foglalkozom ezzel a korral, tehát miért volt például egy majdnem könyvre való már eleve a blogon a 45 és 89 közötti történetekből. Hát egyrészt 1980-ban születtem, tehát azért van némi érintettségem. Ez az akkor, ugye a szüleim meg nagyszüleim meg aztán tényleg ebben éltek nyakig. Nyilván ők is meséltek, tehát eleve volt ilyen jellegű kötődésem is a korhoz, van egy nagy hajlam bennem a nosztalgiára, és ez egy olyan nosztalgia, ami azért elérhető, mert itt vannak velünk bizonyos fragmentumai még, elég a, nem tudom, például a Piros Aranyra gondolni, Pilóta Kexre gondolni, a Túró Rudira gondolni, tehát ez olyan, amihez van gyakorlatilag közvetlen kapcsolódási pontjaink vannak hozzá, úgyhogy valahogy ez.
0: Van egy érzelmi kötődés
1: abszolút,
0: is, nem?
1: Tehát
0: abszolút. Meg igen, azt hiszem, itt pont a Noéminél láttam azt is, hogy hát a retro menő, tehát hogy vegyük abszolút tudomásul, hogy a retro menő, várjál, még itt felolvasok, mert annyira vicces ez a pár sor, és van benne olyan, amire rá akar kérdezni, hogy remélem nem bánják a hallgatók sem. Tehát ez az ajánlóban, ugye a könyvethez Sali Noémi ajánlója. Ennek a könyvnek a címe az archeológiai egyik, mostanában egyre divatosabb ágára utal, amelyet háztartási régészetnek is neveznek. Kutatóinak érdeklődése épp úgy kiterjed évezredes szemétgödrök mélyén talált állatcsontokra, mint középkategóriás háziasszonyok kézi malmaira, vagy főméltóságok palotáinak gyönyörű ezüst edényeire. Geri Ádám itt csak egy fél lépést tesz hátrafelé az időben, mégis már pont a legjobb kor, még vannak élő emlékezők, és már vannak olyan digitális adatbányák, ahonnan a közelmúlt szorgos gasztrorégésze kiáshatja a szocializmus legismertebb, legnépszerűbb vendéglátóhelyeinek és ehetőiható termékeinek igaz történetét, a retro menő, lássuk be. Tehát valószínűleg, amit írott a Noémi, hogy ugye még van élő generáció, hiszen nagyon sok vendéglátóhely termék olyan, aki ugye egy még élő emlékezetből is felkutatható, de már van nagyon jól digitálisan is kutatható, tehát talán munkaszempontból is ez egy könnyebben dolgozható időszak, mint egy sokkal korábbi?
1: Abszolút, abszolút, igen, ezt is akartam mondani, hogy a blognál foglalkoztam a Laci konyhával, ami az egy középkori történet alapvetően, de nyilván sokkal könnyebb.

0: Az újságarchívum az mondjuk 250 évre visszamenőleg létezik, de 250 évvel ezelőtt egy másik magyar nyelvet beszéltünk, tehát hogy ez már tényleg az a kor a 45 utáni, ami azért számomra is a legkönnyebben feldolgozható. Gyakorlatilag a 45 utáni időszakból megvan hiánytalanul az összes újság. Úgyhogy igen.
1: Jól dolgozható téma. Na jó, nézzük bele egy kicsit akkor konkrét sztorikba, mert hát ezek jó. Azért a Sava, Borsa és isteniek, ugye 28 ilyen sztori van benne, hogyha majd kedvet kapnak hozzá a hallgatók, és hát már a kétszer elhangzott a pilotakex szó, úgyhogy most már áruljuk el, hogy ugye mindig van itt középen egy tányér étel, amit hoz az adott vendégem, séf vagy valaki, hát nem láttam ezt jönni, hogy egy pilotakexel fogok itt üldögélni, de én is nagyon szeretem, meg hát nyilván van hozzá egy ilyen retro kötődése az embernek, szóval miért pilotakex, és akkor mit kell róla tudni, ami a könyvben is kiderül?
0: Hát például azt, hogy erre is azt gondolnánk, én legalábbis azt gondoltam, hogy ez a szocializmus vívmánya volt, és nagyon úgy tűnik, hogy nem, egy picivel megelőzte a szocializmust. Itt is az eset fordult elő, hogy sikerült egy győri kekszgyárban évtizedekig dolgozó mérnökembert, aki ma már nyugdíjas mérnökembert felkutatnom, akinek voltak írásos emlékei, tehát egy gyárból ilyen termelési napló, kézzel írt termelési naplója is van, és bizony ő hívta fel a figyelmemet, és mutatta meg, tehát láttam a saját szememmel, hogy 1943-ban a győri keksz és ostyagyár, amit akkor még Köstlin kekszgyárnak hívtak, és magánkézben volt, 1943-ban egy olyan termelési napló maradt meg, hogy a pilóta kekszhez csomagolást kellett tervezni. Tehát létezett ilyen, hogy pilóta keksz. Ez az úriember, ez a mérnök, azt valószínűsíti 1943-ban, sok Pannonhalmi bencés diákot soroztak be a légierőhöz, és valószínűleg vagy azért, hogy nekik legyen valami útra való, valami hazai a bevetés előtt, ezért jött létre a pilótakex, a másik verzió szerint ezt a hullámot megragadva, igazándiból úgy gondolták, hogy ez jól fog csengeni, ez a név az itthon maradtaknak, és szóval hogy egyfajta reklám volt ez a név, saját maga reklámja volt ez a név, és hogy emiatt jött létre a pilótakex, de a lényeg, hogy ez 1943-ban történt, 45-ben a gyár leállt, elfogyott az alapanyag, azt hiszem, ha jól emlékszem, nem is azért, mert lebombázták, hanem mert egyszerűen nem volt alapanyag, amiből gyárthattak volna, de valószínűleg pont azért, mert éppen maradtak a berendezések, meg a dokumentumok megmaradtak, valószínűleg az 50-es évek közepén ezért vették elő újra a receptet, vagy csak a nevet, és ezért 55-ben újjászületett a pilótakex, tehát valóban a közismert történet, vagy az ismert születési dátum az 55, a szociális. De mint sikerült kiderítenem, a valóságban ez 12 éve korábban.
2: Mindjárt folytatódik a Kóstoljuk meg Gasztron műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, Geri Ádámmal itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A mai nap folyamán gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Most nagyjából 9 és 17 fokot mérhetünk majd, a legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. A mai nap folyamán az Őrs vezérterén a Füredi utcától a Nagy Lajos Király útjáig lezerják a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek ma 10 és 14 óra között, méghozzá 8. kerületben a Bóka János utca, Üllői út, Baross utca, Vlasis Gyula utca, Vasvári Pál utca, Szélmalom utca útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Várhatóan a mai napon majd 15 óra 30-tól szakaszos és időszakos korlátozásra készülnek a Városháza parttól, a Károly körút, Múzeum körút útvonalon a Szabadság híd felé vonulásos rendezvény miatt egészen 16 óráig. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányították, a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert itt gázvezetéket javítanak. Az első kerületben a Hunyadi János úton a Donát utca előtt a forgalom a parkolósában halad, mert itt gázvezetéket javítanak. Tart a felújítás a második kerületben, a Széher úton lezárták a Kuruc utca és a Bundes utca közötti szakaszt, a 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szélkálmán tér felé, nem érinti a Széher út, 16 és a Bundes út megállót. A negyedik kerületben a Homoktövés utcában a külső Szilágyi út felé az iskolánál útszűkületre számítsanak, mert itt vízvezetéket javítanak. Jó utat mindenkinek!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstoljuk meg Gasztro műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, Geri Ádámmal.
1: Mondok még akkor pár egyéb kulcsszót, és akkor arról légy szíves, árulj el egy keveset a felfedezett történetből. Bélszínroló.
2: Ez mindenkinek nagyon izgatja a fantáziáját. Mi a kérdés, hogy volt-e benne bélszín?
1: Hogy volt-e benne hús? Nem, hogy arról mit fedeztél fel?
2: A csomagolás alapján hús volt benne, még ráadásul marha hús is volt benne. Azt nem taglalták, hogy a marhának melyik része. Én kétlem, hogy a bélszín, erről hallgattak abban a korban, tehát volt olyan, hogy elment a bélszínrólót fejlesztő laboratóriumba az újságíró, azt hiszem a 70-es években, és ott is ilyen szenzációhajhász, ma azt mondanám, clickbait cím volt az újságban, hogy most mindent meg fog tudni a kedves olvasó a bélszínrólóról. Na hát ehhez képest olyanok derültek ki, hogy 2 évig tartott azt hiszem a tervezése, de hogy az összetételről egy árva szót nem ejtettek. Mondom, a csomagoláson annyi volt nagyvonalúan, hogy marhahúst tartalmaz, ha jól emlékszem, akkor 9 vagy 11%-ot, de hogy az bélszín lett volna, sertéshús is volt benne, szerintem kenyér is volt benne, tehát valami pékipari termék. Úgyhogy, de a bélszínróló ezzel együtt hatalmas sikert aratott, benne lehetett talán az is, hogy mégis az az illúzió volt, hogy így az emberek marhahúshoz jutottak, ami akkor azért nem volt mindennapos.
1: Valószínűleg itt is egy ügyes branding szakember, aki találta, hogy akkor az legyen ráír, vagy bélszínróló, az mennyivel jobban hangzik, és hát túl is élte tulajdonképpen saját magát is, abszolút, mint hogyha csak azt mondták volna, hogy nem tudom, fasírt, vagy valamilyen húsrudacska, vagy igen, akár még. Jó, hát ez a jó név, meg a branding ereje, ez végül is a mai napig működik. Na, még egyet akkor nézzünk, hack, ha már nyáron vagyunk, és mindenki hacket eszik.
2: Igen, a hack, hát igen, az is egy talány lehet sokaknak talán, hogy került ide egy tengeri hal, olyannyira, hogy kutatásaim alapján úgy tűnik, hogy még Argentinából is importáltunk azokban az időkben.
1: A híres balatoni hacket.
2: A híres balatoni hacket. Egyébként szerintem lehet némi párhuzam, mert felmerül a kérdés, hogy miért nem volt marhahús Magyarországon, vagy miért nem jutott az egyszeri honpolgár marhahúshoz. Voltak azért marhák. Én azt gyanítom, hogy a marha az egy kemény, de üzeképes exporttermék volt. Na most a hacknél viszont egészen biztos, hogy ez történt. A magyar hal jó minőségű volt. Nyugat-Európába el tudták adni nyugat-európai devizáért, amire az államnak nagyon nagy szüksége volt. De hogy mégsem maradjon a magyar ember hal nélkül, ezért olcsóbb alternatíva után néztek. Egyébként nagyon vicces, hogy először a skandináv országokban próbálkoztak, a skandináv országok már akkor se voltak olcsók, másrészt ők a vasfüggönyön túl voltak, de ezzel együtt legelőször velük ültek le tárgyalni, az nem jött össze, úgyhogy aztán a biztos csatornát választották a KGST blokk, azt hiszem Bulgáriából, Szovjetunióból, megmondom Argentinából is jött hack, ami valóban olcsóbb volt, úgyhogy a költségvetés így pozitívban maradt, mert drágán eladták a magyar jó minőségű halat, és kedvezőbb áron pedig.
1: És vettek. Akkor az neked a kutatásaidból kiderül, hogy mikor és miért kezdték el ezt úgy pozícionálni, hogy a balatoni nyaralások meg a balatoni nyárnak az elmaradhatatlan élelmiszere, ugye az a balatoni hack. Tehát, hogy gondolom, ez is szerintem egy valamilyen marketing stratégia lehetett, nem? És ez mikor datálódik vissza?
2: Hát, ugye az ember oda ment a Balatonra, egy ideig azt tapasztalta, hogy van balatoni hal, aztán, vagy hogy van hal, aztán egyszer csak, ha nem lett volna hack, akkor azt tapasztalja, hogy nincs hal. Tehát, hogy hal-hal, így a kontinuitás megvolt szerintem. Az teljesen magától értetődő volt, hogy a Balatonra került ebből a hackből jelentős mennyiség, mert a halfogyasztásunk egy jelentős része az a nyári szezonra és a Balaton köré koncentrálódott. Tehát ott emberek továbbra is a Balatonhoz, a nyárhoz kötötték a halat, oda muszáj volt egész egyszerűen ebből a hackből juttatni. Először ezt így fű alatt próbálták, hogy ez is tulajdonképpen egyfajta fogas, de aztán feltűnt az embereknek, hogy ebben nincsen szálka, más jellegű a húsa, más az ára, hirtelen olcsóbb lett, mint a tavaly drága magyar hal, szóval onnantól pedig de megdolgozták tényleg a népeket, hogy az ugyanolyan jó minőségű. Egyszerűen ez volt, hát ráaggatták ezt a balatoni jelzőt.
1: Én azért ilyenkor nekem mindig gyanús, én mindig azt gondolom, hogy ilyenkor biztos volt mögötte valamilyen ilyen titkos, vagy kevésbé titkos, nem tudom, valamilyen nagy PR, vagy marketing stratégia, tehát hogy azon dolgoztak tudatosan, hogy akkor ez egy ilyen bevezetett dolog legyen, hogy akkor a Balatonon hackkezünk, de végül is mindegy is, mert itt ragadt, tehát hogy a hack az itt ragadt, és itt is marad velünk valószínűleg örökre, bár azért már szerintem sokan tudják, hogy ugye ez nem egy balatoni hal.
2: Hát bízom benne, hogyha a könyvet, mivel benne van, igen, a hack is, a hack története is a könyvben, én bízom benne, hogyha eddig nem, de majd ezután sokan meg fogják tudni, mert az azt jelenti, hogy sokan megvették a könyvet.
1: Így van. Ugye a könyvben most néhány élelmiszert ragadtunk ki, de hát nagyon sok vendéglátóhelyről is van benne mindenféle történet, ugye itt nem tudom, utasellátó, kádárét kezdve, aranysárkány, City Grill, nem is tudom még miket, én is végig.
2: Svejkétterem. Pajtás étterem.
1: Szóval jó sok ilyen retro márka.
2: Telefonbár,
1: igen, Royal Hotel, szóval jó sok minden, úgyhogy aki szereti ezeket a történeteket, annak feltétlenül ajánlom a jó szívvel a figyelmébe.
0: Mindjárt folytatódik a Kóstoljuk meg Gasztrom műsorú Mautner Zsófival és mai vendégével, Geri Ádámmal itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstoljuk meg Gasztro műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, Geri Ádámmal.
1: Mindenképpen rá akartam kérdezni, hogy ugye említettem a bemutatásodkor is, hogy szakíró, gasztrológ és stb. És társas játéktervező. Na ez mit jelent? És hogyan lehet összekapcsolni a gasztrorégészkedéssel?
2: Azt még nem tudom, úgyhogy várok minden kreatív ötletet, tehát ez is teljesen két szálon fut ez a történet, és a társasjáték tervezés az előbb volt. Homo ludens vagyok, tehát mindig játszom, ha lehet. Évente legalább egy doboz legóval meglepem magam, de társasjátékozni is nagyon szeretek. Egész egyszerűen éreztem, hogy ebben kiteljesedhet a kreativitás is, úgyhogy elkezdett érdekelni, hogy lehet társasjátékot tervezni. Ez már nagyon korán bennem volt, akkor még csak lapangott, mert volt egy újság, ahol hónapról hónapra arról írtunk cikket, hogy mi hogyan készül ilyen érdekes foglalkozások, kiveszőben lévő vagy ritka foglalkozások, és tudom, hogy egyszer én kértem a szerkesztőt, hogy hadd mehessek el két magyar társasjáték tervezőhöz, hogy ez hogy működik, de ez 10 éve volt, és akkor még az, hogy én magam is tervezek, talán nem merült fel, de az valahogy egyszerűen jött, úgyhogy terveztem társasjátékot, a kreatív része az a számomra nagyon izgalmas, aztán amikor tesztelni kell, hogy ez működik-e, akár apró változtatások után újra leülni, az egy kemény meló, de az kemény meló a barátaimnak is, mert hogy mindig őket veszem elő értelemszerűen, ők vannak kéznél, ilyen csúnyán mondva, úgyhogy hát ők is unták valószínűleg, hogy egy nagyon apró dolog miatt most újra le kellett ülni, és újra le kellett ülni. De aztán ennek eredményeképpen 2019-ben megjelent egy magyar kiadónál az első társasjáték.
1: Na, az melyik? Azért
2: Portolano. Azt hiszem, most már nagyon kevés darab van belőle, és egyébként pont most megdolgozom a másodikon, ugyanezzel a kiadóval. Ennek valószínűleg Konklávé lesz a címe, és játékból pápát fogunk benne választani. És ha minden jól megy, akkor ez idén ősszel fog megjelenni, de most még ez is pont abban a fázisban van, hogy még tesztelünk, a grafikáját készítjük, de nagyon-nagyon.
1: Hát ez nagyon-nagyon izgalmas, és el tudom képzelni, hogy a gasztronómiával milyen klasszul össze lehet azért ezt a társas játékozást ötvözni, úgyhogy remélem, hogy majd ebben is lesz valamilyen fejlemény. Azért akkor te biztos ismered a társas játékok világát, hogy tudsz-e vajon pár olyan társas játékot mondani, ami létező társas játék és gasztronómiával kapcsolatban.
2: A sushi, meg a sushi go jut most eszembe.
1: Én azt tényleg azt már játszottam az unokaöcséimmel. Nagyon jó egyébként.
2: És van egy magyar játék, nem fog eszembe jutni a neve, azt hiszem idén jelent meg. Egyébként nagyon izgalmas a csomagolása, úgy néz ki, mint egy receptkönyv a doboza. Remélem ez alapján magyarok tervezték, úgyhogy gasztronómiai tárgy, úgyhogy bízom benne, hogy akinek felkeltettem az érdeklődését, az eme leírás alapján rá fog találni.
1: Vagy mondhatjuk azt is, hogy befektetők jelentkezését várjuk, aki szívesen támogat egy gasztronómiai társasjáték fejlesztését, ugye?
2: Azt mindig.
1: Jó, itt már a podcastban szerintem hozzá szoktak egyébként a hallgatók is, hogy néha egy-egy jó ügy mellé, hát ha valaki a beszélgetés alapján jelentkezik be. Szuper jó volt, köszönöm szépen, nagyon sok szeretettel gratulálok neked a könyvhöz, úgyhogy örülök, hogy itt voltál. Geri Ádám a gasztrorégész volt a mostani vendégem, és akkor gyorsan két program ajánlott is, még a kedves hallgatóknak és a nézőknek, aki most vasárnap reggel hallgat bennünket, és esetleg kedvet kapott, akkor ugye most zajlik éppen a könyvhétnek az utolsó napja, még 14 órakor dedikálsz?
2: 14 órakor a Cser kiadónak a 37-es tanyán, ami a Vörösmarty téren lesz.
1: Igen, tehát ez most június 11-én vasárnap ugye a könyvhéten a Vörösmarty téren, tehát még lehet menni akkor dedikálást is kérni, és még nagyon udvariatlan módon egy saját programot is hadd ajánljak az önök figyelmébe. A jövő hétvégén, jövő szombaton, június 20-án zajlik ugye a Múzeumok éjszakája, ami egy nagyon patinás, nagyon régi program, és 4000 különböző program lesz az ország legkülönbözőbb helyszínein, és az idejének ugye a gasztronómia a témája, úgyhogy rengeteg olyan esemény lesz, ahol tényleg ezeket az ízekbe zárt történeteket lehet majd felfedezni, úgyhogy érdemes ott is megnézni a listát, hogy milyen programok vannak.
2: Június 5-én nyitott egy kiállítás a Teve utcai levéltárban a Ilona Stüberről, és ahhoz kapcsolódóan lesz egy kerekasztal beszélgetés, ahova meghívtak engem is.
1: A szuper, ugye ez Bécsben volt egyébként egy nagyon neves étterem, 70 évig működött, nem olyan régen zárt be, és ugye ez négy generációs családnak a történetét fogjátok majd ott felgöngyölíteni. Én csak azért nagyon sajnálom, hogy nem fogok tudni erre elmenni, mert abszolút a listámon volt, nekem magamnak is lesz saját ilyen múzeumos éjszakás programom, én pedig a Habsburg alapítvánnyal egy 1911-es Habsburg esküvőnek a menüjét fogom. Hát ha nem is teljesen ugye életre kelteni, de annak kapcsán az akkori étkezési szokásokról, meg ételekről beszélni, úgyhogy majd akkor utána a tapasztalatot cserélünk.
2: És hánykor lesz hát háttér?
1: Fél tízkor, kérlek szépen. Igen.
2: Ja, hát azt hiszem én fél hatkor leszek, úgyhogy lehet, hogy felbukkanok.
1: Jó, akkor meg lehet, hogy előtte, akkor mi, mikor körbe járkálunk, szóval, hogy jó sok kulturális program van most éppen a napi renden, gasztronómia és kultúra mindig összekapcsolódik, és ezek a gasztronómia eszközén keresztül felfedezhető történetek egyszerűen szuperek, úgyhogy mindenkinek ajánljuk sok szeretettel a figyelmébe. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, önöknek pedig köszönöm a mai figyelmet, és jövő vasárnap jövök újra a szokásos időben.
0: Ez volt a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, Geri Ádámmal, a műsor pedig teljes hosszában visszahallgathatják a Sláger FM YouTube csatornáján. Tartsanak velem a következő órában is, számítok önökre, én Csáki Attila vagyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük. Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
6: Családi nyaralás egy szigeten. Tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelembár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel. És biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
7: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
8: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban Önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
10: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
11: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
12: És mi hiányzik, Anna?
11: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
12: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
11: Már utána is néztem. Van miből válaszol.
8: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Kivezetik a pedagógus képzést a közszolgálati egyetemről, gyorsabb eljutást kínál a megújuló éjszakai buszhálózat. Biztosította kerozin ellátás a nyári szezonra a reptéren. Molnár Róbert vagyok. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter pénteken Facebook oldalán. Lannár Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy ott nincs megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem ér. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhet. Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Emlékeztettek, az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel 20 évvel ezelőtt került sor, ezért a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését. A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-éről 2-ára virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint biztosított a kerozin ellátás a nyári szezonra. A magasabb ár nem jelent hiányt. A gyorsabb utasáramlás érdekében új, szélesebb biztonsági folyosókat is kialakítottak. A magasabb ár nem jelenti azt, hogy hiány lenne, mondta a Budapest Airport vezérigazgatója. A beszállítóktól be tudják szerezni a kellő kerozin mennyiséget, a drágulást pedig végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, a kerozinnak csak egy kisebb része származik a Közel-Keletről, ami az árakra van hatással, de nem az ellátás biztonságára, írja a Telex. A repülőtér a nyári csúcsforgalomra is készül, ahol idén is növekedésre számítanak, miután 2025-ben 19,5 millió utast szolgáltak ki. Különleges régi tűzoltóeszközökkel, füstsátorral és interaktív programokkal várja a látogatókat a Katasztrófavédelem Központi Múzeum a Kőbányán, a múzeumok éjszakáján. A tűzoltó múzeum június 20-án délután 5 órától éjfélig tart nyitva. A programok között lesz tárlatvezetés, koncert, jármű bemutató és tűzoltó fecskendő szimulátor is. A látogatók megismerhetik a régi tűzoltók egyenruháját, az ugróponyvát, a horoglétrát, valamint a magyar tűzoltó találmányokat is. A 12 évnél idősebbek bemehetnek a füstsátorba is, ahol megtapasztalják, milyen érzés füstelteli helyiségbe lépni. Lesz mentőkutyás bemutató, tűzmegelőzési játék és habképző bemutató is. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében is. Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős tagja, az X közösségi oldalon üdvözölte Szlovénia döntését. Változóan felhős, napos időben lesz részünk, elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 21-26 fokra van kilátás.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 9 óra után pár perccel indítunk már is egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáka Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Tom Grennan és a Little Bit of Love, ez szóval már is az óra indításaként, tartsanak velem ebben az órában is, számítok önökre.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Jó

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, és újabb kapvillamos érkezett Budapestre, ez már a 35. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos kaflottának a része, amely uniós támogatásról és a magyar állami társfinanszírozásról érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik majd az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsonypadlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett, ami szuperhír. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé, illetve a vasárnap reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van már is nálunk a Coldplay slágere, Feels Like I Am Falling in Love. Ez szól itt a Sláger hétvégében most. Jó reggelt és jó hétvégét mindenkinek!
1: Hello, we're Coldplay.
2: Ez a...
1: amit szeretünk.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, ha útnak indulnának. Jó utat és vigyázzanak magukra, várom a legfontosabb közlekedési információkat. A hívható számunk 06 30 30 30 95 8-as. Játszunk is egyébként, úgyhogy érdemes figyelni és fülelni a Sláger FM-et folyamatosan, hiszen bármikor érkezhet a Scorpions-dal, hogyha meghallják, akkor harmadikként kell telefonálni az előbb említett telefonszámon. Most pedig nézzük az időjárást. A mai nap folyamán gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Most nagyjából 9 és 17 fokot mérhetünk majd, a legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Vezessenek óvatosan, buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felé egy rövidebb szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni út és a Péterhegy út között egy rövid szakaszon. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között mellátották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a vízszoronnál csak egy sáv járható burkolat javítása miatt. A 6. kerületben az Aladi utcában, a Szinyei Mersa utcán, illetve a Lövöldö téren a Király utca felé útszűkületre számítsanak a vízvezeték javítása miatt. Hétvégén az 51-je a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223-e, valamint a 224-es és a 224 autóbusz igénybevételét ajánlják. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Nem sokára délelőtt 10 óra lesz, majd jönnek a legfontosabb hírek és információk. Most pedig a Scissor Sisters slágerét hozom az óra zárásaként, itt van nálunk az I Don't Feel Like a Dancing, tartsanak velem a következő órában is. Számítok önökre, én Csáki Attila vagyok, ha pedig úton vannak, jó utat és vigyázzanak magukra nagyon.

0: 8-as kis romantika.
1: De... 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Osan Tip Natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
4: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: Júniusban Tihanyli lába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
7: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
8: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
9: Családi nyaralás egy szigeten. Tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelembád Nyíregyházán a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel. És biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
10: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Foodporton és irány a Sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros Sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros Sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
11: Legjobb, legjobb. Tudod mi a legjobb? A ledes Szoli az a legjobb. Ínszünk pápát a cövesznek. Ledes Szoli a cövesz helye. Nézz utána a letszoli.hu.
12: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: Mi a? Azt szeretném megkérdezni, hogy te most vagy először egy rádió stúdióba és részt veszel egy ilyen podcast műsoron?
15: Igen, most vagyok itt először.
14: Hogy néz ki ez a stúdió? Ilyenre számítottál?
15: Egyáltalán nem. Azt hittem, hogy itt nem is lesz mikrofon. De egyébként tök jól néz ki.
14: Mi tetszik ebbe a stúdióba a legjobban?
15: Nekem a mikrofonok, meg ezek a kütyük tetszenek a legjobban.
12: Székre állok!
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
16: Ez a Sláger FM.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a miniszterelnök. Megtelt élettel a főváros az ünnepi könyvhétre. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatón mutatta be, hogyan akart menekült tábort létrehozni az Orbán kormány Vidnyéden. Magyar Péter részletesen ismertette, hogy a magyar-osztrák határ mellé egy nyílt migráns tábort terveztek létrehozni. Mint mondta, a kormány arról is döntött, hogyan bonyolítják le az eljárásokat a migránsokkal kapcsolatban. Elhangzott, a Győri Széchenyi Egyetem kekvájának tulajdonában állt a terület, a terv pedig az volt, hogy átadják az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak azt. A tábor 500 fősre tervezték. A táborra 5 milliárd forint közpénzt szánt az Orbán kormány, ennek költségeit is részletezte Magyar Péter. Budapest célja, hogy Európa egyik vezető sportfővárosa legyen, jelentette ki Pósfai Gábor, sportért is felelős belügyminiszter pénteken az Európai Olimpiai Bizottság budapesti közgyűlésén. Beszédében hangsúlyozta, hogy az Európai Olimpiai Bizottság budapesti közgyűlése több mint protokoll esemény. Kiváló lehetőség is egyben megmutatni a sport erejét, erősíteni a nemzetközi együttműködést és megerősíteni az olimpiai mozgalom melletti elkötelezettséget. Felhívta a figyelmet arra, hogy a sport speciális helyet foglal el a magyarok szívében. A sport sikerek nem csak a sport eredményeket jelentik, hanem a nemzeti identitás részét képzik, és generációkat kötnek össze, hangsúlyozta. Könyvek, szerzők, dedikálások és hömpölygő tömeg. Ismét megtelt élettel Budapest belvárosa az ünnepi könyvhét alkalmából. Az idén 97. alkalommal megrendezett esemény a magyar könyvkultúra legnagyobb szabadtéri ünnepe, amely 4 napon át várja az olvasókat és az irodalom szerelmeseit. A rendezvény központi helyszínei idén is a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Dunakorzó, ahol a hazai könyvkiadók standjai mellett író-olvasó találkozók, dedikálások, beszélgetések, kerekasztalprogramok és esti kulturális események színesítik a kínálatot. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használható terén eddig inkább visszalépést jelentett. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnus foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ott alvós programokat részesíti előnyben. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. Észak felől szakadozott felhőzet érkezik, egyre több helyen várható zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatar is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 28 fok között valószínű.
0: Vezessenek óvatosan, a 17. kerületben a Rákoskert Sugár úton, a Ráspoly utcánál lezárták a fél útpályát, mert itt beszakadt az útvája. Tart a felújítás a 13. kerületben, a Madarász Viktor utcában lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca között. A 11. kerületben a Sáfrány utcában, a Herend utca közelében a csatornát javítanak, ezért a forgalom egy sávon váltakozva haladhat itt. Tart a vasúti felújítása a Budafoki úton, a Rákóczinál irányonként csak egy sáv járható, a kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert itt gázvezetéket javítanak. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, itt a középső sávot lezárták. Szakaszos útszűkületre kell készülni a 8. kerületben, az Illés utcában, a Tömő utcánál a Kőris utcáig, mert itt csatornát javítanak. A 4. kerületben a Homoktövés utcában, a Külső Szilágyi út felé az iskolánál útszűkületre számítsanak, mert itt vízvezetéket javítanak. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: És 10 óra után pár perccel indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, és játszunk, érdemes figyelni a Scorpions-dalt, ha megfejek, akkor harmadiként kell telefonálni. Most pedig indítjuk az órát, felel William Slágerével, szólnálunk a Happy, tartsanak velem, én Csáki Attila vagyok.

Jó hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és lehet fürdeni a Dunában a római parti plázson. A vízminőséget a szezon előtt és alatt összesen 4 alkalommal ellenőrzik majd. Budapest főváros kormányhivatala 2026-os szezonra is engedélyezte a fürdőzést a 3. kerületi római parti plázson. Az ingyenes Dunai fürdőhely június 19 és augusztus 23-a között minden nap 10 és 19 óra között várja a látogatókat, miután a terület és a vízminőség is megfelelt az összes egészségügyi és biztonsági előírásnak, ami tehát egy szuper hír, úgyhogy június 19-től szabad a pálya a római parti plázson, úgyhogy használják a lehetőséget mindenféleképpen. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan, és játszunk is, hiszen van egy páros belépőjegyem a Scorpions budapesti koncertjére, nincs más dolguk, hogyha meg

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Dua Lipa és a Training Season szólt az előző percekben, és ugye a Scorpions dal is elhangzott, és hát nézzük, hogy kivel játszunk, hiszen ugye van egy páros belépőjegyem a Scorpions budapesti koncertjére, úgyhogy nézzük akkor, hogy ki a szerencsés hallgatónk. Sláger FM, Csáki Attila vagyok.
1: Csásbány, jó napot kívánok, hogy játékra jelentkezni.
0: A harmadikként telefonálsz, úgyhogy gratulálok, ez már az első beugró helyes úton vagy, jól hallom?
1: Igen.
0: Na, szuper, akkor még két kérdésem van, és akkor már is tiéd a páros belépő, nem nehezek a kérdések.
1: Persze, hallgatom.
0: Oké, na, mi a Scorpions egyik legismertebb világslágere, hogyha nem lenne meg rögtön a megfejtés, akkor a Wind of Change, vagy a B, a Nothing Else Matters, melyik a legismertebb sláger?
1: A Wind of Change.
0: Bizonyám a válasz helyes. Még egy másik kérdés, hogy a Sláger FM-mel kapcsolatban. Melyik műsorban hallhatóak a legnagyobb slágerek visszaszámolva vagy rangsorolva? Melyik ez a műsorunk?
1: A Slágerlista.
0: Bizonyám a Slágerlista a válasz helyes, úgyhogy gratulálok. A báros belépő a tiéd a június 20-ai Scorpions koncertre az MVM Domba, úgyhogy megvan a belépőjegy.
1: Köszönöm szépen.
0: Ennyire egyszerű velünk játszani, úgyhogy játék folyamatosan, hiszen koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en, most pedig ejtsünk egy pár szót az időjárásról. A mai nap folyamán gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Most nagyjából 9 és 17 fokot mérhetünk majd, a legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Vezessenek óvatosan, a 17. kerületben a Rákoskert sugárúton a Ráspoly utcán lezárták a félútpályát, mert itt beszakadt az útpálya. Tart a felújítás a 13. kerületben, a Madarász Viktor utcában lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca között. A 11. kerületben a Sáfrány utcában, a Herend utca közelében a csatornát javítanak, ezért a forgalom egy csávon váltakozva haladhat itt. Tart a vasúti felújítása a Budafoki úton, a Rákóczinál irányonként csak egy sáv járható, a kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert itt gázvezetéket javítanak. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, itt a középső sávot lezárták. Szakaszos útszűkületre kell készülni a 8. kerületben az Illés utcában, a Tömő utcánál a Kőris utcáig, mert itt csatornát javítanak. A 4. kerületben a Homoktövés utcában a külső Szilágyi út felé az iskolánál útszűkületre számítsanak, mert itt vízvezetéket javítanak. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Jó pihenést és kívánok mindenkinek, és jó hétvégét. Ebben az órában már megvolt a játékunk, de lesz játék majd a délutáni órákban is, úgyhogy érdemes figyelni és fülelni, hogy elvitték tőlünk a páros belépét a Scorpions budapesti koncertjére. Mondtam, tehát délután is lesz játék, úgyhogy ne csüggedjenek. Itt a Sláger FM-en pedig nem sokára majd délelőtt 11 óra lesz, úgyhogy jönnek majd a legfontosabb hírek és információk. Előtte még itt van Wolf Kati, és vár holnap a Sláger hétvégében. Jó időtöltést!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének szombaton, átadták a felújított városházát Esztergomban, engedélyezték a fürdőzést a római parti plázson. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének szombaton a párt 32. tisztújító kongresszusán Budapesten. A küldöttek megszavazták a négy alelnök jelöltet is. Orbán Viktorra 729-en szavaztak, 8-an nem voksoltak. Gál Kinga 701 szavazattal, Bóka János 711-el, Gyopáros Alpár 717 szavazattal, Krejcsi Bálint pedig 701-el lett alelnök. Gál Kingát újra választották, mivel korábban is alelnök volt Kubatov Gábor, Kúsa Lajos és Németh Szilárd mellett. A demokratikus koalíció is tisztújítást tartott szombaton, miután április 12-én a választási eredmények fényében a teljes elnökség lemondott, derült ki a párt közleményéből. A párt tagjai online szavaztak, és június 8-án Varjú Lászlót választották meg a DK elnökének, június 13-án pedig az alelnöki és elnökségi pozíciókról döntöttek. A Jobbik Magyarországért mozgalom Adorján Bélát választotta meg újra elnökévé a következő két évre, közölte a párt. A párt alelnökei Baucsek Rajmond, Gyüre Csaba, Révi Attila és Kesztyűs Attila lettek, tették hozzá. Átadták a felújított városházát szombaton Esztergomban. Az épület 1723 óta tölti be a városháza szerepét, közölte az önkormányzat. Korábbi tájékoztatás szerint a fejlesztésre az önkormányzat 1,5 milliárd forintos támogatást nyert el a kisfaludi turisztikai fejlesztési programban, 300 millió forintos önerő mellett. A közlemény szerint a 3 évig tartó felújítást teljes körű műemléki állapot felmérés előzte meg. A munkálatok során a legapróbb részletekig ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékek. A régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. Budapest főváros önkormányzata a 2026-os szezonra is engedélyezte a fürdőzést a 3. kerületi római parti plázson. Az ingyenes Dunai fürdőhely június 19-e és augusztus 23-a között minden nap 10 és 19 óra között várja a látogatókat, miután a terület és a vízminőség is megfelelt az összes egészségügyi és biztonsági előírásnak, írta meg Óbuda honlapja. A hatósági szemle és a benyújtott dokumentumok alapján a fürdőhely állapota a 2025-ös évhez képest nem változott. Így semmi akadálya a szabadtéri fürdőzésnek. A biztonságos üzemeltetés érdekében a szervezőknek szigorúan be kell tartaniuk a vízirendészet és a katasztrófavédelem előírásait. A vízminőséget a szezon előtt és alatt összesen 4 alkalommal, június 2-án, június 30-án, július 21-én és augusztus 11-én ellenőrzik. A magyar férfi kajak 4-es aranyérmet szerzett szombaton Portugáliában az olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságon. Ebben a számban 2017 után született ismét magyar győzelem az EB-n. Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású férfi kajak 4-es egy-egy világkupa arany és ezüstéremmel a háta mögött érkezett az EB-re. A németek lettek a másodikak, a spanyolok pedig a harmadikak. Kőholmi Emese aranyérmet szerzett szombaton a kajak 1-es 1000 méteren a portugáliai olimpiai kvalifikációs EB-n. A szintén kajakos Varga Ádám és a vegyes kenu 4-es bronzérmes lett 500 méteren. Észak felől szakadozott felhőzet érkezik, egyre több helyen várható zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatar is lehet. Zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 28 fok között valószínű.
2: Vezessenek óvatosan a 17. kerületben a Rákoskert Sugár úton, a Ráspoly utcánál lezárták a fél útpályát, mert itt beszakadt az útpálya. Tart a felújítás a 13. kerületben, a Madarász Viktor utcában lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca között. A 11. kerületben a Sáfrány utcában, a Herend utca közelében a csatornát javítanak, ezért a forgalom egy sávon váltakozva haladhat itt. Tart a vasúti felújítása a Budafoki úton, a Rákóczinál irányonként csak egy sáv járható, a kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert itt gázvezetéket javítanak. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, itt a középső sávot lezárták. Szakaszos útszőketre kell készülni, a 8. kerületben az Illés utcában, a Töme utcánál a Kőris utcáig, mert itt csatornát javítanak. a 4. kerületben. A Homoktövés utcában a külső Szilágyi út felé az iskolánál útszőketre számítsanak, mert itt vízvezetéket javítanak. 0630 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: És 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Lady Gaga és Bruno Mars közös a Die With A Smile, ezzel már is elsőként tartsanak velem ebben az órában is. Sláger.

Jó étvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez volt Ariana Grande slágere, a We Can Be Friends volt itt a Sláger hétvégében, és új buszsávok segítik a közlekedést a fővárosban. A cél az, hogy a járatok elkerülhessék a külső sávban kialakuló torlódást, hogy az utasok gyorsabban jussanak el az úti céljukhoz. Az új buszsávok segítik a közösségi közlekedést a fővárosban, ezt a BKK közölte. A 13. kerületben a Róbert Károly körúti felüljárónál az Árpád híd felől az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtó elején jelölnek ki rövid besoroló sávot az autóbuszoknak. A cél az, hogy a járatok elkerülhessék a külső sávban kialakuló torlódást, így az utasok majd gyorsabban jussanak el az úti céljukhoz. A 11. kerületben az Egér úton is új buszsávot alakítanak ki a Karélyos utca és a Péterhegyi út között a belváros irányába. Ez főként a reggeli csúcsforgalomban csökkenti a buszok menetidejét, amit ez szuper hír, hogyha a közösségi közlekedést használják. Itt a Sláger FM-en pedig Soft Cell és a Tainted Love szól már is a Sláger hétvégében most.

0: Ez volt Alexander Burke és Florida közös a Bad Boys itt a Sláger FM-en, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, kinek milyen lesz a mai programja, merre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben. 0630 30 30 95 8-as. A mai nap folyamán az Ősvezér téren, a Füredi utcától a Nagy Lajos Király útjáig lezerek a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak, úgyhogy csak óvatosan. Várom a további közlekedési információkat SMS-ben. 0630 30 30 95 8-as. Most pedig nézzük a mai nap időjárását. A mai nap folyamán gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Most nagyjából 9 és 17 fokot mérhetünk majd. A legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. A mai nap folyamán az Ősvezér terén a Füredi utcától a Nagy Lajos Király útjáig lezerek a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek ma 10 és 14 óra között, méghozzá 8. kerületben a Bóka János utca, Üllői út, Baross utca, Vlasis Gyula utca, Vasvári Pál utca, Szélmalom utca útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Várhatóan a mai napon majd 15 óra 30-tól szakaszos és időszakos korlátozásra készülnek a Városháza parttól, a Károly körút, Múzeum körút útvonalon a Szabadság híd felé vonulásos rendezvény miatt egészen 16 óráig. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányították, a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert itt gázvezetéket javítanak. Az első kerületben a Hunyadi János úton a Donát utca előtt a forgalom a parkolósában halad, mert itt gázvezetéket javítanak. Tart a felújítás a második kerületben, a Széher úton lezárták a Kuruc utca és a Bundes utca közötti szakaszt, a 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szélkálmán tér felé, nem érinti a Széher út, 16 és a Bundes út megállót. A negyedik kerületben a Hovogtövis utcában a külső Szilágyi út felé az iskolánál útszűkületre számítsanak, mert itt vízvezetéket javítanak. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, én pedig búcsúzom, hiszen érkezik a Sláger hétvéget délutáni felvonásra Karakas Balázssal. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottak az elmúlt jó pár órában, jövő héten majd szombaton ismételten találkozhatunk reggel 6 órától, további jó rádiózást, és maradjanak a Sláger FM-mel, a viszont hallásra Csáki Attilát hallották.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
3: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
5: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
6: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
9: Csekkold a termékeket az auchan.hu/olcsóbb5000 oldalon.
10: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
11: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Országosan megállt az albérletárak emelkedése, forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport. Soron kívüli vizsgálatot rendeltek el a péntek hajnali tragikus baleset miatt. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Országosan megállt az albérletárak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja a veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérlet piac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195.000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérretett Év kerékpárútja szavazást idén a Zalavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak. A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt. Az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről. Határozatlan időre lezárták a Dandár gyógyfürdő merülő medencéjét, miközben az intézmény szauna világához közeli falak a szó legszorosabb értelmében förtelmes állapotban vannak, írja az Index. A Dandár gyógyfürdő törzsvendégei számos fotóval illusztrálták az intézmény felújítás utáni, újdonsült állapotát. Szerintük a szauna világ közelében található falakon olykor ismét búrjánzik a penész, rohad a plafon már több mint fél éve. Az intézmény kiírása szerint a lezárásra technikai okok miatt van szükség. A törzsvendégek szerint az ott dolgozók azzal indokolták a merülő medence lezárását, hogy biztonsági szabályok a medence mélysége miatt van szükség a lezárásra. Azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán pénteken hajnalban történt tragikus baleset kapcsán. Vitézi Dávid azt írta a Facebookon, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott, és jelenleg is érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. Egyúttal szeretném őszinte részvétemet kifejezni az elhunytak családjának, fogalmazott a miniszter. Változóan felhős, napos időben lesz részünk, a délnyugati tájak kivételével élénk, erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
13: Jó utat kívánok, mondom a közlekedési híreket itt a Sláger FM-en. Torlódás alakult ki az M1-es autópályán mindkét irányba, a komáromi szakaszon és Tatabánya térségében is. Távolabb, Tatabánya és Bicske között is lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon. Az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, az M35-ös pálya csomópontjánál két személyi autó ütközött össze. Budapesten számítsanak arra, hogy szakaszos sávlezárás nehezíti a haladást, ma délután 5 óráig a 4. kerületi Fóti úton a Váci út felé a Labdarúgó utca közelében, mert javítják az útburkolatot. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülhetnek ma délután 2 óráig a 8. kerületi Bókai János utcától, az Üllői út, Baros utca, Vlasics-Gyula utca, Vasvári Pál utca, Szélmalom utca útvonalon, a 18. kerületi Bókai kertig kerékpáros felvonulás miatt. Élénk az autóforgalom a Rákóczi úton, többen vannak a Hegyalja úton, az Üllői úton is szakaszonként, és telítettebbek a forgalmi sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Jó hétvégét a stúdióban Karakas Balázs, és itt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en. Érdemes figyelni, fülelni, hiszen izgalmas, igazi világsztárok koncertjeire lehet belépőket nyerni a Sláger FM-en. Nálunk pedig most a Gossip Zenél, Moving the Right Direction.

Mr. Mister és a Broken Wings itt a Sláger FM-en, mert hétvégén, vasárnap az ebéd közben is mi játsszuk a legnagyobb slágereket valóban változatosan. Jó hírem van annak, aki már bizony várja az igazi nyári felszabadultságot, lehet ugyanis fürdeni a Dunában a római parton. A vízminőséget a szezon előtt és alatt összesen 4 alkalommal, június 2-án, 30-án, július 21-én, valamint augusztus 11-én is ellenőrzik majd, így gondoskodnak biztonságunkról. Az ingyenes Dunai fürdőhely június 19-e és augusztus 23-a között minden nap 10 és 19 óra között várja az odalátogatókat. Úgyhogy én kellemes pancsolást és természetesen jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki már szeretné megélni a nyarat. Nálunk pedig a folytatásban is jó dalok, hiszen Zsidanya Adrien és a Megindul a Föld következik.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out.

0: Fatboy Slim és a Rockefeller Skank. Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek, valóban változatosan. Csodaszép hétvégét kívánok mindenkinek. A Bam Bam, Camila Cabello és Ed Sheeran könnyed nyárias felvétele szól, csak hogy meglegyen egy picit a hangulat. De még előtte nézzük, hogy milyen időnk lesz, és persze a közlekedési hírekre is kitekintünk. Nézzük, milyen időjárás vár ránk Budapesten. Vannak felhők az égen, és ezek ijesztőek. Joggal, megjegyzem. 25 fok van most ebben a pillanatban a fővárosban, és ki van adva Pest vármegyére elsőfokú citromsárga figyelmeztetés zivatar miatt, úgyhogy ennek megfelelően érdemes tervezni a mai programokat. Az előrejelzés egyébként arról számol be, hogy egy hidegfront hatásának köszönhetően fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Budapest térségét azért a hevesebb események elkerülhetik, ez már mindenképpen jó hír. Azt hiszem, hogy nagyjából Dél-Magyarországra és a Dunántúl egyes részeire, például Fejér megyére és meg Veszprém megyére is kiadták a másodfokú figyelmeztetést zivatar veszély miatt. Nézzük, hogy mi újság az utakon, ez a Sláger FM, jó utat kívánok! Az M1-esen Hegyeshalom irányába munkavégzés miatt lezárták a 85-ös és a 95-ös kilométerek között a belső átterelt sávot, ezért az érintett szakaszon a forgalom egy sávon halad, a torlódás hosszabb, mint 3 kilométer. Torlódás alakult ki továbbá az M1-esen mindkét irányba, a komáromi szakaszon és Tatabánya térségében. Tatabánya és Bicske között is lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a főváros felé vezető oldalon. Szakaszos sávlezárás nehezíti a haladást ma délután 5 óráig a 4. kerületi Fóti úton, a Váci út felé a Labdarúgó utca közelében, mert javítják az útburkolatot. Telítettebbek a forgalmi sávok a Rákóczi úton, a Hegyalja úton, az Üllői úton szakaszonként, továbbá sokan vannak a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontok közelében. Ne feledjék, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet és a Margit hidak között, ismét a gyalogosoké és a kerékpárosoké a terep. Jelenleg is sokfelé esik Pest vármegye környékén, illetve országosan is, ezeken a helyeken nedvesebb útburkolatokkal találkozhatnak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey guys, it's me, Camila.
1: A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en.

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

0: Miká és a Grace Kelly egész ebédidő alatt a Sláger FM szól. Csodaszép hétvégét kívánok, jó pihenést! Ne felejtjék el, itt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en, most pedig egy Sting dalt keresünk a rádióban, ami páros belépőt érhet Sting 3.0 turnéjának budapesti koncertjére. Ahogy meghallják majd Stinget énekelni a rádióban, hívják a Sláger FM-et, 0630 30 30 95 8-as a számunk, a harmadikként jelentkező telefonálóval pedig játszunk majd. A folytatásban pedig már The Weeknd érkezik itt a Dancing in the Flames.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Májusban újra élénkült a kereslet az ingatlanpiacon, a főváros október 15-éig kapott haladékot a fizetésre. Újabb KAF villamossal bővült Budapest. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett. Pest megyében is szűrik az autósokat. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Míg a jelenlegi hőmérséklet leginkább a májust idézi, a jövő héten megérkezik az első tartósabb kánikula, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt közölték, a következő napokban még kitart a változékony, az átlagosnál kissé hűvösebb idő. Szombaton meleg front érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hideg front alakítja a Kárpát-medence időjárását. Hozzátették, eközben azonban délnyugat-Európa felett magas nyomású zóna épül ki. A jövő hét második felében a napi csúcsérték egyre nagyobb területen meghaladják a 30, a hétvége felé pedig akár már a 35 Celsius fokot is. Észak felől szakadozott felhőzet érkezik, egyre több helyen várható zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatar is lehet. Zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 28 fok között valószínű.
2: Jó utat kívánok, vigyázzunk egymásra! Szakaszos sávlezárás nehezíti a haladást ma délután 5 óráig Budapesten a 4. kerületi Fóti úton, a Váci út felé a Labdarúgó utca közelében, mert javítják az útburkolatot. Élénk forgalommal találkozhatnak a Rákóczi úton, a Hegyalja úton, szakaszonként az Üllői úton és a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontok közelében. Erre a hétvégére is lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit hidak között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a részt. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületi Egér úton befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között. Munkavégzés miatt az M1-esen Hegyeshalom felé lezárták a 85-ös és a 95-ös kilométerek között a belső átterelt sávot. A forgalomot egy sávon halad, a torlódás meghaladta már a 3 kilométeres hosszúságot, de torlódik az M1-es Tatabánya és Bicske között is, szakaszos a torlódás a főváros felé vezető oldalon.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Elmúlt egy óra itt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en. Csodás hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok. Hozom a legnagyobbakat, jön majd Justin Bieber, itt lesz Cher is, előtte pedig egy könnyed nyári dal Kungstól. Rajtol a Disc Girl, erre kérem a hangot, jó hétvégét!

George Ezra és az Anyone For You itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Hamarosan maga a művész úr, aki ugye a Genesis élén is világhírű volt, de meg a szóló munkássága is egészen kitűnő érdemnek örvend. Mindjárt Phil Collins érkezik hozzánk, mindezek mellett pedig jó híreim vannak, ugyanis új buszsávok segítik a közösségi közlekedést Budapesten. A 13. kerületben a Róbert Károly körúti felüljárónál, az Árpád híd felől az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtó elején jelölnek ki rövid besoroló sávot a buszoknak. A cél az, hogy a járatok elkerülhessék a külső sávban kialakuló torlódást, így aztán az utasok gyorsabban juthassanak el úti céljukhoz. Különben a 11. kerületben az Egér úton is új buszsávot alakítanak ki a Karélyos utca és a Péterhegyi út között a belváros irányába. Hát ezt tudjuk, hogy reggelente milyen torlódások vannak arrafelé, ott a csúcsforgalomban azért ez csökkentheti a buszok menetidejét. Erről mind a slágerfm.hu-n is olvashatnak. Most pedig a folytatásban, ahogy ígértem, a zseniális Phil Collins és egy jól ismert régi dal, itt a Two Hearts.

0: Spree, és egy kosztümösnek, ha tud, de egyébként vadonatúj dal a Where is my husband. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Mi játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan, és bizony itt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en. Elvisszük a legnagyobb világsztárok fellépéseire. Most éppen a következő a sorban, Sting. Ha szeretnének Sting koncertre menni, akkor figyeljék a rádiót, és amikor megszólal egy Sting dal, hívjanak harmadikként a 0630 30 30 95 8-on. A folytatásban pedig Pink érkezik a Trustfall-lal, előtte viszont fontos információk. Nézzünk az utakra és az időjárásra. Budapesten 25-26 fokot lehet mérni ebben a pillanatban, a mai délutánon egy hideg front hoz felfrissülést, többfelé előfordulhatnak a környéken záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Pest vármegyére kiisadták a citromsárga figyelmeztetést a zivatar veszély miatt. Mindennek ellenére Budapest térségét a hevesebb események elkerülik. Ennek ellenére sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati és az észak-nyugati szél. A záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. Jó utat kívánok, bármerre is indulnának, a Sláger FM ott van önökkel az autóban, sokfelé esik, esett az eső, zivatarok környezetében azért óvatosabban vezessenek, az sosem baj. Az M1-esen Hegyeshalom felé munkavégzés miatt lezárták a 85-ös és a 95-ös kilométerek között a belső átterelt sávot, ezért az érintett szakaszon a forgalom csak egy sávon halad, a torlódás meghaladta már a 3 kilométert. Arról szóltak a hírek, hogy torlódás alakult ki korábban az M1-esen mindkét irányban a komáromi szakaszon is Tatabánya térségében, és hogy Tatabánya és Bicske között is lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a főváros felé vezető oldalon. Erről szóltak a legutóbbi híreink. Tudjanak arról, hogy a hétvégére Budapesten lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit hidak között, most a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba a területet. Mára lezárták a buszsávot az Őrs vezértéren, a Füredi utcában, a Nagy Lajos király útja előtt, mert útburkolatot javítanak. A 13. kerületi Dráva utcában, a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

0: csatát én nyertem.
1: Hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
2: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
1: Sláger FM.

Mekkora ütemek a 90-es, 2000-es évek fordulóján ilyen zenék lengették be az ország klub életét. ATB és a Hold You itt a Sláger FM-en. Csodálatosan szép hétvégét kívánok, 3:42 is elmúlt már. Köszönöm, hogy együtt tölthetjük a délutánt, és ne feledjék, az egész nyarat érdemes együtt tölteni, hiszen itt a Sláger FM koncertélmények nyara, rengeteg igazi belevaló világsztárnak az előadására lehet ellátogatni. Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran a sorban, és még hatalmas világsztárok, úgyhogy érdemes folyamatosan a Sláger FM-et hallgatni. Nálunk a következőkben majd Sting koncertjére lehet páros belépőt nyerni. Figyeljék, mikor énekel majd Sting a rádióban, és amikor hallják, hívják harmadikként a 0630 30 30 95 8-at. Most pedig a magyar fánki koronázatlan királya, a Back to Black, tőlük az Úgy vártalak.

Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el.
2: Sláger FM.
0: Köszönjük. Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
0: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
0: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
7: Állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
8: Régebben egyáltalán nem ment le a spárgám, és az volt az álmom, hogy lemenjen, de már nagyon könnyen megy le abba a spárgám, és az nagyon jó.
9: Az az a növény spárga, vagy a, hogy nem tudtad megenni a spárgát, de most már lemegy. Milyen spárga?
8: A spárga az az, amikor így a lábad így kinyújtódik, hogy a egyik lábad így, a másik lábad így.
9: Mert se tudsz spárgázni egyébként?
8: Egyáltalán nem.
9: Nem vagy.
8: Az osztálytársamat egyszer az egyik lenyomta spárgába, és utána üvelted, hogy miért csináltad ezt.
7: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: A vasútnak a fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a vezérigazgató, elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját, elaludhattak a sofőrök az M1-esen történt baleseteknél. Molnár Róbert vagyok. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Hein Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyaki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet pénteken hajnalban az M1-es autópályán, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, hogy az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között vélhetően elalvás miatt egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben a tereléssel elzárt úton leállított munkagépnek ütközött és kigyulladt. A sofőr a balesetben életét vesztette. A nem már több rendőri egység is intézkedett, amikor 5 óra 15 perc körül valószínűleg a lassuló forgalom következtében újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterre az előző balesettől. Ennek során egy moldáv honosságú kisbusz feltehetően elalvás miatt nekiütközött az előtte haladó ukrán jármű szerelvény hátuljának, tették hozzá. A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül 7 elhunytak, 2 embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak. Új buszsávok segítik a közösségi közlekedést Budapesten, közölte a BKK. A 13. kerületben a Róbert Károly körúti felüljárónál az Árpád híd felül az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtó elején jelölnek ki rövid besoroló sávot az autóbuszoknak. A cél az, hogy a járatok elkerülhessék a külső sávban kialakuló torródást, így az utasok gyorsabban juthassanak el úti céljukhoz. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. A nap második felében erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Csupán zivatarok környezetében fordulhatnak elő erős, viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 30 fok között alakulhat.
1: Jó utat hozom a friss közlekedési információkat itt a Sláger FM-en 2 óra múlt egy picivel. Érdemes arra figyelni, hogy sajnos baleset történt a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljáró előtt. Szakaszos sávlezárás nehezíti ma a haladást, délután 5 óráig a 4. kerületi Fóti úton, a Váci út felé a Labdarúgó utca közelében javítják az útburkolatot. Élénk a forgalom Budapesten a Kossuth-Lajos utcában, a Rákóczi úton, a Hegyalja úton, valamint szakaszonként az Üllői úton, illetve terheltebbek a forgalmi sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontok közelében. Tudjanak róla, hogy az M1-es autópályán a Hegyeshalom irányába a munkavégzés miatt lezárták a 85-ös és a 95-ös kilométerek között a belső átterelt sávot. Az érintett szakaszon a forgalom csak egy sávon halad, a torlódás hossza meghaladta már a 3 kilométert is. Torlódás alakult ki az M1-esen is mindkét irányban, a komáromi szakaszon és Tatabánya térségében. Tatabánya és Bicske között is lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható a főváros felé vezető oldalon. Jó utat kívánok!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 2 óra után is velünk a Sláger FM-en a koncertélmények nyara. Hello, Karakas Balázs vagyok. Figyeljék a rádiót, hiszen páros belépő a tét Sting 3.0 turnéjának budapesti koncertjére. Amint énekelsz, Sting hívjanak. Most Miles Smith kezd itt a Stargazing.

Hello, Post Malone és az I Had Some Help, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel valóban változatosan. Furán alakul ez a nap, a holnapi is, de aztán általában jövő hétvégén már jön a kánikula, úgyhogy a nyár egyáltalán nem ment még el mellettünk. Mindezek mellett abszolút jön az az időszak, hogy hamarosan nagyon sokan elkezdenek albérletet keresni. Jó hírem van annak, aki ezt Budapesten tenné. Minimális 2-10%-os csökkenést mértek az albérlet árakban. Jó, hát mondjuk éves összevetésben ettől függetlenül még mindig drágulás látszik. A fővárosban 4,9%-kal emelkedtek az árak, de egyébként ez már kisebb adat, mint az országos, hiszen országosan 5,6% volt az árak emelkedése. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac egyébként, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Úgyhogy nem egyszerű ez, de én azért hozom a jó zenéket, amikkel az egész élet egyszerűbbé tehető. Donna Summer diszkó klasszikusa már. This time I know it's for real.

0: Ez. Hey everyone, it's Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I
1: A Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: műsor zenéje a MOR, itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Ne felejtjék, Sting dalt keresünk a rádióban. Ha hallják, hívjanak harmadikként a 0630303095-8-on, és a harmadik telefonálónk, ha ügyesen válaszol a kérdésekre, ellátogathat Sting budapesti koncertjére. Addig Alex Warrentől a kiváló ballada az Ordinary, most viszont hozom az információkat. És most nézzük is, hogy milyen időjárás várható a környéken. Továbbra is citromsárga figyelmeztetést adtak ki Pest megyére zivatar veszély miatt. A Hungaromet leírása alapján ilyenkor elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, esetenként szélerősödés, jégeső is. Noha a mai előrejelzés szerint ugye a hidegfront hozza meg a felfrissülést Budapestre, záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Azt ígérik, hogy Budapest térségét azért a hevesebb események elkerülik, de ennek ellenére sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati és az északnyugati szél. Baleset miatt sávlezárásra számíthatnak a Baross téren, a Tököri úton befelé torlódás alakult ki. Balesetben sérült autók vesztegelnek a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljáró előtt. Baleset történt az M0-ás déli szakaszán az M1-es felé Sziget-Szent Miklósnál, ott is korlátozásokra számíthatnak. Szakaszos sávlezárás nehezíti a haladást, ma délután 5 óráig a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út felé a Labdarúgó utca közelében. Ennek az az oka, hogy ott javítják az útburkolatot. Sokfelé picikét élénkebb lehet a forgalom a Nagykörúton, a nagyobb csomópontok közelében a Hungária körgyűrűn is. Érdemes azért arra felé megfontoltan menni. Tudjanak róla, hogy erre a hétvégére is zárva a pesti alsórakpart, az Erzsébet híd és a Margit hidak között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a szakaszt. Lezárták a buszsávot az Őrs vezérterén, a Füredi utcában, a Nagy Lajos király útja előtt, mert útburkolatot javítanak. Lezárták a félútpályát a 12. kerületi Diósárokban, a Szent János kórház közelében, ott vízvezetéket javítanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

A gyönyörű Dua Lipa és a Dance the Night itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Továbbra is a Sláger FM az egész nyarat különlegessé varázsolja, hiszen itt a koncertélmények nyara. Egyébként elképesztő nagy sztárok vannak tarsolyunkban. Sting, Scorpions, One Republic, Gyürön-Gyürön, és lesznek még itt hatalmas meglepetések. Úgyhogy érdemes figyelni, fülelni a Sláger FM-et. Most éppen Sting dalt keresünk, ha hallják Stinget énekelni. Harmadikként hívják a 0630303095-8-as számunkat, és nyerjék meg a páros belépőt Sting turnéjának budapesti koncertjére. Addig Michael Jackson már most a folytatásban egy felejthetetlen dallal. Egy emlék, egy dal, ami generációkat szelt át. Itt a Billie Jean.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kivezetik a pedagógus képzést a közszolgálati egyetemről, gyorsabb eljutást kínál a megújuló éjszakai buszhálózat. Biztosította kerozin ellátás a nyári szezonra a reptéren. Molnár Róbert vagyok. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter pénteken Facebook oldalán. Lannár Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy ott nincs megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem ér. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Emlékeztettek, az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel 20 évvel ezelőtt került sor, ezért a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését. A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-éről 2-ára virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint biztosította kerozin ellátás a nyári szezonra. A magasabb ár nem jelent hiányt. A gyorsabb utasáramlás érdekében új, szélesebb biztonsági folyosókat is kialakítottak. A magasabb ár nem jelenti azt, hogy hiány lenne, mondta a Budapest Airport vezérigazgatója. A beszállítóktól be tudják szerezni a kellő kerozin mennyiséget, a drágulást pedig végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, a kerozinnak csak egy kisebb része származik a közel-keletről, ami az árakra van hatással, de nem az ellátás biztonságára, írja a Telex. A repülőtér a nyári csúcsforgalomra is készül, ahol idén is növekedésre számítanak, miután 2025-ben 19,5 millió utast szolgáltak ki. Különleges régi tűzoltóeszközökkel, füstsátorral és interaktív programokkal várja a látogatókat a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma Kőbányán, a múzeumok éjszakáján. A tűzoltó múzeum június 20-án délután 5 órától éjfélig tart nyitva. A programok között lesz tárlatvezetés, koncert, jármű bemutató és tűzoltó fecskendő szimulátor is. A látogatók megismerhetik a régi tűzoltók egyenruháját, az ugróponyvát, a horoglétrát, valamint a magyar tűzoltó találmányokat is. A 12 évnél idősebbek bemehetnek a füstsátorba is, ahol megtapasztalják, milyen érzés füstelteli helyiségbe lépni. Lesz mentőkutyás bemutató, tűzmegelőzési játék és habképző bemutató is. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében is. Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős tagja, az X közösségi oldalon üdvözölte Szlovénia döntését. Változóan felhős, napos időben lesz részünk. Elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
2: Több mint 4 perccel múlt el délután 3 óra a Sláger FM-en a közlekedési híreket is mondjuk. Baleset miatt csak egy szűk sávban lehet tovább haladni az Asztóriánál a Kálvin tér felé a Kossuth-Lajos utca után. Baleset okoz torlódást a Baross téren, a Tököli úton befelé készüljenek sávlezárásra. Baleset miatt korlátozásra számíthatnak az M0-as déli szakaszán az M1-es felé Sziget-Szent Miklósnál. Viszont vannak jó híreim is, például az, hogy megszűnt a forgalmi akadály a Budaörsi úton, ott korábban ugye befelé a Nagyszőlős utcai felüljáró előtt volt. némi kis zűrzavar, de most már ott is nyugisan el lehet menni A-ból B-be. Tudjanak továbbá róla, hogy szakaszos sávlezárás nehezíti ma a haladást, délután 5 óráig a 4. kerületi Fóti úton, a Váci út felé a Labdarúgó utca közelében, ott javítják az útburkolatot. És fontos, hogy eléggé leterheltek a forgalmi sávok a Kossuth-Lajos utcában, többen vannak a Rákóczi úton, a Hegyalja úton, szakaszonként az Üllői úton, de nehézkesebb lehet a közlekedés a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontok közelében.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. Remélem tudják, a Sláger FM elviszi önöket a legkiválóbb előadó művészek budapesti koncertjeire. Nagy sztárok vannak itt a tarsolyunkban. Most Sting-dalt keresünk, figyeljék a rádiót, addig a Coldplay indít. Higher Power!
4: Hello, we're Coldplay.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: Kiss.
1: Ó, oh, Prince és a Kiss. Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek pörögnek valóban változatosan. Továbbra is mondom, ne feledjék el, ha Stinget hallják énekelni a rádióban, azonnal hívják a 0630303095-8-as telefonszámunkat, hiszen az az ember, aki harmadikként telefonál, bekerül a játékba, melynek tétje egy páros belépő Sting 3.0 turnéjának budapesti koncertjére. Kettő kérdésre kell majd helyesen felelni, úgyhogy figyeljenek nagyon a részletekért. Mindeközben azért nem felejtjük el az igazi pozitívumokat sem. Képzeljék el, a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el az év kerékpárútja címet az Aktív Magyarország program idei szavazásán. A díjat még pénteken a 17. kerületben tartott táblaavató ünnepségen adták át. A kezdeményezés célja az, hogy felhívja a figyelmet a hazai kerékpárutakra és népszerűsítsék a mindennapi kerékpározást. A Rákospatak menti útvonal egyszerre szolgálja ugye a mindennapi közlekedést és hát természetesen a turizmust is. A cél az, hogy a kerékpárút teljes hosszában összekösse Gödöllőt a Dunával. Úgyhogy kíváncsian várjuk majd a folytatást, mindenről a slágerfm.hu-n is olvashatnak. Nálunk pedig természetesen a folytatásban hallhatnak egy igazi kiváló előadó művésztől egy igazán kiváló dalt, egy olyan énekesnő, aki hát a GDP-t megmozdítja, hogyha kiad egy plusz dalt. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Everything But The Girl és a Missin. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel valóban változatosan. Ne felejtjék, itt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en. Nagy sztárok budapesti koncertjére lehet belépőt nyerni. A tarsójunkban a Scorpions, Sting, a Duran Duran, a One Republic, és lesznek még egész nyáron igazi különleges, kiváló előadó művészek fellépései, úgyhogy érdemes a Sláger FM-et hallgatni. Most egyébként Sting dalt keresünk a rádióban. Ha hallják őt énekelni, hívják azonnal a 06 30 30 30 95 8-as számunkat, hiszen a harmadik telefonálónk bekerül a játékba, akinek kettő kérdésre kell majd helyesen felelnie, és hogyha helyesen válaszol, ővé is a páros belépő Sting budapesti koncertjére. A folytatásban viszont most Olivia Dean és a Man I Need következik, előtte viszont információk. Eléggé szigorú ám az időjárásunk, lehűlt a levegő, sokfelé esik az eső Pest megyében is, sokfelé esett az eső, és még nedvesek az útfelületek, szóval azért a hideg front meghozta a várva várt felfrissülést. Zivatarok, néhol felhőszakadás továbbra sincsenek kizárva, bár az előrejelzések szerint Budapest térségét a hevesebb események elkerülik. Ennek ellenére élénk, erős lehet, viharos a nyugati észak-nyugati szél. Holnapán nyugisabb, de változóan felhős, napos időben lehet részünk. Jövök a közlekedés híreivel, köszi, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Baleset történt a Váci úton kifelé a Csángó utcánál a Róbert Károly körúti felüljáró előtt. Baleset miatt korlátozásra számíthatnak továbbra is az M0-ás déli szakaszán az M1-es felé Sziget-Szent Miklósnál. Viszont jó hír, hogy megszűnt a forgalmi akadály az Asztóriánál. Mindezek mellett viszont továbbra is élénk a forgalom a Kossuth-Lajos utcában, a Rákóczi úton, a Hegyalja úton, az Üllői úton szakaszonként, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is. Nagyobb csomópontok környezetében továbbra is nehézkesebb lehet az áthaladás. A hétvégére ismételten lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, mára lezárták a buszsávot az Őrsvezér terén a Füredi utcában a Nagy Lajos király útja előtt, ott útburkolatot javítanak. Számítsanak arra, hogy a 13. kerületi Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható a közmű javítása miatt, és lezárták a félútpályát a 12. kerületi Diósárokban a Szent János kórház közelében vízvezetékjavítás miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek.

kellemes soul pop dal, picit kosztümösnek hangzik, de teljesen modern. Olivia Dean és a Man I Need itt a Sláger FM-en. Mi játsszuk a legnagyobb slágereket valóban változatosan. Én csak annyit mondok, ha szeretnének Sting koncertre menni, akkor most telefonáljanak, hiszen Sting következik. A harmadik telefonáló, ha két kérdésre helyesen felel, megkapja a páros belépőt Sting budapesti koncertjére. 06 30 30 30 95 8. Most hívjanak. Addig énekel a művész úr. Fields of Gold itt a Slágeren.

Micsoda dal, hatalmas siker volt az 2 évvel ezelőtt. Rossi, Bruno Mars és az Áptit a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek között valóban változatosan. És igen, én is hallottam a Sting dalt, mint ahogy nagyon-nagyon sokan. Annyit elárulhatok, hogy megvan a 3. telefonálunk, vele hamarosan játszunk, 2 kérdésre kell majd helyesen felelnie, és ha ez megvan, akkor meg is kapja a páros belépőt Sting budapesti koncertjére. Mi addig hallgatunk majd híreket is, meg jön Madison Bíró zenéje is, most viszont a Halott Pénz és Olá Helena, tőlük a Szétszeretlek.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
3: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
4: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
5: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
6: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
7: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelembár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
8: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
4: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: Sláger FM. Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a miniszterelnök. Megtelt élettel a főváros az ünnepi könyvhétre. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatón mutatta be, hogyan akart menekült tábort létrehozni az Orbán kormány Vidnyéden. Magyar Péter részletesen ismertette, hogy a magyar-osztrák határ mellé egy nyílt migráns tábort terveztek létrehozni. Mint mondta, a kormány arról is döntött, hogyan bonyolítják le az eljárásokat a migránsokkal kapcsolatban. Elhangzott, a Győri Széchenyi Egyetem kekvájának tulajdonában állt a terület, a terv pedig az volt, hogy átadják az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak azt. A tábor 500 fősre tervezték. A táborra 5 milliárd forint közpénzt szánt az Orbán kormány, ennek költségeit is részletezte Magyar Péter. Budapest célja, hogy Európa egyik vezető sportfővárosa legyen, jelentette ki Pósfai Gábor, sportért is felelős belügyminiszter pénteken az Európai Olimpiai Bizottság budapesti közgyűlésén. Beszédében hangsúlyozta, hogy az Európai Olimpiai Bizottság budapesti közgyűlése több mint protokoll esemény, kiváló lehetőség is egyben megmutatni a sport erejét, erősíteni a nemzetközi együttműködést és megerősíteni az olimpiai mozgalom melletti elkötelezettséget. Felhívta a figyelmet arra, hogy a sport speciális helyet foglal el a magyarok szívében. A sport sikerek nem csak a sport eredményeket jelentik, hanem a nemzeti identitás részét képzik, és generációkat kötnek össze, hangsúlyozta. Könyvek, szerzők, dedikálások és hömpölygő tömeg. Ismét megtelt élettel Budapest belvárosa az ünnepi könyvhét alkalmából. Az idén 97. alkalommal megrendezett esemény a magyar könyvkultúra legnagyobb szabadtéri ünnepe, amely 4 napon át várja az olvasókat és az irodalom szerelmeseit. A rendezvény központi helyszínei idén is a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Dunakorzó, ahol a hazai könyvkiadók standjai mellett író-olvasó találkozók, dedikálások, beszélgetések, kerekasztalprogramok és esti kulturális események színesítik a kínálatot. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnus foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ott alvós programokat részesíti előnyben. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás. Szórványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Délutára 20 és 26 fok közé melegszik fel majd a levegő.
11: Négy óra után 4 perccel persze a közlekedési információkat sem felejtjük el. Továbbra is korlátozásokra számíthatnak baleset miatt az M0-ás déli szakaszán az M1-es felé Sziget-Szent Miklósnál. Készüljenek arra, hogy balesetben sérült gépjármű foglal el egy sávot a Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé a Podmaricki utcánál. Erős a forgalom a Kossuth-Lajos utcában, a Rákóczi úton, a Hegyalja úton, az Üllői úton szakaszonként. Továbbá telítettek a forgalmi sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is, ott mondjuk inkább a nagyobb csomópont közelében. Főváros szerte az eső miatt vizesek az útfelületek, számoljanak nagyobb féktávolságra. És persze arra is, hogy autóval most nem használható a pesti alsó rakpart, legalábbis az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert a gyalogosok és a kerékpárosok számára biztosítják most a terület maradéktalan kihasználását. A 13. kerületben a Dráva utcában, a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható a közmű javítása miatt. De vízvezeték javítás miatt lezárták a félútpályát a 12. kerületi Diósárokban is a Szent János kórház közelében, a 6. kerületi Aradi utcában, a Szinyei Merse utcánál, illetve a Lövölde téren is a Király utca felé útszűkületre készülhetnek vízvezetékjavítás miatt.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Hello, a stúdióban továbbra is Karakas Balázs. Nem sokára kiderül, ki volt a harmadik telefonálunk, akkor, amikor megszólalt a Sting dal, így ki lehet az a szerencsés, aki ellátogathat Sting budapesti koncertjére. Na, de előtte még itt van a legendás Ed Sheeran is a folytatásban. Bad Habits! Sláger!

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Plus Macho, Damiano Dávid és a The First Time, ez pedig a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ígértem, és mondtam, hogy megvan már a harmadik telefonálónk, aki akkor hívott, amikor Sting dala felcsendült, és ez ugye azt jelenti, hogy részt vehet a játékunkon, melynek nyereménye egy páros belépő Sting a budapesti koncertjére. Itt van velem valaki a vonalban. Szia, hogy szólíthatlak?
1: Zsuzsanna.
0: Melyik városból telefonálsz?
1: Budapest.
0: Hát akkor egy légtérben vagyunk úgy nagyjából. Hogy telik a vasárnap délutánod?
1: Hát most borongosan. Nézzük a tévét, takarítgatok.
0: És mellett a rádiót is hallgattok.
1: Igen.
0: És várjátok, hogy mikor énekel Sting?
1: Igen. Igazából én ajándéknak szánnám.
0: Kit lepnél meg vele?
1: A fiamat és a barátnőjét.
0: Mert hogy ők a nagy Sting rajongók a családban.
1: Igen.
0: Szuper, hát figyelj, harmadikként telefonáltál, ez kiváló hír. Felteszek neked 2 darab kérdést, amikre helyesen kellene válaszolni, és hogyha ez megvan, igen, akkor mehetnek is majd a Sting koncertre. Figyelj,
1: hú, de jó lenne.
0: Első kérdés, hol született Sting? Az A válasz szerint az Egyesült Királyságban, a B válasz szerint pedig Finnországban.
1: Brit zenész.
0: Hát igen, na de vajon hol született?
1: Egyesült Királyságban.
0: Bizonyám, úgyhogy nagy-nagy gratulációm. Egy másik kérdés még. Mi a Sláger FM budapesti frekvenciája?
1: 95.8.
0: Hazám! Megvan a páros belépő Sting turnéjának budapesti koncertjére. Érezd jól magad, vagy érezze jól magát a család? Bár szerintem az is nagy élmény, amikor valakinek így átadhatsz egy ilyen ajándékot.
1: Igen. De jó.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál és velünk rádióztál. A folytatásban neked is küldöm Don Henley zenéjét, itt egy klasszikus a The Boys of Summer. Érezd jól magad és csodaszép vasárnap délutánt kívánok.
1: Én köszönöm, hogy játszhattam. Sziasztok!

0: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan. Yeah, one day
1: will the sky might fall. Schlager FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A méltán híres művész úr, Alan Walker és a Faded itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel valóban változatosan. És pillanatok kérdése, és megérkezik egy vadonatúj dal, Pink Panthers, egy énekesnő, aki még kevésbé ismert a pop szakmában, viszont azért sokat dobott az ismertségén az, hogy egy világhírű Zara Larsonnal dolgozhatott együtt. Közös munkájuk a Stateside azonnal, előtte viszont nézzük, milyen idő várható. Egy hideg front hozott felfrissülést Budapestre, ennek hatására sokfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás. Várhatóan Budapest térségét a hevesebb események elkerülik. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, észak-nyugati szél. Természetesen azért vannak még felhők az égen, de időnként győzedelmeskedik a napsütés Budapesten. A holnapi nap folyamán változóan felhős napos időben lehet részünk, elszórtan azért kisebb zápor, zivatar aznap is kialakulhat majd. És most a közlekedési infókra is ránézünk. Az M0-as déli szektorán az M1-es autópálya irányába haladván összeütközött egy kamion és egy autószállító tréler. A 21-es kilométernél most már megszűnt a sávzárás, de a torlódás nehezen oszlik fel. Számoljanak plusz menetidőre, ha arra felé lenne dolguk. Erős a forgalom a Kossuth-Lajos utcában, a Rákóczi úton, a Hegyalja úton, az Üllői úton szakaszonként, és sokan vannak a Nagykörúton, valamint a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontok miatt. Térségünkben az eső miatt vizes az utak felülete, érdemes nagyobb követési távolságot tartani és fokozott óvatossággal közlekedni. Mindezek mellett a fővárosban érdemes odafigyelni, például a 6. kerületben, az Aradi utcában, a Szinyei Mersa utcánál, illetve a Lövölde téren is, hiszen ott a Király utca felé útszűkületre kell számítani vízvezeték javítás miatt. Az 1. kerületben a Mikó utcát egyirányúsították, a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Az 1. kerületi Hunyadi János úton, a Dónáti utca előtt a forgalom a parkolósában halad.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a minden, amit szeretünk.

Chapel Roan, Good Luck Babe. Itt a Sláger FM-en pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Erre bizonyíték, hogy hamarosan Freddy Dalának is átadom a stafétát az érvényesülésre. Közben pedig remek hír, legalábbis annak, aki szokott Budapesten tömegközlekedni, ugyanis újabb KAF villamos érkezett a fővárosba. A BKK szerint ez már a 35. új szerelvény, miután teljesítették a szükséges műszaki vizsgálatokat és a próbafutásokat. A jármű egyébként annak az 51 darabos KAF flottának a része, ami hamarosan megérkezik Budapestre. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó pedig ugye folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya már 40% fölé emelkedhet. Erről a slagerfm.hu-n is olvashatnak. És persze, ahogy ígértem, most a folytatásban játsszuk a legnagyobbakat. Fehérvári Gábor, Alfred.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük! Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
1: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
0: Grillez. Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
2: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
3: Ha küldenél, vagy ha épp te kapnál, tudod, csokifutár.com.
4: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
5: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
0: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: 2. Újraválasztották Orbán Viktort a Fidesz elnökének szombaton, átadták a felújított városházát Esztergomban, engedélyezték a fürdőzést a római parti plázson. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének szombaton a párt 32. tisztújító kongresszusán Budapesten. A küldöttek megszavazták a 4 alelnök jelöltet is. Orbán Viktorra 729-en szavaztak, 8-an nem voksoltak. Gál Kinga 701 szavazattal, Bóka János 711-el, Gyopáros Alpár 717 szavazattal, Krejcsi Bálint pedig 701-el lett alelnök. Gál Kingát újra választották, mivel korábban is alelnök volt Kubatov Gábor, Kúsa Lajos és Németh Szilárd mellett. A demokratikus koalíció is tisztújítást tartott szombaton, miután április 12-én a választási eredmények fényében a teljes elnökség lemondott, derült ki a párt közleményéből. A párt tagjai online szavaztak, és június 8-án Varjú Lászlót választották meg a DK elnökének, június 13-án pedig az alelnöki és elnökségi pozíciókról döntöttek. A Jobbik Magyarországért mozgalom Adorján Bélát választotta meg újra elnökévé a következő 2 évre, közölte a párt. A párt alelnökei Bócsek Rajmond, Gyüre Csaba, Révi Attila és Kesztyűs Attila lettek, tették hozzá. Átadták a felújított városházát szombaton Esztergomban. Az épület 1723 óta tölti be a városháza szerepét, közölte az önkormányzat. Korábbi tájékoztatás szerint a fejlesztésre az önkormányzat 1,5 milliárd forintos támogatást nyert el a Kisfaludi Turisztikai Fejlesztési Programban, 300 millió forintos önerő mellett. A közlemény szerint a 3 évig tartó felújítást teljes körű műemléki állapot felmérés előzte meg. A munkálatok során a legapróbb részletekig ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékek. A régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. Budapest főváros önkormányzata 2026-os szezonra is engedélyezte a fürdőzést a harmadik kerületi római parti plázson. Az ingyenes Dunai fürdőhely június 19-e és augusztus 23-a között minden nap 10 és 19 óra között várja a látogatókat, miután a terület és a vízminőség is megfelelt az összes egészségügyi és biztonsági előírásnak, írta meg Óbuda honlapja. A hatósági szemle és a benyújtott dokumentumok alapján a fürdőhely állapota a 2025-ös évhez képest nem változott, így semmi akadálya a szabadtéri fürdőzésnek. A biztonságos üzemeltetés érdekében a szervezőknek szigorúan be kell tartaniuk a vízirendészet és a katasztrófavédelem előírásait. A vízminőséget a szezon előtt és alatt összesen 4 alkalommal, június 2-án, június 30-án, július 21-én és augusztus 11-én ellenőrzik. A magyar férfi kajak 4-es aranyérmet szerzett szombaton Portugáliában az olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságon. Ebben a számban 2017 után született ismét magyar győzelem az EB-n. Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású férfi kajak 4-es 1-1 világkupa arany és ezüstéremmel a háta mögött érkezett az EB-re. A németek lettek a másodikak, a spanyolok pedig a harmadikak. Kőholmi Emese aranyérmet szerzett szombaton a kajak 1-es 1000 méteren a portugáliai olimpiai kvalifikációs EB-n. A szintén kajakos Varga Ádám és a vegyes kenu 4-es bronzérmes lett 500 méteren. Hétfőn változóan felhős, napos időben lesz részünk. Elszúrtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, zivatar. Élénk, erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
8: Mint ahogy arról beszámoltunk, korábban volt egy baleset az M0-as autó déli szakaszán, befejezték most már ott a helyszínelést és a műszaki mentést, felszabadult minden forgalmi sáv, bátran el lehet indulni akár arra felé is. Persze csak annyira bátran, hogy a fővárosban és környékén azért az eső miatt vizesek az útfelületek, hajtsanak lassabban és tartsanak nagyobb követési távolságot. Mindezen túl persze erős a forgalom az M3-as bevezető szakaszán, sokan vannak a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, leterheltebbek a forgalmi sávok a Szél-Kálmán tér környékén, a Kossuth-Lajos utcában, a Rákóczi úton, a Hegyalja úton, szakaszonként az Üllői úton is nehézkesebb az átjutás, de a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is összeszaporodtak az autósok a nagyobb csomópontok környékén. Ne feledjék el, hogy a pesti alsórakpart még a hétvégén nem használható az Erzsébet és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. És tudjanak róla, hogy mára lezárták a buszsávot az Őrs vezérterén, a Füredi utcában, a Nagy Lajos király előtt, mert az útburkolatot javítják.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Jó hétvégét, én Korrakas Balázs vagyok, rengeteg hasznos információt hozok, például hamarosan a közelgő múzeumok éjszakájáról is mesélek, mindezek előtt pedig itt vannak a legnagyobb slágerek valóban változatosan. Jön majd Alex Warren pillanatokon belül, előtte pedig Tom Grennan indít Little Bit of Love.
11: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

Ryan Adams énekelte meg gyerekkorának nyarait Summer of 69 itt a Sláger FM-en, a legnagyobb slágerek között változatosan. Nem sokára két generáció találkozása, Madonna és Sabrina Carpenter is itt lesz velünk. Mindezeken túl képzeljék el, ugye jön a múzeumok éjszakája, úgyhogy június 20-án megnyílnak a Teve utcai rendőrségi igazgatási központ kapui. A rendőrpalotában a mindennapokban nem látogatható helyekre is bejuthatunk. Jövő héten szombaton hát 18 órától várják éjfélig a látogatókat. Betekintést nyerhetünk egyébként a tevékenység irányítási központ munkájába is, ahol a segélyhívásokat fogadók dolgoznak. Az épületbejárás során különleges, érdekes információkat is megosztanak. De csak hogy mondjam az izgalmasságokat, a BRFK lőki képzőinek vezetésével szimulációs lézerlövészeten vehetnek részt a vállalkozó kedvűek, és élethű fegyverek szimulálásával tesztelhetik tudásukat, de betekinthetünk a csalók digitális trükkjeibe is. Kiderül, hogy kiszúrja ki időben a hackerek és az internetes csalók leggyakoribb módszereit is, szóval azért egészen sok mindent megtanulhatunk majd jövő héten szombaton este 6-tól a Teve utcai rendőrségi igazgatási központban. Nálunk pedig addig, ahogy mondtam, két generáció találkozása. Madonna a veterán, Sabrina Carpenter a fiatal utód. Itt a közös munka, Bring Your Love. Sabrina.

0: LaBouche és a Sweet Dreams itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Ez a hétvége kicsikét hűvös volt Budapesten, no, de a jövő hétvége állítólag már igencsak strandidőt hoz. Úgyhogy majd látjuk még, hogy addig mi történik. Egy biztos, jönni fog egy nagy darab, szakállas, belevaló hangú énekes, aki egyébként járt már Magyarországon is, és a magyar közönség is imádta. Teddy Swims nemrég új dallal jelentkezett, azonnal a Mr. Noe-tól hallható. Előtte viszont a közlekedési infokra is kitekintünk, és a közeljövő időjárására is. Holnap változóan felhős, napos időben lesz részünk a fővárosban. Elszórtan kisebb futó zápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél. Hajnalban a fővárosban 17 napközben 26 fokot lehet mérni. Kedden sok napsütésre készülhetünk, ezt időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg. Elszórtan kialakulhat egy-egy futó zápor, de Budapesten nem ez lesz a jellemző. Viszont a nyugati, észak-nyugati szél sokfelé megélénkülhet majd. Erős a forgalom sok felé a fővárosban, főképp a nagyobb útvonalakon, átvezető útszakaszokon, úgyhogy legyenek türelmesek. Tudjuk jól, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedhetnek most rajta csak. Mára lezárták a buszsávot az Őrs vezérterén a Füredi utcában a Nagy Lajos király útja előtt, mert az útburkolatot javítják. Az első kerületi Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad a gázvezeték javítása miatt. Tart a felújítás a második kerületi Széher úton, lezárták a Kuruc utca és a Bondenz út közötti szakaszt. A negyedik kerületben a Homoktövis utcában a külső Szilágyi út felé az iskolánál útszűkületre számíthatnak a vízvezeték javítása miatt. Szakaszos útszűkületre készülhetnek a 8. kerületben, az Illés utcában, a Tömő utcától a Kőris utcáig tartanak a korlátozások, mert csatornát javítanak. És tart az átépítés a 10. kerületi Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, ott a középső sávot zárták le.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: változatosság frekvenciája.
1: Ez a Sláger FM.
2: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

Micsoda dal, Maroon 5, Lisa és a Priceless, a videoklip is mozgalmas, a dal közben kellemesen ringatja az idegrendszerünket, elképesztő jó hallgatni. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-mel töltük a hétvégét. És persze ne feledjék, itt a Sláger FM koncertélmények nyara, bármikor jöhet egy újabb világsztár, aki énekelhet, és az valakinek páros belépőt érhet egy budapesti nagy koncertre. Mondom, milyen sztárjaink vannak jelenleg. Itt van Sting, a Scorpions, One Republic, Gyürön Gyürön, és ilyen nagy sztárok még egész nyáron sorra érkeznek majd Budapestre, és persze ezáltal a Sláger FM-re. Köszi, hogyha nagyon figyelnek, és együtt játszhatunk. 6 órakor viszont én megköszönöm az elmúlt 6 óra hosszas figyelmet, hiszen érkezik Kovács Áron és Kisó a slágerlistával, átadom nekik a terepet. Én búcsúzom Sophie Alice Baxterrel, itt a Murder on the Dance Floor, Karakas Balázs Kicsekkol, a változatosság kedvéért holnap délelőtt 10 órától találkozhatunk ismét.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
4: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igaz Öltönyök háza.
5: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
6: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak. Akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera. Csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
7: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
9: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
10: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow, Dompepe, hétfőked!
11: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
12: Kia. Movement that inspires.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Országosan megállt az albérletárak emelkedése, forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport. Soron kívüli vizsgálatot rendeltek el a péntek hajnali tragikus baleset miatt. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Országosan megállt az albérletárak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja a veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195.000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban meghirdetett Év kerékpárútja szavazást idén az Alavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak. A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt. Az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről. Határozatlan időre lezárták a Dandár gyógyfürdő merülő medencéjét, miközben az intézmény szauna világához közeli falak a szó legszorosabb értelmében förtelmes állapotban vannak, írja az Index. A Dandár gyógyfürdő törzs vendégei számos fotóval illusztrálták az intézmény felújítás utáni, újdonsült állapotát. Szerintük a szauna világ közelében található falakon olykor ismét búrjánzik a penész, rohad a plafon már több mint fél éve. Az intézmény kiírása szerint a lezárásra technikai okok miatt van szükség. A törzs vendégek szerint az ott dolgozók azzal indokolták a merülő medence lezárását, hogy biztonsági szabályok, a medence mélysége miatt van szükség a lezárásra. Azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán pénteken hajnalban történt tragikus baleset kapcsán. Vitézi Dávid azt írta a Facebookon, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott, és jelenleg is érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás. Szórványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések is kísérhetik. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel majd a levegő. Szakaszos útszűkületre kell készülni az Illés utcában a Tömő utcától a Kőris utcáig, mert csatornát javítanak. Tart az építkezés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. A középső sávot lezárták. Szintén lezárták a Sörgyár utcát a Bodza utca és a Kada utca között, mert itt a gázvezetéket javítják. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, irányonként csak egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. A Sáfrány utcában a Herend utca közelében csatornát javítanak, ezért a forgalom egy sávon váltakozva halad. Tart a felújítás a Madarász Viktor utcában, lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt. A Rákoskert Sugár úton, a Ráspoly utcánál lezárták a félútpályát, mert itt beszakadt az útpálya. Tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton is, sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád utca között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra, és persze a többi közlekedőre is.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
16: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
17: Hello Los Angeles! Ez itt a hivatalos magyar slágerlista, a kereskedelmi rádió összesítés alapján különös tekintettel a Sláger FM-re. Ez már a top 20 félpályától megyünk tovább, a szülinapos Tom Jones, orsi a múltbolhoz dalokat, és a 80-as években súlyos gégegyulladás miatt veszélybe került a karrierje.
18: Mi van?
17: Nem orsinak, Tom Jonesnak. Benne volt a pakliban, hogy soha többet nem énekelhet. Szerencsére teljesen felépült, és a hangja azóta is legendás.
18: Igen.
17: Teniszezőnek teniszkönyök, énekesnek gégegyulladás. Hát minden szakmának megvan az árnyoldala. Mi lehet a felnőtt filmeseknél, nem?
19: Legyen óvatos.
17: Lengőizom húzódás. Lengőizom láz.
20: Tiltakozom.
17: Csak hangosan tessék. Folytatjuk az Opelval is, Legerlistert Szigalával, Jack Homnival is, Ilyen Kidronnal, ez a Riptide, és a 20.

0: Martin Garrix, Matiz, Szatko, Barbs, Butterflies-ja a 18. Remélem tudtátok követni az előadókat.
1: Nem.
0: Remélem tudtátok követni a szerzők sorát.
1: Nem.
0: Kashmir és a Wild Ride 11 helyet rontott, valamiért nem szeretitek, és a 19-et. Jó, azért nincs rossz helye. A Gyorsinak sincsen, amikor a múltból kell talokatot.
2: Visszapillantó.
3: 2006-ban a magyar slágerlista 38. helyén egy különleges kollaboráció szerepelt. Shane 54 a nemzetközi klubélet egyik legismertebb hazai DJ-je, Mester Tamás pedig különösen karakteres hangjával hozza a mélységet. Egy érzelmes, mégis modern hangzású dal következik. Altass el!

0: 54 és Mester Tamás Altas L című dalát hallottuk, köszönjük szépen, és akkor érkezzen egy másik jó hang, Tom Jones. Aki 2010-ben részt vett a Monakóban a megrendezésre kerülő Vörös Kereszt 62. alkalommal megrendezett báján, ahol 3,1 millió fontot kapott azért, hogy 90 perces jótékonysági koncert vagyon a helyszínen. Hát itt akkor még egyszer. Tehát volt egy jótékonysági koncert Monakóban, ahol ő nyilván nem ingyen ment el, hanem 3,1 millió fontot kapott.
1: Miért?
0: Nálunk pedig Magyarországon valahogy egy jótékonysági eseményen sokszor elvárják, hogy mindenki jótékony legyen. A fellépők, a technika, mindenki. Pedig hát úgy látszik, hogy ez nem mindenhol működik így. Jó, ez egy ilyen kis belterjes info volt, azért meg lehet bocsájtani. Kösz. És mindez egyébként önmagában azért vicces, mert ezzel a gázsival rekordot döntött. Tehát egy jótékonysági koncert bevételével döntött rekordot valaki. Nem a nagy gyűjtés eredménye, a fellépti díjában volt ez rekord. Korábban senki nem keresett egyet koncerttel ennyi pénzt. Nem tudom, azt hiszem, hogy új gyerekkori álmom van. Szeretnék Monakóban a Vörös Kereszt által megrendezett bálon énekelni. Jótékonyan.
2: Sajnálom, Pintyőkém.
0: Van fellépne az Áron és a Vámpírok Agyvért életet mentes című slágerével. Közben Jani Bá és Kattó néni Turn the Lights Off a 33-ról megérkezett a 17.

0: Fast Boy, Good Life is a 15. Lady Gaga és az Abrakadabra a 16. Én nagyon hálás vagyok egyébként Fast Boynak, hogy ezt a szót kimondhatom rádióban, akárhányszor csak akarom. Fast Boy. Tehát ez, mikor adatik meg ez egy embernek?
1: Tiltakozom!
0: Adjuk a Fast Boyt most itt abba, és érkezzen Orsi! A múltból.
2: Visszapillantó.
3: 46 éves a James Walsh, a Star Sailor énekes gitárosa. Már 12 évesen zongorázott, 14 évesen saját dalokat írt. Neil Young, Bob Dylan és a Beatles hatása jól hallható a zenéjükben. Most egy remix formában halljuk az egyik legismertebb slágerüket, jön a Four to the Floor a Thin White Duke átiratában.

0: Star Sailor és a For the Floor, köszönjük szépen, őrületes dal volt. Na és akkor most a hivatalos magyar slágerlista folytatódik, a kereskedelmi rádió közösítés alapján, és a hét sztárja továbbra is Tom Jones. Azaz János Tamás, Jónás Tamás akarják. Jónás Tomi bácsi. 2012. május 21-én jelent meg a 40. stúdió albuma. 40.
1: Le a kalapot.
0: 40. A BBC The Voice tehetség kutatójában 13 évadon keresztül vett részt mentorként. Ezt mennyit foglalkoztatták ezt az embert?
2: Nem tudom.
0: Istenem. Az idei 14. évadban is szerepelni fog. Oh no! 2012-ben az első évad során a BBC 15 000 fontot fizetett az énekesnek, hogy a műsor 21 napos felvétele alatt egy londoni luxusszállodában lakjon. Tehát nem a gázsia volt ennyi, drága barátaim, 15 000 font, hanem hogy egy londoni luxusszállodában lakjon, amíg fölveszik a műsor.
1: Ne, elég!
0: Azért nem lehet rossz Tom Jonesnak lenni. Eljött egy Point Pritből, ahol az apád szénbányász volt, az anyád háztartásbeli, egész nap apádra mosott, mert olyan koszos volt a szerencsétlen. A te életed meg úgy alakul, hogy londoni luxusszállodából mész át a TV stúdióba. Miközben stúdióalbumaid vannak, miközben rólad szól az élet, és egy akkora templom kereszt van a nyakadban, amiből az egész Point Pritet meg tudnád vásárolni. Lehet így normálisnak maradni? Teszem fel a kérdést.
2: Nem.
0: Nem tőletek kérdeztem.
2: Ja, bocsánat.
0: 14. Lady Gaga és Deadpool.

0: Patton és Norma Jean Martin, Henry Audemars hegye a 12. Taylor Swift és a Fade of a filiája a 13. Na és akkor jöjjön Orsi, aki megint hoz valamit a múltból. Puffogós apu jön.
1: Visszapillantó.
2: Tate Evans 1973. június 10-én született, tehát 53 éves. Az R&B egyik fontos hangja, dalszerző, producer és nem mellesleg Notorious B.I.G. özvegye. Az ő elvesztése inspirálta a most következő dalt, amit Puff Daddy-vel közösen készítettek. Az I'll Be Missing You egyszerre gyász és tiszteletadás. Egy érzelmes emlékezés következik.

0: Evans, I'll be missing you. Köszönjük szépen, ekkora nyúlást még ember nem hallott.
1: Dehogy nem.
0: Az Every Breath You Take-jól köszönjük szépen Stingnek, akarom mondani a Police-nak. Na de egy kis bulvár, mert már kezdtek alaludni. Látom, hogy csukódik a szem, tessék ébren maradni, mert Anne Hathaway és Ewan McGregor közösen vállalt szerepet egy új horror filmben. A produkció különlegessége, hogy mindkét színészt elsősorban a drámákból és a romantikus filmekből ismerjük, ezért meglepett sokakat a választás, de hát mert tulajdonképpen nem lehet meglepetést okozni, hát most komolyan mondom, már úgy nézel horrorfilmet, hogy mindent láttál, most már csak az Anne Hathaway-t meg az Ewan McGregort nem láttad horrorfilmben, ez az újdonság. De ez illet. A készülő film egy sötét hangulatú pszichológiai horror lesz. A szakma szerint ez lehet az egyik legizgalmasabb műfaji váltás mindkét sztár karrierjében. Nektek meg a jegyváltást lesz nagyon érdekes majd erre a filmre.
2: Mennyi az annyi?
0: Egyébként én tényleg nem értem, hogy miért csinál valaki horrorfilmet.
3: Miért?
0: Nem láttunk már mindent ebben a kategóriában.
1: De igen.
0: Bemész a boltba egy háromnapos ünnep előtt, és ott a horror. A szemed előtt.
1: Igaz.
0: Ezért moziba menni. Az Oak Street vége augusztus 13-án kerül a magyar mozikba. Ray Dalton és a Blood Running a 11.

0: Múlt heti ezüstérmesünk, Ray Dalton és a Blood Running csak a 11. Még a legjobbak közé se fért be, pedig most velük folytatjuk, ugyanis már csak a legjobbak vannak hátra a top 10, amivel folytatjuk az Opel Valli Sláger listát, persze, csak a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Májusban újra élénkült a kereslet az ingatlanpiacon, a főváros október 15-éig kapott haladékot a fizetésre. Újabb KAF villamossal bővült Budapest. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett. Pest megyében is szűrik az autósokat. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Míg a jelenlegi hőmérséklet leginkább a májust idézi, a jövő héten megérkezik az első tartósabb kánikula, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt közölték, a következő napokban még kitart a változékony, az átlagosnál kissé hűvösebb idő. Szombaton melegfront érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hidegfront alakítja a Kárpát-medence időjárását. Hozzátették, eközben azonban délnyugat-Európa felett magas nyomású zóna épül ki. A jövő hét második felében a napi csúcsérték egyre nagyobb területen meghaladják a 30, a hétvége felé pedig akár már a 35 Celsius fokot is. Hétfőn változóan felhős, napos időben lesz részünk, elszúrtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, zivatar. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fokra van kilátás. Szakaszos útszűkületre kell készülni az Illés utcában a Tömő utcától a Kőris utcáig, mert csatornát javítanak. Tart az építkezés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. A középső sávot lezárták. Szintén lezárták a Sörgyár utcát a Bodza utca és a Kada utca között, mert itt a gázvezetéket javítják. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, irányonként csak egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. A Sáfrány utcában a Herend utca közelében csatornát javítanak, ezért a forgalom egy sávon váltakozva halad. Tart a felújítás a Madarász Viktor utcában, lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt. A Rákoskert Sugárúton, a Ráspoly utcánál lezárták a félútpályát, mert itt beszakadt az útpálya. Tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton is, sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád utca között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra, és persze a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Jön a top 10! Orsi a múltból az dalokat, a hétsztárja pedig a szülinapos Tom Jones. A karrierje során annyira oda voltak itt a nők, hogy rendszeresen feldobálták a színpadra a fehér neműjüket.
3: Erre varják a
0: anya háztartás beli volt, úgyhogy összekapkodta őket, azonnal kimosta, és a buli után megkapták a backstage-ben a lányok tisztán. Ez a szokás annyira ikonikussá vált egyébként, már mint nem a mosás, hanem hogy a színpadon dobálták, hogy néhány rajongó még ma is követi a hagyományt, csak gondolom egyre nagyobb az alsó nemük.
4: Asszonyom, a kemping sátrat ne dobálja már színpadra. Ja, hogy bugyi. I am sorry.
0: Folytatjuk az Opelban is legelistán Ed Sheerannel, ez az Azt hiszem, és a tizedik.
5: Miért nem szóltál, hogy társaság?

0: a Be Mine a 8. helyen, Charlie XCX és az Apple a 21. helyről beszállt a liftbe, és följött a 9. Köszönjük szépen! Orsi pedig visszament a múltba, talált valamit, és úgy gondolta, hogy érdemes nekünk most a vitrínből előbányászni.
1: Visszapillantó.
2: 2006-ban a mai napon a slágerlista 24. helyén állt a Desperado Táncolj című dala. Aki bírja, táncra is perdülhet, ez a dal garantáltan megmozdítja a lábakat. A 2000-es évek klubslágerei közül ez egy igazi örökzöld lett. A Desperado következik, induljon a buli, táncolj!

0: Desperado és a Táncolj köszönöm. Hatásszünet, ez itt az Opelval és Slágerlista, a hétszájra pedig Tom Jones. Óriási boxrajongó a forma, több tucat mérkőzés előtt énekelte el a brit nemzeti himnuszt, gondolom fellépésem volt utolsó, és mindig ugyanaz a dal, annyira szeretnék himnusz éneklésből megélni. Nem? Nagy esemény, nagy pénz, egy dal.
1: Na is.
0: Többször fel is lépett Budapesten egyébként, és már meséltem ugye, hogy 57-ben feleségül vette szerelmét Lindát, akivel az asszony haláláig együtt voltak. Több magánéleti botránya is volt, a feltételezések szerint, és csak azért meséltem Lindáról, mert hogy ugye az egész életüket együtt élték le, pedig a feltételezések szerint közel 600 nővel került intim kapcsolat.
1: Hogy mi van?
0: Nem Linda, hanem ő, mármint Tom Jones. Egyébként ez a 600 nő, már ne haragudjatok, de nem olyan nagy szám.
1: Ki sem tudom mondani.
0: Nagynak tűnik, de hogy egész életet veszel alapul, azért pár haverom szerintem lenyomta, de az biztos, hogy két entitást tudja szerintem felvenni a versenyt Tom Jones-szal és a 600 nővel. Az egyik Komár Laci, aki állítólag 2000 nőve, ő maga állított, aki 2000 nőve volt intim kapcsolatban. Én ezt kiszámoltam egyébként, és nem lehetetlen. Tehát, hogy lehetetlennek tűnik, de hogyha kiszámolod, hogy heti hányszor kellett neki a koncertek után mást hazavinnie, szerintem kijön a matek. A másik pedig, hát igen, a nőgyógyász, a garantáltan több, mint 600 nővel vannak komoly intim viszonyban.
2: Mit akarom?
0: Na persze, ez csak a munka. És hát, ugye, a munkát nem szabad hazavinni.
1: Úgy tűnik.
0: Úgyhogy én látom, sok szegény nőgyógyászt állnak a tömött buszon, mennek hazafelé, mosolyognak, hogy Istenem, arcok, arcok.
3: De jó Isten.
0: Mekkora szerencse, Get Lucky és a Loy a 7.

0: Abigail és Accent Sugar Daddy az 5., Bibi Rexa és a Faithless New Religion-je, a múlt heti bronzérmesünk pedig a 6. Úgy látszik, megcsúsztak itten az élen a múlt héthez képest a srácok. Na de Orsi jön, és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Nehéz elhinni, de James Brown, a Five együttes egykori szívtiprója, rappere, szemöld a piercing szúrós tekintet, így már talán mindenkinek megvan, június 13-án ünnepli 50. születésnapját. 2012-ben nem csatlakozott a zenekar újraegyesüléséhez, mentális egészségére hivatkozva. 2025 őszén azonban teljes létszámban indultak turnéra, méghozzá az Egyesült Királyságban. Visszaugrunk 1998-ba, jön a korszak egyik ikonikus fiúbandás lágere, If You Gettin' Down, a Five következik.

0: Live is as if you're getting down. Köszönjük szépen! Ez itt még mindig az Opelval is Slágerlista. A következő hetekben nem csak zenéket adunk nektek, hanem élményeket is.
1: Okay.
0: Olyan koncertjegyeket lehet nyerni velünk, amikért sok esetben már hónapokkal korábban elfogytak a jegyek, úgyhogy ne aggódjatok, lehet, hogy nálunk van.
2: Kiváló.
0: Rajongók ezre érkeznek Budapestre, a világ másik feléről is olyan koncertekre, mint Jason Derulo, Metallica, Sting, One Republic vagy éppen a Scorpions, és elfogytak a jegyek, de nekünk még van.
1: Jól beszélsz.
0: Egész nyáron koncertélményekkel lepünk meg benneteket, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, mert könnyen lehet, hogy a nyár legnagyobb koncertjére éppen tőlünk kapod meg a belépőt, mert nekünk még van.
1: Igen.
0: És ha nektek is van kedvetek játszani, akkor tegyétek meg. Addig is Sam Felt és Rosaline Heart Like Mine-ja két helyet javítva a negyedik.

0: Stemfelt és a Hard Like Mine a negyedik helyen, Orsi pedig jön, és hoz valamit a hét sztárjától.
1: Visszapillantó.
2: A hét sztárja Sir Tom Jones, aki nemrég ünnepelt a 86. születésnapját. A walesi énekes legendás pályafutása bőven túlmutat a klasszikus táncdalokon. 2000-ben például a német DJ Muse C oldalán új lendületet kapott a karrierje. A Sex Bomb egy igazi meglepetés siker lett. Lista vezető volt, és egy teljesen új generáció is felfedezte Tom Jones magának. Jöjjön hát ez a dal, amivel Tom Jones újra felrobbantott a világot. Sex Bomb.

0: Tom Jones és a Sex Bomb. Mekkora visszatérése volt ez Tom Jonesnak, úristen, hányszor újult meg már életében, és ez is az egyik leghalványosabb és látványosabb megújulása volt. Na jó, már csak a top 3 van hátra, de vegyük számba.
1: Hogy érted ezt?
0: Mármint a szó jó értelmében, hogy kik szerepeltek a legjobb 10 helyen. Ed Sheeran, azt hiszem a 10. Charlie XCX és az Apple a 9. Cameron a 8. a Be Mine-a. A Get Lucky-t behúztalója 7. Hatodik a héten Bibi Rexha és a Faithless New Religion-je. Tóth Abigail megcsinálta az 5-ös Texant-tel a Sugar Daddy-vel. Sam Felt és Rosalind Heart Like Mine-ja pedig a 4., ezt nemrég hallottuk. A bronzérem pedig a héten Accent, Sarah, Misha Miller, Don't Leave Kylie-a. 10 helyet javítva a bronzérem.

0: ez volt a Don't Leave Kylie, köszönjük szépen a harmadik helyen, Brad Pitt pedig ismét a címlapokon. Egy feltűnő gyűrűvel fotózták le, nem tornázott és csinált egy Krisztust, hanem az ujján volt.
1: Hát persze.
0: A rajongók azonnal találgatni kezdték, hogy vajon eljegyezte Inez de Ramont, vagy titokban akár össze is házasodtak, de már bocsánat, ha eljegyezte volna, akkor Inez kezén lenne a gyűrű, nem a Brad Pittén. Eljegyzési gyűrű nincs a férfiakon, vagy ez is megváltozott?
1: Ó, elnézést tőlem kérdezi?
0: Most szóljatok, hogy a férfiak is húznak eljegyzési gyűrűt.
2: Előfordul.
0: Mert akkor megyek én is a Marsra, abban a hülyével, hogy tudjátok a Tesla guru? Na már csak a neve nincs meg. Úristen. Hova tűnt?
3: Mit tudom én?
0: Hol lehet?
2: Nem tud érdekelni.
0: Segítsetek már!
1: Nem lehet.
0: Elon Musk! Ezt kerestem! Kösz a segítséget, tényleg.
1: Semmiség.
0: Nagy segítség volt. Na minden esetre Inez de Ramonnal már évek óta együtt vannak, Brad Pitték, és a benfetesek szerint a kapcsolatuk stabilabb, mint valaha. A gyűrű azonban új lendületet adott az esküvői pletykáknak. Brad Pitt egyelőre nem reagál a találgatásokra. Hadd beszéljen egész Hollywood most arról, hogy vajon van-e valami a gyűrű mögött.
2: Te is tudod.
0: Na lapozzunk! Ed Sheeran és a kamera a második.
4: És

0: híren, és a kamera az ezüstérmes, a 10. helyről csinálta meg most ezt az ezüstöt, úgyhogy biztos nagyon boldog, és nagyon boldog Dua Lipa és Callum Turner, mert május 31-én titokban összeházasodtak Londonban. Nyilván nem titokban házasodtak, mert például a család tudta, a meghívottak tudták, mi nem tudtuk, de az nem azt jelenti, hogy titokban volt, de ki vagyok ettől. Egy szűk körű polgári szertartáson az Old Marylebone Town Hall-ban. A napokban maga az énekesnő osztotta meg az első hivatalos esküvői fotókat, hú, akkor nagy tok volt, amit megosztogatja, amely képek pillanatok alatt bejárták a világsajtót. Látható, hogy kézenfogva távoznak a szertartásról, romantikus csók is van a sorozatban, hát csupa olyan, amit még sose láttunk esküvőn.
1: Hát kezdetnek elég ennyi.
0: Legalább paintball osztak volna, nem? Vagy valami izgi? Esküvő paintball, na? Ki látott még olyat? De nem! Kézenfogva távoznak, meg csókoloznak, hú, de izgi. Egyedi Schiaparelli mennyasszonyi összeállítást viselt, mármint Dua Lipa, de ez is lehetett volna fordítva, akkor legalább izgalmas, amelyet Bianca Jagger legendás esküvői megjelenése ihletett. A fotók mellé mindössze a dátumot írta oda, 31.05.2026. A pár egy nagyobb többnapos ünneplést is tart Szicíliában, Sicile, a család lesz ott a Szicíliában. Ott lesz ők, ott lesz a Turner család. Na meg barátok is lesznek természetesen, hogy legyen unalmas. Na, hát barátaim nekem is voltak, de most búcsúznak ők is.
2: Mindig ilyen bamba volt a képed.
0: A maguk módján. Ennyi volt már az Opel-val is legelista, az élen a Hurt és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je. Már megint. Én léptem. Szevasztok!

0: Jövő héten pénteken 16 órakor jön a friss lágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Vallis lágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
3: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
6: Ázió, Kázió, Akázió, Akázió!
7: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
0: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
8: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
9: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: El tudjátok képzelni az életeteket, hogyha felnőttek lesztek, hogy egy rádióba dolgozzatok?
12: El. Igen, el.
11: Mit kell egy rádiósnak szerintetek csinálni, és milyen tulajdonságok kellenek, hogy jó rádiós legyen?
12: Pozitívság, őszintesség, és hogy megbízzál magadban. Az kell nagyon.
13: Kedvesség is. Uh-huh. Meg.
14: Akkor én jó rádiós vagyok,
12: szerintem nagyon jó.
14: Jó, köszönöm szépen. Az...
11: Mit jelent mi, ahogy megbíz magadba? Hogy higgyél magadba?
12: Igen, hogy ne add fel, soha. Egyre többet próbálkozol, annál jobb lesz.
9: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
15: A reklám után...
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: A vasútnak a fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a vezérigazgató. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. Elaludhattak a sofőrök az M1-esen történt baleseteknél. Molnár Róbert vagyok. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek aki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet pénteken hajnalban az M1-es autópályán, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, hogy az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között vélhetően elalvás miatt egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben a tereléssel elzárt úton leállított munkagépnek ütközött és kigyulladt. A sofőr a balesetben életét vesztette. A helyszín nem már több rendőri egység is intézkedett, amikor 5 óra 15 perc körül valószínűleg a lassuló forgalom következtében újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterre az előző balesettől. Ennek során egy moldáv honosságú kisbusz feltehetően elalvás miatt nekiütközött az előtte haladó ukrán jármű szerelvény hátuljának, tették hozzá. A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül 7 elhunytak, 2 ember a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak. Új buszsávok segítik a közösségi közlekedést Budapesten, közölte a BKK. A 13. kerületben a Róbert Károly körúti felüljárónál az Árpád híd felül az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtó elején jelölnek ki rövid besoroló sávot az autóbuszoknak. A cél az, hogy a járatok elkerülhessék a külső sávban kialakuló torlódást, így az utasok gyorsabban juthassanak el úti céljukhoz. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás. Szórványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések is kísérhetik. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel majd a levegő.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most... indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Slágere

0: hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni.
1: Nekem itt a legjobb a zene, és jó arcok a műsorvezetők.
0: Sláger FM.
2: Olyan ő, hogy megáll

Ez a Sláger FM. A legtöbb zene megszakítás nélkül. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

0: Sláger FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a miniszterelnök, megtelt élettel a főváros az ünnepi könyvhétre, már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatón mutatta be, hogyan akart menekült tábort létrehozni az Orbán kormány Vidnyéden. Magyar Péter részletesen ismertette, hogy a magyar-osztrák határ mellé egy nyílt migráns tábort terveztek létrehozni. Mint mondta, a kormány arról is döntött, hogyan bonyolítják le az eljárásokat a migránsokkal kapcsolatban. Elhangzott, a Győri Széchenyi Egyetem kekvájának tulajdonában állt a terület, a terv pedig az volt, hogy átadják az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak azt. A tábor 500 fősre tervezték. A táborra 5 milliárd forint közpénzt szánt az Orbán kormány, ennek költségeit is részletezte Magyar Péter. Budapest célja, hogy Európa egyik vezető sportfővárosa legyen, jelentette ki Pósfai Gábor, sportért is felelős belügyminiszter pénteken az Európai Olimpiai Bizottság budapesti közgyűlésén. Beszédében hangsúlyozta, hogy az Európai Olimpiai Bizottság budapesti közgyűlése több mint protokoll esemény. Kiváló lehetőség is egyben megmutatni a sport erejét, erősíteni a nemzetközi együttműködést és megerősíteni az olimpiai mozgalom melletti elkötelezettséget. Felhívta a figyelmet arra, hogy a sport speciális helyet foglal el a magyarok szívében. A sport sikerek nem csak a sport eredményeket jelentik, hanem a nemzeti identitás részét képzik, és generációkat kötnek össze, hangsúlyozta. Könyvek, szerzők, dedikálások és hömpölygő tömeg. Ismét megtelt élettel Budapest belvárosa az ünnepi könyvhét alkalmából. Az idén 97. alkalommal megrendezett esemény a magyar könyvkultúra legnagyobb szabadtéri ünnepe, amely 4 napon át várja az olvasókat és az irodalom szerelmeseit. A rendezvény központi helyszínei idén is a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Dunakorzó, ahol a hazai könyvkiadók standjai mellett író-olvasó találkozók, dedikálások, beszélgetések, kerekasztalprogramok és esti kulturális események színesítik a kínálatot. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a magyar vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használható terén eddig inkább visszalépést jelentett. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnus foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ott alvós programokat részesíti előnyben. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás. Szórványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel majd a levegő.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Egyik sláger a másik után. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: újraválasztották Orbán Viktort a Fidesz elnökének szombaton, átadták a felújított városházát Esztergomban, engedélyezték a fürdőzést a római parti plázson. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének szombaton a párt 32. tisztújító kongresszusán Budapesten. A küldöttek megszavazták a 4 alelnök jelöltet is. Orbán Viktorra 729-en szavaztak, 8-an nem voksoltak. Gál Kinga 701 szavazattal, Bóka János 711-el, Gyopáros Alpár 717 szavazattal, Krejcsi Bálint pedig 701-el lett alelnök. Gál Kingát újra választották, mivel korábban is alelnök volt Kubatov Gábor, Kósa Lajos és Németh Szilárd mellett. A Demokratikus Koalíció is tisztújítást tartott szombaton, miután április 12-én a választási eredmények fényében a teljes elnökség lemondott. Derült ki a párt közleményéből. A párt tagjai online szavaztak, és június 8-án Varjú Lászlót választották meg a DK elnökének, június 13-án pedig az alelnöki és elnökségi pozíciókról döntöttek. A Jobbik Magyarországért mozgalom Adorján Bélát választotta meg újra elnökévé a következő 2 évre, közölte a párt. A párt alelnökei Bócsek Rajmond, Gyüre Csaba, Révi Attila és Kesztyűs Attila lettek, tették hozzá. Átadták a felújított városházát szombaton Esztergomban. Az épület 1723 óta tölti be a városháza szerepét, közölte az önkormányzat. Korábbi tájékoztatás szerint a fejlesztésre az önkormányzat 1,5 milliárd forintos támogatást nyert el a kisfaludi turisztikai fejlesztési programban, 300 millió forintos önerő mellett. A közlemény szerint a 3 évig tartó felújítást teljes körű műemléki állapot felmérés előzte meg. A munkálatok során a legapróbb részletekig ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékek. A régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. Budapest főváros önkormányzata a 2026-os szezonra is engedélyezte a fürdőzést a 3. kerületi római parti plázson. Az ingyenes Dunai fürdőhely június 19-e és augusztus 23-a között, minden nap 10 és 19 óra között várja a látogatókat, miután a terület és a vízminőség is megfelelt az összes egészségügyi és biztonsági előírásnak, írta meg Óbuda honlapja. A hatósági szemle és a benyújtott dokumentumok alapján a fürdőhely állapota a 2025-ös évhez képest nem változott. Így semmi akadálya a szabadtéri fürdőzésnek. A biztonságos üzemeltetés érdekében a szervezőknek szigorúan be kell tartaniuk a vízirendészet és a katasztrófavédelem előírásait. A vízminőséget a szezon előtt és alatt összesen 4 alkalommal, június 2-án, június 30-án, július 21-én és augusztus 11-én ellenőrzik. A magyar férfi kajak 4-es aranyérmet szerzett szombaton Portugáliában az olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságon. Ebben a számban 2017 után született ismét magyar győzelem az EB-n. Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású férfi kajak 4-es 1-1 világkupa arany és ezüstéremmel a háta mögött érkezett az EB-re. A németek lettek a másodikak, a spanyolok pedig a harmadikak. Kőholmi Emese aranyérmet szerzett szombaton a kajak 1-es 1000 méteren a portugáliai olimpiai kvalifikációs EB-n. A szintén kajakos Varga Ádám és a vegyes kenu 4-es bronzérmes lett 500 méteren. Hétfőn változóan felhős, napos időben lesz részünk, elszúrtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, zivatar. Élénk, erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait. Meghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy de hatással vannak a kulturális életre. Peter Jones-t köszöntöm nagy szeretettel. Hú, de rég találkoztunk. Örülök neked, hogy itt vagy.
2: Szia András, te nagyon köszönöm.
1: És három éve nem találkoztunk, atyaik. Hogy megy az idő? De itt vagy rendületlenül, és nem, hogy itt vagy, hát tulajdonképpen Budapesten ugyanúgy vagy még több workshopot tartasz, mint annak idején, és azért is örülök, hogy eljöttél, mert egy olyan műfaj teremtő képzésről fogsz majd mesélni, meg mindenről, ami te vagy, és amivel foglalkozol. Kaptam tőled most is egy szerintem hiánypótló könyvet, a pénzáramlás 6 szabálya címmel. A pénzhez fűződő érzelmi kapcsolat 6 típusa. Ebből már talán kiderült a hallgatóknak, hogy te azért teljesen mást képviselsz a képzéses piacon, meg az önfejlesztő piacon. Hogy mondtad, pénzügyi családállítás?
2: Pénzügyi családállítás, és ez egy Hellinger, ugye van a hagyományos Hellinger,
1: az alap
2: családállítás, az a német pszichológus, aki Dél-Afrikában élt, és a Zulu törzsekben kialakította, és ott átvette ezeket a, hát ezek ugye szerepek, bizonyos családi szerepeken belül, hogy ki mit érez, amikor eltávozott egy, mondjuk egy nagyapa, egy lélek eltávozott a családi körből, vagy a törzsnek a köréből, és akkor ő így ezt kifejlesztette, és nevezte el, ugye családállítás, family constellation angolul, családállítás magyarul.
1: Hát de milyen jó, hogy te meg hozzátetted a pénzügyi részét, mert de tényleg most, ha belegondolnak a hallgatók, ez azért rengeteg családban probléma.
2: Én azt éreztem, hogy mert én kb. 40 és 50 közötti családállító és kinezológushoz jártam az évek során.
1: Saját magad?
2: Saját magam.
1: Kísérleteztél saját magaddal, vagy csak érdekelte?
2: A saját magam gyerekkori fájdalmaim.
1: Azt ki kellett dolgoznod.
2: Igen. Igen. Ez ugye a munka, a munkában is a cégnek, ahogyan növekedett nagyon gyorsan a cégem, ebben stresszben ordibáltam, kiabáltam az alkalmazottaimmal, az ex-feleségemmel, mindenkivel, és már nem bírtam, szóval már megutáltam magam, és meg akartam találni, hogy hol a válasz, honnan jön ez a dű, ami nem én vagyok, mert erősen éreztem, hogy ez valahonnan máshol jön. És így kezdtem el a családállításokra járni. És a pénzügyi, azért neveztem el pénzügyi családállításnak, mert én ugye előtte csak a pénzügyi világban éltem. Semmi más nem érdekelt, csak a pénz, a hitelek, semmi más.
1: És ez így, megváltozott?
2: Ez most inkább a spirituális életet próbálom élni, ennek a kettőnek a harmóniáját valójában.
1: Változott minőségi lett az életed?
2: Na, 100%-ban.
1: Tényleg?
2: Ami volt, raktam is fel egy érdekes videót, ahol a 10 évvel ezelőtti Péter csak olyan baráti társaságokat keresett, hogy kinek van pénze, ki az, aki gazdag, és minél több információt elvegyek azoktól, akik sikeresek, akik gazdagok, de láttam, hogy ezek az emberek nem boldogok. És itt is akartam nagy változásokat hozni, hogy kik azok az emberek, akik, mert ugye van az a mondás, hogy az 5 ember átlaga vagy.
1: Igen. Ez igaz?
2: Ez nagyon igaz. Ez nagyon igaz, és azokat keresem az életemben, akik, ugye van ez a japán mondás, hogy a ikigai, aki az élet örömét éli, az élet célja, és a szerint él, hogy kik azok az emberek, akik kiegyensúlyozottak, akik belső békével, és akik szeretik, amit csinálnak nap mint nap. És mindegy, hogy itt a pénz az egyáltalán nem fontos ilyen szempontból, hanem ki az, aki az élet értelmét, vagy az élet ikigáját éli, és azt láttam, hogy minél jobban körülveszem ilyen emberekkel magamat, én is abban egy magasabb rezgésre változok át.
1: Azért ez egy komoly, ugye kísérleti szót használtam az előbb, de ez ilyen önfegyelmet is igényel, az, hogyha valaki saját magán próbálgatja ezeket a módszereket. Mert tudom, hogy neked már régebben is, amikor találkoztunk, volt egy nagyon komoly missziód, hogy mindazt, amit megtanultál, az átad másoknak, hogy építettél egy, csak hogy tudják a hallgatók, egy rendkívül prosperáló életet magadnak, tehát te anyagilag megalapoztál sok életet előre, tehát egy rendkívül sikeres üzletember vagy, és azért álltál ki, hogy ezeket hitelesen átad másoknak, akik szeretnének jól élni, akik szeretnének nem a napi őrületekkel foglalkozni, mert hogy egyébként ez elérhető. De mi kell ehhez?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. A fontos, hogy szeressük, amit csinálunk. Ez a nap, mint nap. Úgy felkelni, hogy már...
1: Ne utálattal.
2: És egy dolgot most észrevettem, pont most a hetekben egy nagyon érdekes dolog, ami megérintette a szívemet, hogy ha megfigyeljük, hogy milyen, ha barátokkal leülünk, vagy egy társaságban, vagy egy munkahelyen, kik azok az emberek, akik inkább beletesznek energiát, törődést a körcsoportba, és kik azok, akik kivesznek, csak ki akarnak venni, csak hasznot akarnak, és nem emelik fel a kört, az energiát a körben. Ez egy nagyon fontos szemlélet, amit szeretnék tovább vinni. Én is gyakorlom most, mert én is, ez egy életfolyamat, szóval én is gyakorlom ezt. Néha elkábít most is az anyagiak, mert ha vannak, mondjuk tegyük fel, felhívnak, és Péter, most is van egy új apartman féláron, nem akarod-e megvenni, ugye a kicsi mohóságom, szóval van természetesen még emberből vagyok, vannak hibáim, és egy életút, ez nekem egy életút.
1: Na várjál, de nem biztos, hogy értik a hallgatók, tehát az miért ördögtől való dolog, hogy te egy üzleti lehetőséget meglovagolsz, hiszen abból fedezed tulajdonképpen ezt az önfejlesztő missziódat is.
2: Kettő dolgot fedezek, az egyik, van nekem egy gyerek alapítványom, Delfin szív alapítvány. Beszéltem
1: volna erről is, mert az meg egy még magasztosabb dolog.
2: Igen, és akkor van a Delfin szív önfejlesztő program, amit ugye ingyenesen is csinálok, havi egyszer tartom, pont ma este lesz egy ingyenes a Magnetházba, és akkor van a haladó, az ott egy kis pénzt kérek elérte. Nagyon fontos a pénz, a szerepe is, szóval a kérdésedre is fontos a pénz szerepe. Valamiből meg kell élnem, kaját kell vennem a fiamnak, ugye iskolát fizetnem, stb. Ezért van az, hogy sokszor visszalépek a japán ikigaihoz, aminek 4 arany pillére van. Az egyik az, hogy mi az, amit szeretsz csinálni, szívből csinálsz. A második része, a 4-ből, az mi az, amiért tudsz pénzt kérni. A harmadik része az, mi az, ami segít a világnak, vagy a környezetnek, az állatnak, a természetnek, a világnak, és a negyedik az, hogy mire van szükség. És hogyha ez mind a 4 megvan, akkor lehet egy belső, békés, boldog, kiegyensúlyozott életet élni.
1: De neked mióta van meg?
2: Nekem ez körülbelül 4 éve van meg. Szóval én most az önfejlesztéses, a coachingokból, ezekből a önfejlesztési programokból már meg tudnék élni, mert ugye heti szinten tartom a pénzügyi családállításokat, meg a coachingokat, és már nem is kéne a lakásbiznisz, amivel felépítettem a vagyonat, azt már nem is kell, hanem csak ebből meg tudnék.
1: Tehát csak az önfejlesztésből azt olyan szintre fejlesztetted?
2: Igen.
1: Aha, a tanításokat. Ugye te Magyarország, azt írod, második legnagyobb Airbnb tulajdonosa, üzemeltetője vagy.
2: Igen.
1: Az életutadról szól egy rakáskönyv, amit írtál, abban benne vagy te is, aki szeretné összerakni a Peter Jones személyiséget, meg az élettörténetet, az hozzáfér a könyveiden keresztül. De arra vagyok kíváncsi, hogy az elmúlt, mert azt írod, hogy nagyon sokat változtál, ami persze természetes, hiszen ugye 3 éve találkoztunk utoljára, már egyikünk se ugyanaz az ember, mint mint 3 éve. Aztán, hogy ez jobbak lettünk, vagy rosszabbak, az megint egy külön kérdés. Az ember igyekszik azt hinni, én legalábbis magamról, hogy én napról napra azért vagyok hálás, hogy tapasztaltabb vagyok, hogy nagyon sok mindent már másképp látok, meg másképp állok hozzá dolgokhoz. Te ezt hogy éled meg? Felelős emberként, mert te, aki emberek sorsa fölött tudsz, ugye, amikor irányítod őket ezeken a képzéseken, az nagyobb felelősség.
2: Én azért vagyok nagyon hálás az életnek, a teremtőnek, mert minden, szinte minden nap kapok visszajelzéseket, hogy érdemes ezt csinálnom, és ugye mivel szeretem is csinálni az állításokat, a coachingot, szeretem látni másokban, hogy akár a legkisebb változásokat, amit tudok hozni, vagy amit persze ők hozzák saját maguk, ők nekik kell megtenni a lépéseket hozzá, de a legkisebb változásokért is olyan örömet adnak nekem. És ez az, ami energiát ad, és úgy kelek fel, boldogan kelek fel, boldogan megyek aludni. Egy kiteljesedett napom van szinte nem mondhatom, hogy minden nap, de azt mondom, hogy 85%-ba nagyon egy belső béke és boldogság.
1: És viszonylag régóta?
2: Ez már 3 éve, 3-4 éve.
1: Látod, amióta nem találkoztam. Jót tett neked a távolság, hogy nem voltam ott. Viccelek.
2: Ez körülbelül 3-4 éve.
1: No, nagyon jó a pólód is, azt mondja, a megvilágosodás holnap hajnalban várható. Tiéd ez a póló?
2: Ezt a Spirit Design-nak alapítójától kaptam, és annyira tetszik, akartam...
1: De tényleg jó.
2: Nagyon.
1: Majd a fotón úgy is látják a hallgatók, azon a fotón, ahol a mai műsort promóztuk, hogy te itt leszel. De kb. Így gondolkodsz?
2: Igen.
1: És tényleg megvan a megvilágosodás hajnalban?
2: Az még messze van szerintem, ugye, ahogy mondtam, ez egy egész életút, hogy én... Nekem az a célom, hogy csak fenntartsam ezt a belső béke, ezt a boldogságot, ami azt a szintet, ami most van, én már annak nagyon hálás lennék. Szóval minden nap úgy élni, hogy tudjak szolgálni, segíteni másoknak. A fiam is nagyon van, most lesz 14 éves fiam.
1: Szépen gratulálok.
2: Köszönöm szépen.
1: Ő hol él?
2: Ő fele időt velem, és az anyukájával a másik felét. Mi 200 méterre lakunk.
1: Ja, jó, azt hittem, hogy külföldön van, akkor nem? Oké.
2: Ja.
1: Szuper.
2: Innen 400 méterre.
1: A stúdiótól ja, itt vagy a stúdió környékén?
2: A stúdiótól környékén.
1: Szuper, hát akkor csak lesétálhat. Örülök neki. Hány éve foglalkozol emberekkel?
2: 6 éve. 6 éve úgy kezdődött, hogy volt egy ausztrál, vagy most is van egy ausztrál barátom, de közben kiköltözött Melbourne-be, és mondta, hogy Péter, látom, hogy neked annyi tudásod van az Airbnb, a szoba árazásokban, és a rendszer kialakításokban egy Airbnb, meg egy panzió hálózat, egy rendszernek a struktúrájában, és hogy nem-e tanítanád meg. És akkor kicsit nevettem, azt hittem, hogy csak viccel, mondtam, mert szívesen megosztok minden infót, és akkor mondta, nem, komolyan, mennyit kérnél el egy hétvégi kurzusra? És akkor belegondoltam, mondtam, hogy hát figyelj, akkor legyen egy 20-as. És hárman, még a felesége, még összesen 3 voltak, és így kezdtem el emberekkel foglalkozni, hogy akkor így adtam vissza, a tudásomat osztottam meg a napi árazásban, és aztán meghirdettem rögtön utána, annyira tetszett, hogy meghirdettem a Facebookon egy hónappal későbbi, arra már 6-an jöttek, aztán 10, 20-an, stb. Eltelt egy év, és láttam, hogy abból a körülbelül 100 emberből megfigyeltem, hogy kik azok, akik tényleg alkalmazzák az én technikáimat az ár növekedésben és a tudásomat, és a 100 emberből csak körülbelül 2-3 használta tényleg. Uh-huh. És én felhívtam őket meg, hogy kérdezhetem, hogy te miért nem, látom, hogy értetted, le is írta, minden jegyzetet kaptál, a PPT-t elküldtem neked, és ott vettem észre, hogy nem a tudás az nem elég, hanem maga az önfejlesztési rész, maga a megengedési része, mert nagyon sok embernek ugye az a hitrendszere, hogy én ezt nem érdemlem meg.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Tehát azért nem keres, vagy nem áramlik hozzá a pénz, mert saját magát letiltja?
2: Igen. Aha. Szóval vagy mind a két szülőtől, vagy az egyik oldalon föl. Ugye a családállításnál is nekem az jön ki, amikor valakit kiválasztunk, hogy a pénzet képviseli, ez egy személy, aki a pénzt képviseli, vagy a jövőbeli bőség megengedését képviseli, akkor mindig rákérdezek, hogy ez anyai oldal, vagy női oldali minőség, vagy férfi oldali minőség, ahol a pénzzel kapcsolódna az a személy. És ugye itt sokkal gyorsabban lerövidítjük az utat, hogy honnan van a nagyobb gát, vagy a blokk, ami miatt mi kevésbé engedjük be ezt a bőség áramlást.
1: Vannak itt megtanulandó, meg átnézendő dolgok. Ez a családállítás, ez mióta van?
2: A Bert Hellinger Kelet-Európában, az a Lengyel, Magyarország, Németországban, már a 80-as években.
1: Várja, bocsánat, azt úgy tudom, nekem mármint te mióta tartod a...
2: Én 5 éve. Én 5 éve tartom.
1: Akkor elkezdted?
2: Igen. De akkor ilyen...
1: Akkor még nem volt pénzügyi családállítás.
2: Akkor nem hívtam úgy, hogy pénzügyi családállítás, csak ilyen Airbnb kurzusokba így beleépítettem, megkérdeztem, hogy gyerekek, kíváncsiak vagytok azt, hogy ez a bőségnek a megengedése, meg a pénznek a beáramlása. És akkor ott majdnem mindenki mindig felrakta a kezét, és akkor csináltunk egy rövid ilyen villámállítást, ha most lehet úgy hívni, hogy villám, egy gyors 20 perces állítást, az egész csoportnak volt összesen 20 perc, vagy 40 perc, és akkor láttam, hogy megmondták, hogy hú, Péter, hát ez honnan tudta ez az idegen, akit az életemben először a mai napon találkoztam, hogy a apukámmal tényleg vannak blokkok, vagy eltávolodás van az apukámmal, vagy az anyukámmal. És akkor itt mondtam, hogy akkor valakivel együtt, egy Daubner Béla tanítványon keresztül, a Noémivel dolgoztam együtt is 2 éven keresztül, meg másokkal együtt dolgoztam, hogy én is tanuljak, meg megosszam. Én nekem nagyon sok ügyfelem volt, a pénzes oldalról jöttek be, de még nagyon sokat kellett tanulnom, és így közösen együtt vittük a...
1: Összehoztad a világokat egyszerre. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Peter Jonesnak még inkább örülök, aki hát az, hogy Magyarország második legnagyobb Airbnb tulajdonosa és üzemeltetője, tehát az, hogy az üzleti életben nagyot arat és nagyot megy, az alap, de mellette pénzügyi családállító is. Annyira tetszik nekem ez a megfogalmazás, mert tulajdonképpen műfajt teremtesz vele. Én még nem is hallottam erről, megmondom őszintén így. Itt ebben a műsorban már sok családállítóból, de mindenki más szempontból, persze ugyanazon alapok alapján közelít, De a pénz kapcsán nem nagyon. És azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy azért a te képzésed azért jóval túlmegy, meg túlmutat az Airbnb, mert mindenki nem akar Airbnb-zni.
2: Yeah.
1: Ez valami sokkal mélyebb réteg. Mi rástok nagyon a családállításos kurzusokon?
2: Van egy 15 hónapos pénzügyi családállítás tanfolyam, amit most elkezdtem, és ezt egy kinezológussal együtt csináljuk.
1: Na várj, a szavad ne feledd, mert én úgy tudtam, hogy a családállítás az nem egy egyszeri alkalom?
2: De egy egyszeri, szóval ketté bontanám, van a egyszeri, lehet csak egyszeri alkalommal jönni hozzám, kapcsolódni velem, ez egy egynapos, ugye általában 9-től este 5-ig van, és akkor itt általában 12-14 ember van egy csoportban, és amit most kezdtem el egy februárban, 2 csoportot indítottam, ami 1,5 éves, és akik szeretnének pénzügyi családállítók lenni.
1: Értem. Képzed őket.
2: Igen.
1: Aha,
2: ez egy tanfolyam.
1: A tanítókat képzel.
2: Igen. És akkor itt pénzügyi tudatosság van, cashflow társas játékot is játszunk, szóval, mert nem elég csak a spirituális része, a hagyományos, igen, Hellinger családállítási része az nem elég nálam.
1: Kell a pénzügyi tudatosság.
2: Kell a pénzügyi, aha, tudás is, és ezért kezdtem el ezt a 15 alkalmas, 15 hónapos programot.
1: Mennyi emberrel foglalkoztál az elmúlt években, így összeszámoltad egyszer, vagy?
2: Legalább 3000.
1: Na, hát jó sokan vannak.
2: Legalább 3000.
1: Jó sokan vannak. Itt Budapesten tartod ezeket a kurzusokat?
2: Budapesten, Marosvásárhelyen, na, hát Nagyváradon.
1: Határainkon túlra is.
2: Angliában voltam már.
1: Itt Pesten hol vagytok helyileg?
2: Pesten általában a Happy Kids óvodába tartom. Itt,
1: ez hol van?
2: Itt Budán, pont a Mon Park fölött, nem messze. Akkor a Magnetházban tartom.
1: Ott talán találkoztunk is egyszer, ugye?
2: Igen.
1: Hát akkor az megmaradt még ugyanúgy.
2: Az megmaradt, meg az Önfejlesztők házában is.
1: Ja, az is megmaradt. Jó, hát akkor tulajdonképpen egész Budapestet lefeded. Igen. Ilyen szempontból. Hogyan látod, hogy az ügyfélkör, a látogatói kör, akik szeretnének fejlődni, azok bővülnek? Vagy ugyanazok az emberek próbálkoznak visszatérni, mert egyébként ér-e elbukni nálad?
2: Itt is kettő dolgot megosztanék. A maga, a családállítás, vagy a kinezológia, az önmagában nem elég. Uh-huh. Sokat segít, és segít észrevenni, vagy külső rálátást adni, hogy mert amikor a teremben, hogyha az állító mellett, tegyük fel, kihívjuk,

0: áldó mondatok, vagy megbocsájtást egy apa, vagy egy anyuka iránt, vagy egy testvér iránt, amíg ezek nincsenek meg, addig nem fog tudni kapcsolódni a bőséges pénzhez például.
1: Világos.
0: Szóval ez az egyik része, és ez sokat segít már, de aztán az átlag embernek ugye kimegy, visszamegy az életébe, a mindennapi életébe, és ott cselekednie kell máshogyan. És ezért kezdtem el a Delfin Szív önfejlesztő programot, ahol ott csoportos gyakorlatok vannak, ott nincsenek oldó mondatok, hanem ott páros gyakorlatok vannak, és az ezt amúgy Gattyán György használta ezt a programot 6 éven keresztül a Lengyel Sándorral.
1: Aha.
0: Ezt a Fiderikusz podcastben is beszél róla Gattyán György.
1: Én tudom, én most nem jut eszembe a módszer neve. Volt ennek valami
0: EOS.
1: Igen, oké.
0: Okay. Igen, azt én egy másik ág, a Brezovai Gáboron keresztüli ágazaton tanultam meg, de én is voltam Lengyel Sándornál, és Oroszországban is személyesen a jobb kezétől, a Boris Zolotovnak köszönhetem amúgy ezt az egész, vagy köszönhetjük ezt a programot, és ez kicsit úgy működik, hogy ha mi minden nap ugyanazokat a köröket tesszük,
1: igen,
0: és ha változást hozunk, akkor milyen eredmények változnak a külvilágunkban, a környezetünkben.
1: Aha.
0: Vagy ha megfordítjuk, hogyha a környezetünk változik, akkor mi folyamatosan reagálunk a környezetre, tudunk-e szimbiózisban lenni a környezetünkkel, vagy mi hogyan változunk, amikor a külvilág változik. Uh-huh. És ha ezt a kettőt ebben a Delfin Szívben, amit csinálok, itt is külső rálátást ad, hogy miben kéne nekünk belülről változni, hogy az eredmények mások legyenek a külvilágban.
1: Jó, mennyi mindenre kell figyelni. Ugye most így próbálok belegondolni, hogy aki csak teszi a dolgát úgy öntudatlanul, sodródik a hétköznapokról, mennyi mindenre nem figyel. Aztán amikor bekerül egy ilyen rendszerbe, amit te nyújtani tudsz, akkor nem ijed meg ettől?
0: Vannak, akik megijednek, és ez sok, és sok info, most úgy értem, hogy sok az információ. Általában akik láttak már pár videót a YouTube-on rólam, ők már tudják, hogy ebben van spirituális része is, tehát nem csak...
1: Az nem is baj, mert szerintem az ma már annyira természetes valahol, sokan többen hisznek bár benne, mint amennyien szerintem nem hisznek, és olyanok is, akik korábban nem hittek, de azért te, ugye miután erre ráállt az agyad, meg az egész működésed, neked ez természetes. Másnak nem feltétlenül.
0: Igen, nekem ugye ebbe benne van 10 éve.
1: Igen.
0: Szóval nagyon sokan azt szeretnék, hogy egyszer eljönnek, és akkor már
1: hip-hop,
0: már akkor már bőség és áramlás és minden. Szóval ez nem így működik, ez egy folyamat, és én is, amikor én jártam 8 éve, olyan csapat, egy olyan körben voltunk, ahol mindenki egymáson látta a változásokat, a pozitív, valakinek sokkal jobb lett a férjével, a feleségével a kapcsolata, valakinek a cége 5-szörösére nőtt.
1: Aha.
0: De
1: ilyen sikertörténeteid vannak.
0: Ilyen siker, ahol én is, amikor én is tanultam ezt, most úgy mondom, amikor én is tanultam ezt, abban a körben, amikor én benne voltam, akkor nagyon jó volt látni a változásokat mindenkin, de ezt 2-3-4 éven keresztül minden egyes vasárnap csináltuk. Szóval igen, ez angolul, hogy a magic potion, one time magic potion, ez nincs, ami egyszerű, ugye beveszünk valamit, és akkor már holnaptól minden működik, ez egy folyamat.
1: Uh-huh. Jó, hát ezt meg kell érteni. Aztán aki sikerrel veszi, az a nyomodba ér, nem? Hát, hogy le is körözhet akár. Volt már olyan, hogy a tanítvány elérte azt, amit te?
0: Azt mondanám, hogy nagyon sokan...
1: De nem ez a cél, hanem az, hogy elinduljanak az úton.
0: Igen, hogy elinduljon az úton, és teljes valaki tényleg a pénzzel való kapcsolódást szeretné megváltoztatni az életében, valaki az üzletben 2-szeres, 5-szeres, 10-szeres növekedést ért el,

0: mert itt is a megengedéssel, és hogy azt, hogy feltételekkel, vagy félelemmel engedünk be, vagy blokkolunk dolgokat az életünkben, a megengedésre is van nagyon sok gyakorlat, amit csinálunk. Valaki a párkapcsolatában talált nagyobb boldogságot, szóval ki minek?
1: Hát az sem egy utolsó szempont.
0: Ja.
1: No, tehát a lényeg az, hogy nem Airbnb szakembereket fogsz képezni a képzéseiden, hanem tudatos, pénzügyileg tudatos embereket. Egyébként a családállítás ebben a formában népszerű? Tehát szeretik a foglalkozásaidat?
0: Az az érdekes, hogy Amerikában, Angliában, az angol száz országokban alig ismert. Szóval az, hogy family constellation, ez alig ismert ez a kifejezés. Pláne Amerikában nem. És a Hellinger az ugye a 80-as években, a 90-es évek elején ő Kelet-Európába vitte többnyire.
1: Értem.
0: Szóval Európában ez inkább ilyen kelet-európai vagy közép-európai itt lett népszerűbb. Szerintem amiket én ismerek, amit látok Ausztriában, meg amikor Lengyelországban voltam, Németországban, itt Magyarországon a legnépszerűbb, szóval a legtöbb ember hallott már eleve, hogy mi az a családállítás.
1: De azok a sima családállítások.
0: Azok sima családállítások.
1: Tiéd a pénzügyi.
0: Hát igen. Én azért ismét azért vagyok hálás egy másik dologért, hogy a nevem, a nemzetközi nevem miatt is, meg az angol anyanyelvű tudásom miatt, én ezt szeretném majd világgá, szóval Amerikába is, meg Angliába is szeretném majd ezt vinni.
1: Hát milyen jó, hogy ezt egyáltalán kitaláltad, kidolgoztad, és elindulhat hódító útjára. Innen, Budapestről, Magyarországról, azért ezek nagy dolgok. Neked már könnyű teremteni, hogy így mondjam? Anyagilag?
0: Nagyon.
1: Tényleg?
0: Nagyon könnyű. Ezt is tanítom. Van egy kétnapos bőség teremtési workshopom.
1: Aha.
0: Meg nyári táborok, amit tartok. A teremtéssel van is egyik legfontosabb dolog, ha megengeded, hogy megosszam.
1: Hogyne, örülök neki.
0: Nagyon sokszor azt látom, hogy hát én mikor fogok kapni, mennyit fogok kapni, hogyan fogom kapni. Most legyen egy projekt, egy megbízás, pénz, de az elsődleges dolog az finnél nagyon fontos, hogy milyen értéket tudok én adni a másiknak, a megbízónak. Most legyen ez egy munkahely, megbízó, párkapcsolat, mert hogyha mindig azt figyelem, hogy mit tudok én először adni, milyen értéket tudok pluszban adni, akkor ez mindig vissza fog áramolni. Uh-huh. És ez az egyik titok, így a, vagy egyik, nem is titok, ez kéne ugye az alap, hogy alap legyen.
1: Tisztába tenni. Igen.
0: Ezt tisztába tenni, ez nagyon sokat segít most is az életemben. És a másik része, ami nagyon fontos, az nagyon sokszor azt hallom, amikor van egy ilyen megosztási kör, hogy Péter, én dupla olyan bőség vagy pénzáramlást szeretnék. Én egy passzív jövedelmet szeretnék. Én egy olyan férfit vagy olyan nőt kérek, aki megért, aki átérzi az érzelmeimet, meghallgat, és úgy vigyáz rám, mint egy igazi pár. Na most, amikor ez bennünk van, akkor vagyunk egy X helyen, egy ponton, és a kétszeres bőség, vagy az ötszeres bőség, ez egy messzebb hely, és mindig, amikor az van bennünk, hogy hát én miért nem vagyok még ott, vagy miért nincs olyan párom, vagy miért nincs dupla jövedelmem, akkor egy hiányossági állapotban kerülök.
1: Világos.
0: És ezt vetítem ki a világnak.
1: És onnan nehéz teremteni.
0: Onnan nagyon nehéz
1: De
0: teremteni.
1: De te abban segítesz, hogy átkattanjon, és egy olyan állapotból teremtsen, ahol már lehet teremteni. Na jó, megvan a mondás, Péter, hogy jó társaságban repül az idő, képzeld, hogy a végén vagyunk, de mostan az a lélektani pont, hogy mondjál minden elérhetőséget magadról, hogy hol érünk el.
0: A Facebookon könnyű a Péter Jones Magic, mint az Indiana Jones, szóval itt a Péter Jones Magic oldalon, meg a websájtom is peterjonesmagic.com, és a Facebookon még a Delfin szív, ez is fent van a TikTokon.
1: Az is te vagy.
0: Igen, a Péter Jones csatorna, vagy a Péter Jones magicként bárhol megtalálnak.
1: És hát szívből ajánlom az összes könyvedet, tudom, hogy sok van, hány könyvet írtál?
0: 14-et vettem
1: meg. Hát szépen gratulálok, ezek mind elérhetők a webshopodon?
0: Igen. Igen, okay. Ezek, ebből 10 gyerekkönyv.
1: Uh-huh, tudom, tudom.
0: Vagy 9 gyerekkönyv, és a többi meg ilyen felnőtteknek pénzügyi, meg pénzáramlással kapcsolatos.
1: Múltkor láttam a Rakoncaival írott közöset. Gratulálok ahhoz is. Adom az összeshez. Szép a bibliográfiád. Úgyhogy csak így tovább a megkezdett úton, és sok pénzügyileg tudatos embert kívánok körülötted, meg sok csillogó szempárt a képzéseiden, akkor nagy baj nem lesz. A tiéd is csillogni fog. Köszönöm, hogy itt voltál. Peter Jones-szal beszélgettem, kedves hallgatóink, akitől most elköszönök, de ő tüntessék ki a figyelmükkel azt a sok energiát, amit beletesz az imádott hivatásába, a figyelmükkel viszonozzák, úgyhogy vigyázz magadra.
0: Nagyon köszönöm.
1: Az úriembertől most elköszönök, önöktől még nem folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elbúcsúzás erejéig én még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

Ég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Peter Jonesnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Országosan megállt az albérletárak emelkedése, forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport. Soron kívüli vizsgálatot rendeltek el a péntek hajnali tragikus baleset miatt. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Országosan megállt az albérletárak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja a veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195.000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérdetett Év kerékpárútja szavazást idén az alavármegyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél, a megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak. A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt. Az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről. Határozatlan időre lezárták a Dandár gyógyfürdő merülő medencéjét, miközben az intézmény szauna világához közeli falak a szó legszorosabb értelmében förtelmes állapotban vannak, írja az Index. A Dandár gyógyfürdő törzs vendégei számos fotóval illusztrálták az intézmény felújítás utáni, újdonsült állapotát. Szerintük a szauna világ közelében található falakon olykor ismét búrjánzik a penész, rohad a plafon már több mint fél éve. Az intézmény kiírása szerint a lezárásra technikai okok miatt van szükség. A törzs vendégek szerint az ott dolgozók azzal indokolták a merülő medence lezárását, hogy biztonsági szabályok, a medence mélysége miatt van szükség a lezárásra. Azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán pénteken hajnalban történt tragikus baleset kapcsán. Vitézi Dávid azt írta a Facebookon, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott, és jelenleg is érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás. Szórványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések is kísérhetik. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel majd a levegő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Dr. Béres
2: Herceg.
1: Rock the city, let's go!

0: vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bakelit.
1: Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Májusban újra élénkült a kereslet az ingatlan piacon. A főváros október 15-éig kapott haladékot a fizetésre. Újabb KAF villamossal bővült Budapest. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett. Pest megyében is szűrik az autósokat. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Míg a jelenlegi hőmérséklet leginkább a májust idézi, a jövő héten megérkezik az első tartósabb kánikula, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt közölték, a következő napokban még kitart a változékony, az átlagosnál kissé hűvösebb idő. Szombaton meleg front érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hideg front alakítja a Kárpát-medence időjárását. Hozzátették, eközben azonban délnyugat-európa felett magas nyomású zóna épül ki. A jövő hét második felében a napi csúcsérték egyre nagyobb területen meghaladják a 30, a hétvége felé pedig akár már a 35 Celsius fokot is. Hétfőn változóan felhős, napos időben lesz részünk, elszúrtan alakulhat ki kisebb eső, futó zápor, zivatar. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fokra van kilátás.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Eddig még nem féltem, szívem a sötétségben vált.

0: is evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Sláger FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

things that I've Schlager FM.

0: Ez a Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden, ami...

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 5-én szerdán 19 órától jön a Fedáksári ügy, vagy Minden jegy elkelt című rendkívül népszerű előadás a Magyar Színház művészeitől, de ezúttal a város majori szabadtéri színpadon. Ol Tamás darabjáról van szó, aki egyébként a Karinti Színház direktora, de imád alkotni. No, ezúttal a primadonnáról írt, akit feledésre ítéltek. Fedáksári ugyanis a Magyar Színház történet ünnepelt primadonnája volt, szenvedélyes művész, az operett színpadok királynője. Mégis hamis vádak alapján koncepciós per áldozata lett, és bár évtizedekkel később felmentették, nevét máig nem rehabilitálták. Ol Tamás zenés életrajzi tragikomédiája árnyalt képet ad egy legendás női sorsáról, és rajta keresztül egy egész korszakról. A darab középpontjában az idősödő, vidékre száműzött Fedák áll, aki visszatekint életének kulcspontjaira, pályájának diadalaira, viharos kapcsolatára Molnár Ferenccel, a kegyvesztettségre és a méltatlan tárgyalásra. A látványos, zenés előadás csillogó operett slágerekkel és személyes tragédiákkal meséli el egy ikon felemelkedését és elfeledését. Minden jegy elkelt, Fedáksári népbírósági pere egykor valódi szenzációnak számított, amelyet az egész ország lélegzett visszafojtva figyelt. A tárgyalás társadalmi eseményé vált, ahová az érdeklődők úgy kapkodták el a jegyeket, mintha egy ünnepi bemutatóra készültek volna. A Magyar Színház színpadán egyébként már bemutatott darab, ez a különleges élettörténet szólal meg, mellette felcsendülnek az operett műfaj legnagyobb slágerei is, többek között a Hajmási Péter, a Hajmási Pál, Stux maga vérbeli párizsi lett, Mágnás Miska, Bob Herceg, vagy legyen a Horváth Kertben Budán. Az alkotók Kubik Anna, Soltész Bözse, Csikós Máté, Kis Anna Gizella, Hauman Máté, Csankó Zoltán, Rancsó Dezső, Fillár István, Varga Szilvia, Nagy Petra, Keresztyén Tamás, Lahovics Edik, és ott van Fellinger Domonkos is. Kedves hallgatóink, szívből ajánljuk mindenkinek.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
0: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a miniszterelnök, megtelt élettel a főváros az ünnepi könyvhétre, már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatón mutatta be, hogyan akart menekült tábort létrehozni az Orbán kormány Vidnyéden. Magyar Péter részletesen ismertette, hogy a magyar-osztrák határ mellé egy nyílt migráns tábort terveztek létrehozni. Mint mondta, a kormány arról is döntött, hogyan bonyolítják le az eljárásokat a migránsokkal kapcsolatban. Elhangzott, a Győri Széchenyi Egyetem kekvájának tulajdonában állt a terület, a terv pedig az volt, hogy átadják az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak azt. A tábor 500 fősre tervezték. A táborra 5 milliárd forint közpénzt szánt az Orbán kormány, ennek költségeit is részletezte Magyar Péter. Budapest célja, hogy Európa egyik vezető sportfővárosa legyen, jelentette ki Pósfai Gábor, sportért is felelős belügyminiszter pénteken az Európai Olimpiai Bizottság budapesti közgyűlésén. Beszédében hangsúlyozta, hogy az Európai Olimpiai Bizottság budapesti közgyűlése több mint protokoll esemény. Kiváló lehetőség is egyben megmutatni a sport erejét, erősíteni a nemzetközi együttműködést és megerősíteni az olimpiai mozgalom melletti elkötelezettséget. Felhívta a figyelmet arra, hogy a sport speciális helyet foglal el a magyarok szívében. A sport sikerek nem csak a sport eredményeket jelentik, hanem a nemzeti identitás részét képzik, és generációkat kötnek össze, hangsúlyozta. Könyvek, szerzők, dedikálások és hömpölygő tömeg. Ismét megtelt élettel Budapest belvárosa az ünnepi könyvhét alkalmából. Az idén 97. alkalommal megrendezett esemény a magyar könyvkultúra legnagyobb szabadtéri ünnepe, amely 4 napon át várja az olvasókat és az irodalom szerelmeseit. A rendezvény központi helyszínei idén is a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Duna Korzó, ahol a hazai könyvkiadók standjai mellett író-olvasó találkozók, dedikálások, beszélgetések, kerekasztalprogramok és esti kulturális események színesítik a kínálatot. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használható terén eddig inkább visszalépést jelentett. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnus foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kalandtáborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ottalvós programokat részesíti előnyben. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás. Szórványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel majd a levegő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: akkor is itt vagyunk, amikor mindenki alszik. Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 18-án kedden este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon jön a házastársas az improvizuál produkció előadásában, amikor kiderül, hogy együtt maradni nagyon is érdemes. Könnyed, párkapcsolat gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel. Néha megkérdezik, hogy mi a titka a hosszú házasságnak, minden héten kétszer időt szakítani arra, hogy elmenjenek egy étterembe. Finom, gyertyafényes vacsora, lágy, muzsika, szó, tánc. A feleség kedden megy, a férj pedig pénteken. Pont. Hát mély igazságokat és párkapcsolatról, pláne a házasságról már sokan fedeztek fel és tették közzé előttünk is. Ezúttal most rajtunk a sor. A vállótársa sikere után elhozza a produkción vagy az alkotók a házastársas című előadást, amely szeretne a kapcsolati problémák labirintusába némi iránymutatást adni, hát ha nem csak a válás, de már az oda vezető utat is sikerül elkerülni. Ehhez azonban egészen az alapoktól kell kezdeni. Kit ne foglalkoztatna, hogy miért ért a nő és a férfi mást ugyanazon a mondaton, és hogyan lesz ebből azonnal parázsvita. Ki nem ment volna már a falnak, mert már olyan sokszor kért valamit a párjától, de az csak nem teljesítette a kérését. Mi történik akkor, hogyha egy hosszú házasságban, párkapcsolatban élve már nem lobog olyan nagy lánggal a tűz? Hogyan jutunk el odáig lépésről lépésre, hogy a hatalmas, izzó szerelemből egyszer csak a hétköznapok megszokásában találjuk magunkat? A házastársas olyan helyzeteket villant fel a színpadon, amiket mindenki megért, aki valaha is úgy döntött, hogy nem egyedül bandukol ezen az érzelmi hullámvasúton. Nem jövünk nagy életbölcsességekkel már, mint az alkotók, vagy bombabiztos tanácsokkal, de nevetést, felismeréseket és egy csomó úristen, ez rólunk szó pillanatot garantálnak. A színpadon Kovács Patrícia és Ötvös András, két fantasztikus színész, akik nem csak eljátszanak, hanem megmutatnak minket, párokat, embereket, téged is, meg engem is.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének szombaton, átadták a felújított városházát Esztergomban, engedélyezték a fürdőzést a római parti plázson. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének szombaton a párt 32. tisztújító kongresszusán Budapesten. A küldöttek megszavazták a négy alelnök jelöltet is. Orbán Viktorra 729-en szavaztak, 8-an nem voksoltak. Gál Kinga 701 szavazattal, Bóka János 711-el, Gyupáros Alpár 717 szavazattal, Krejcsi Bálint pedig 701-el lett alelnök. Gál Kingát újra választották, mivel korábban is alelnök volt Kubatov Gábor, Kúsa Lajos és Németh Szilárd mellett. A Demokratikus Koalíció is tisztújítást tartott szombaton, miután április 12-én a választási eredmények fényében a teljes elnökség lemondott, derült ki a párt közleményéből. A párt tagjai online szavaztak, és június 8-án Varjú Lászlót választották meg a DK elnökének, június 13-án pedig az alelnöki és elnökségi pozíciókról döntöttek. A Jobbik Magyarországért mozgalom Adorján Bélát választotta meg újra elnökévé a következő két évre, közölte a párt. A párt alelnökei Bócsek Rajmond, Gyüre Csaba, Révi Attila és Kesztyűs Attila lettek, tették hozzá. Átadták a felújított városházát szombaton Esztergomban. Az épület 1723 óta tölti be a városháza szerepét, közölte az önkormányzat. Korábbi tájékoztatás szerint a fejlesztésre az önkormányzat 1,5 milliárd forintos támogatást nyert el a Kisfaludi Turisztikai Fejlesztési Programban, 300 millió forintos önerő mellett. A közlemény szerint a 3 évig tartó felújítást teljes körű műemléki állapot felmérés előzte meg. A munkálatok során a legapróbb részletekig ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékek. A régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. Budapest főváros önkormányzata a 2026-os szezonra is engedélyezte a fürdőzést a 3. kerületi római parti plázson. Az ingyenes Dunai fürdőhely június 19-e és augusztus